0: és a megfelelő támogatás. Mint írják a nemzetközi statisztikák szerint, a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: €5000 adományból épült, 54 sípját rekvirálták, azaz hadi célokra elvitték az első világháborúban, a 2010-es években pedig az egyik karzatról a másikra költözött a Hódmezővásárhely ótemplomi református templom orgonája. Néhány napja volt, hogy 130 éve adták át a hangszert, amely azóta is szolgálja, kíséri a vásárhelyi reformátusok gyülekezeti énekét. A háladó alkalmon jártunk, ahol Pál Úr János orgonaművész koncertjével ünnepelték meg az orgona születésnapját. A riportunk közben a beszélgetéseken túl az orgona hangját is hallhatják majd, amelyet az istentiszteleti alkalmon is a Budapest Fasori Egyházközség orgonistája Pál Úr János szólaltatott meg.

0: Ceglédi Ernő vagyok, a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség presbiteri jegyzője.
1: Kezdjük először is egy névmagyarázattal. 130 éves most a hangszerük, itt állunk mellette az Ótemplomban, és szépen olvasható nagybetűkkel rajta van, hogy Oláh Ferenc ajándéka ez a hangszer. Ki volt ő?
0: Oláh Ferenc egy tímármester volt Hódmezővásárhelyen, aki a városi közgyűlésnek is annak idején tagja volt, az egyházközségünknek presbitere volt, és nagyon sok adományt adott az egyházközségnek. Egy nagyon jó szívű emberről van szó, aki 1895-ben úgy döntött, hogy akkor nagyon nagy összegnek számító 5000 forintot ajánl föl arra, hogy a Zótemplomi Egyházközség orgonát készítessen. Évekkel ezelőtt, előtte már nyilván természetesen szeretett volna az egyházközség orgonát, azonban anyagilag ezt nem tudták megtenni. Hódmezővásárhelyen egyébként a református új templomba, ami a mi 300 éves templomunknál közel 100 évvel később épült, ott már 1840-ben készült egy orgona, és annál is inkább szerették volna, ha az Ótemplomba is lenne később. Erre 1895-96-ban nyílt lehetőség.
1: Hát a hódmezővásárhelyi viszonyokat nem ismerő hallgatóknak csak annyit, hogy az a templom ma viszont nem túl jó állapotban van, hiába volt benne hamarabb orgona, az Ótemplom meg gyönyörű, szép, és működik benne a gyülekezet.
0: Így van.

0: A vásárhelyi ótemplom 1713 és 1723 között épült, tehát a 300 éves évfordulót nemrégen ünnepeltük, majd 2012-ben volt arra lehetőség 10 néhány évvel ezelőtt, hogy teljes felújításra kerüljön ez a viszonylag kicsi 400-450 főt befogadó templom, míg az új templom egy lényegesen nagyobb templom, aminek a felújítására sajnos eddig még nem volt költség. Most azért készült az új templom, beszéljünk egy szót erről is, hogy Hódmezővásárhely tipikusan református vallású város volt, ahol még az 1896-900 körül, tehát a mi orgonánk átadása körül is 40 ezer református gyülekezeti tag volt.
1: És akkor visszatérve ide az orgonához, az az 5000 forint, amit említett, az elég volt az egész hangszerre, vagy ehhez kellett a gyülekezetnek még hozzátenni?
0: Elegendő volt. Szukenik János, aki az orgonát készítette, ő a pécsi Amster gyárban tanult fiatal korában, majd Aradon volt egyébként a műhelye, majd 1892-93 körül Szegedre tette át székhelyét, és amikor 1895-ben a pályázatot kiírták az orgona elkészítésére, akkor ide pályázott. Szukenik János egyébként 1922-ig 20-22 orgonát, a mostani irodalom szerint 20-22 orgonát épített, és belefért a költségekbe, visszatérve a kérdésére, tehát az 5000 forintba, sőt 4860 valány forint a végszámla, amibe került.
1: Mennyit változott a hangszer a 130 év alatt? Tehát átlette építve, kellett-e valami nagy rekonstrukciót tenni, volt-e valami nagy sérülése, háborúba sérült meg számtalan orgona, az önöké hogy van?
0: A 130 év alatt, hál' Istennek, nagyon keveset kellett az orgonán változtatni. Sérülés, háború sérülés nem érte. Egy számunkra is eddig ismeretlen dolog történt, az első világháború körén ismert, ugye a harangokat hadicélokra elvitték. Azonban az nem volt ismert számunkra, hogy a gyülekezetünk orgonájáról az orgona sípok egy részét is, az elején lévő 54 nagy honsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte. Utána egy 10 évvel 1920-as évek közepetáján sikerült visszaépíteni ezeket az onsípokat. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az orgona a dokumentumok szerint 1095 darab sípot tartalmaz. Ugye ennek a köztudat szerint, tehát amit látunk, azon felül az orgona szekrénybe számtalan síp van. Ezek nagy része fém síp, de nem ilyen szép kivitelben, mint az eleje, és vannak bizony a háttérben fából készült sípok is, hiszen mint egy furúja hasonlóan tud működni, csak nem lyukak vannak rajta, hanem a rúd hossza szabályozza egy állandó hangszint, és ebben az orgonában 1095 síp van.
1: És anélkül az 50-valahány síp nélkül meg tudott szólalni ez a hangszer, vagy akkor 10 évig csöndben volt ez a hangszer?
0: Meg tudott szólalni, 20 regiszteres az orgonánk, ami azt jelenti, hogy 20 hangcsoportba vannak, megszólalt az orgona.
1: Az említett két férfi az orgona életéből, az adományozó és az építő, nagyon meglepődne, hogyha most itt lenne mellettünk hirtelen, mert mi egy másik karzaton állunk, mint ahogy ők azt az orgonát megépítették. Hogyan került a szembe karzatról erre a karzatra az orgona?
0: Úgy került erre a karzata, hogy amikor építették, akkor ezen az oldalon nem jutott eszébe, úgy gondolták, hogy szembe, a bejárattal szembe lévő karzata teszik az orgonát. Azonban a 2008-10-12 közötti átépítés során, amikor teljesen szétszették darabokra az orgonát, az orgona szekrényt is, a sípokat is, mindent, akkor döntöttek úgy a szakemberek, hogy áthozzák a nyugati karzatra, amely szélesebb, szellősebb karzat, jobban hangzik az orgona hangja. A másik dolog pedig, hogy a keleti karzaton eltakarta az orgona az ablakot, és emiatt is sötétebb volt a templom, illetve azt a gyönyörű boltíves mennyezeti részt. Ezen az oldalon ugyanis nincs ilyen boltíves, hanem sima a háttere. És itt akusztikailag is sokkal jobb minőségben szól az orgona. Ezért döntöttek úgy, hogy átteszik erre. Egy kicsit levegősebben tudták elhelyezni. Bár maga az orgonaszekrény minden ugyanakkora, tehát ugyanaz. Ezek az eredetiek. És nagyon vigyáztak a restaurátorok, ezt több helyen is olvashatjuk, hogy az eredeti anyagoknak megfelelő anyaggal próbálták a javításokat végezni. Olvasható, hogy bárány, illetve birka bőrökből készült egy része a sípok alatti szelepeknek. Ezeket, amikor 15-18 évvel ezelőtt felújították, akkor ezeket ugyanazokkal az anyagokkal próbálták pótolni. Ezért mondhatjuk azt a szakemberek szerint, hogy az orgona ugyanazon a hangszínen, ugyanazon a hangon szólal meg, mint ahogy azt annak idején Sukenik János elképzelte. Ez annak is köszönhető, hogy ő a pályázatára egy nagyon részletes költségvetést adott be, amelyben a legapróbb részletekig minden megtalálható, és ezt a szakemberek később is meg tudták nézni. Egyébként ez a költségvetés a gyülekezetünk levéltárába, eredeti állapotába is megtekinthető.
1: És ha már itt a levéltárat említi, biztos keresett forrásokat az orgonához.
0: Igen.
1: Az nem derült ki esetleg az iratokból, hogy miért nem erre az oldalra tervezték az építéskor a hangszer elhelyezését?
0: Nem. Sajnos nem. Az nem derült ki. Nem derült ki, sőt, föl sem merült, ugye több mint 110 éven át a keleti karzaton volt. Azonban, amikor 2010-12-ben a templom teljes felújítására került sor, amikor ásatás is volt, amikor a templom szigetelését elvégezték, tehát a teljes felújítást, akkor a szakemberek akkor döntöttek így, hogy erre az oldalra hozzák át. Nem tudom az eredetét, de az eredeti dokumentumokban erről nincs szó.
1: És ez már csak az én kíváncsiságom, hogy a műemlékvédelem ezt hagyta, hogy a másik oldalra kerüljön, tehát ebből nem volt ilyen műemlékvédelmi kérdés?
0: Tudomásom szerint nem, tehát gyakorlatilag a felújítás is, minden, ami a templomon belül történt, a műemlékvédelemmel közös munka alapján történt. Tudomásom szerint nem volt ebből semmi gond.
1: Oké, és egy utolsó személyes kérdés, azt tisztáztuk a beszélgetés előtt, hogy ön nem tud játszani az orgonán, tehát inkább gondolom történelmi és gyülekezeti érdeklődésből foglalkozott a hangszer történetével. De mit gondol erről a hangszerről? Szereti-e a hangját, amikor itt ül egy istentisztelete? Mit gondol róla? Mit jelent önnek?
0: Nekem ez az orgona, azt hiszem, hogy fogalmazzak, 100 közül is megismerném a hangját. Egy olyan lágy hangzású, egyedi hangzású, amit szerintem mondom, és akár 100 orgona közül is talán megismerném, pedig nem vagyok egy Whitefield-ű zenész, de nálam sokkal hozzáértőbb szakemberek elmondták, hogy egyedi hangzása van az orgonának.
1: Most elérzékenyült, ahogy ezt mondta, de meg tudja fogalmazni, hogy miért ennyire fontos önnek ez a hangszer? Látom önön, hogy most ez megérintette a kérdést is.
0: Nem tudom. Nem tudom megmondani. Talán azért, mert ugye a református vallás szerint aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Na most, aki ezt az éneket egy ilyen orgonai aláfestéssel teszi meg, az szerintem még jobban. Nem tudom, érzelmileg ez hat rám.

0: Lejöttünk a karzatról, ide a templom előterében, ahol áll most egy festmény, aki kit ábrázol?
1: Aki az adományozó Olá Ferencet ábrázolja, akinek a festménye a református egyházi gyűjteménybe megtalálható. Most erre az alkalomra hoztuk át ide. Amikor ő 1895-ben felajánlotta ezt az 5000 forintos összeget, akkor már végtelen hálások voltak a gyülekezet neki. 1896-ban az orgona felszentelését követően pedig a presbitérium úgy döntött, hogy lefesteti az arcképét. Akkor egyébként a lelkipásztorokon kívül nem igazán festették le másnak az arcképét. De akkor még fényképezés sem volt, 1896-ban nagyon ritka volt az, és úgy döntöttek, hogy Olá Ferencről egy festményt készítenek. Ennek az érdekessége, hogy sajnos nem tudjuk, hogy ki az alkotója. Több helyen megnéztük presbiteri jegyzőkönyvbe, itt-ott, és sajnos szignálva nincs a festmény, nem találtunk nyomait ennek. Művészettörténészek és szakemberek megnézték, és egyelőre nem tudjuk, úgyhogy várjuk azt, aki meg tudja mondani, hogy ki az, aki Olá Ferencet lefestette 1896-ban.
0: Viszont az, amit mond a kép történetéről, hogy ebben a korszakban a lelkipásztorokat örökítették meg így, ez gondolom azt jelenti, hogy a presbitérium ennyire hálás volt Olá Ferencnek, hogy méltó arra, hogy megőrizzük, és akár 2026-ban erre nyilván nem gondoltak, de itt beszélgetünk a kép előtt.
1: Így van. Tehát a lelkipásztorokon kívül viszonylag kevés donátor adományozónak a portréját készítettek el. Olá Ferencen kívül van még más is, akinek elkészítették. Az egy más alkalommal érdekes.
0: Úgy került most szóba itt már az interjú után Olá Ferenc festménye, és úgy léptünk ide le a karzatról, hogy arról kezdtünk el beszélgetni mikrofonon kívül, hogy mekkora adomány volt ez, hogy manapság azért nem szoktak orgonákat felajánlani egy ember. És akkor azt mondta, hogy ha megnézzük a festményét, és akkor lejöttünk megnézni. Mi volt ez a fél mondat, amit akkor nem fejezett be?
1: Tulajdonképpen, hogy egy idős emberről van szó. Én úgy tudom, gondolom nem tévedek, hogy nem volt családja, tehát ő egy tímármester volt az eredeti szakmája. Köztiszteletben álló ember volt városszerte, egy jószívű ember, aki sok helyre adományozott, és ez volt tudomásunk szerint az egyik legnagyobb adománya, bár utána még vagyonából akkori részvényeket is hagyományozott a református egyháza, ami halála után az egyháza szállt át.
0: Példaértékűnek tartja Olá Ferenc adományozói kedvét?
1: Példaértékűnek mindenféleképpen. Az az igazság, ma is szükség volna arra, hogy legyenek adományozók, már ugye sokan vannak, akik név nélkül szeretnek adományozni, és azért elmondhatjuk, hogy most is vannak. Nem ilyen mértékű, kisebb mértékű adományozóink most is vannak, de általában nem szereti, tehát névtelenségbe szeretnek maradni. És azt gondolom, hogy egy református embertől ez egy nagyon szép dolog. Hogy nem a neve az érdekes, hanem az, hogy adott.

0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk összeállításunkat a Hódmezővásárhelyi Ótemplomból, ahol néhány nappal ezelőtt azért adtak hálát, mert 130 éve készült el a templom orgonája.
1: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat Hódmezővásárhelyről, ahol a református ótemplomban néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 130 éve készülhetett el az orgonájuk. A hangszer annak idején 5000 forintos adományból épült, az első világháborúban 54 sípját hadicélok miatt elvitték, de így is használható maradt, tehát megszakítások nélkül szolgálta és szolgálja a közösség éneklését 130 év óta. A hangszer építője azonban meglepődne, ha újra a templomban járhatna, ugyanis az ótemplom teljes körű felújításakor a hangszert átköltöztették az egyik karzatról a másikra. A hangszerről, a gyülekezeti éneklésről, az adományozásról beszélgetünk a következő percekben. Megszólal majd Pál Úr János orgonaművész, Fekete Károly tiszántúli püspök, de elsőként az ótemplom lelkésze.

0: Báncsó Beáta hódmezővásárhelyi ótemplomi református gyülekezet lelkészét kérdezem. Miért érezték fontosnak, hogy meg kell ünnepelni a 130 éves orgonát, ami talán a háttérben is hallatszik?
1: Gyülekezetünkben az elmúlt években több kántor is bekerült és szolgál, van egy állandó kántorpárosunk, egy orgonista és egy hegedűsünk, és van egy nagyszerű presbiteri jegyzőnk, aki szívesen kutatja a múltat, ő nekik közös érdemük ez a koncert, illetve ez a hálaadás. Tavaly megkerestek engem, hogy 130 éves lesz az idén. A mi gyülekezetünkben minden évben szentelünk egy ügynek, valaminek egy esztendőt. Tavaly egy dombormű volt, és akkor az idén ez a jubileum év, hogy 130 év arra indított bennünket, hogy kántoraink szervezésében volt 4 koncert, szőnyiskolánknak volt egy digitális zenei ének hanganyag kiadás, ahol gyerekek énekeltek, és hát ez a záró vége, hogy Pál úr János itt orgonál mögöttünk. Tehát tulajdonképpen az ötletadók, a kántoraink, és hát az, hogy minden évben szoktunk tartani valamit, és van egy nagyszerű jegyzőnk, aki számon tartja a legfontosabb jubileumokat.
0: Ettől a nagyszerű jegyzőtől tudom, ahogy vele való beszélgetésből, hogy annak idején a felajánló Oláh Ferenc 5000 forintot adott erre az orgonára, és ez az egész költséget fedezte. Példaértékűnek látja ezt a fajta adományozást akár 2026-ra nézve is a gyülekezetek egyházközségek tagjai felé? Hát, ami nem az 5000 forintot, hanem azt a volument.
1: Azt a nagyságrendet, hát igen, ha ezt ma számolnánk, akkor ez több mint 100 millió forint lenne szerintem. Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavítómester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Oláh Ferenc volt, de voltak mások is, akik komoly summával adománnyal segítették a gyülekezetet, de hát akkor még más is volt a helyzet. Tehát akkor 40 ezer fenntartójárulékot fizető volt a hódmezővásárhelyi ótemplomi gyülekezetbe. Én azt gondolom, hogy példaértékű aznak a 380 embernek az adakozása, azok közül néhánynak pedig kiváltságosan is, akik segítik a munkát. De mi nem tudunk egy ekkora volument nyilván létrehozni. A gyülekezetünk ennél sokkal szegényebb, így különösen is, örömteli, hogyha egy ilyen átnézést, mert azért nagy hangolás most sem történhetett, megvolt 2 évvel ezelőtt, tehát a tavalyi esztendőben megvolt, az orgonánkra vigyázunk, de azért most is ilyenkor egy kicsit összeszedjük magunkat, összekapjuk magunkat, és az orgona is rendben van. Tehát amióta én itt szolgálok, 21 éve azóta ez az orgona rendben van, koncertképes, és ma este is így lesz.
0: Mit jelent önnek személy szerint ez a hangszer? Ha meghallja, szereti-e, milyenek látja a templomi szolgálat kiegészítését, mert az igei szolgálat kiegészítéseként?
1: Annak jó a kérdés, mert az orgonát ünnepeljük, de én a gyülekezetet szeretném, vagy a gyülekezeti énekét és a kántorainkat szeretném ünnepelni, mert a mi gyülekezeti énekünk fejlődik, növekszik, kántoraink lelkesek, aranyosak, ügyesek, és ez érződik a mi zenei életünkön, és hálás vagyok, hogy ez a hangszer ilyen szépen működik és helyén van. És az, hogy szervezhetünk, hát az idén szimfonikus zenekar volt, szegedi nagykórus volt, Pál úr János orgonaművész úr itt van, hát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kincs, hogy ő eljön ide Vásárhelyre. Úgyhogy hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon fontos a gyülekezeti ének.

0: Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyház kerület püspökét kérdezem. A 150. Zsoltár nyomán hirdette az igét, amiben aztán sorolta és olvasta a különböző hangszereket, szintányér, dob, hegedű, fuvola. Hát orgona nem volt benne. Oké, értem, orgona nem volt, amikor a zsoltáros ezt leírta, de kicsit ilyen provokatívan kérdezem, hogy van helye orgonának a templomainkban? Talán ünneprontásnak tűnik így 130 éves orgona ünnepén, de kérdezem.
1: Van helye az orgonának, mert emeli az éneklés rendjét, és karban is tartja, főleg, hogyha egy jó orgonista van. Van olyan is, hogy lassúbb az orgonista, mint a gyülekezet, ez olykor bosszantó, de normális esetben a hangszer segíti a gyülekezet éneklését. Nem volt ez mindig így, jogos a kérdés, mert például Calvinnál és a zeneértő, zeneileg nagyon művelt humanista tudósnak, Zwinglinek az volt az elve, hogy csak a gyülekezet énekeljen, mert a középkorban a hangszerek, illetve a liturgikus kórus átvette a gyülekezet éneklés szerepét. Ők pedig azt fedezték föl, hogy a gyülekezetnek kell megfogalmazni az Úristenhez szóló kérését, hogy valóban kétszeres imádság legyen az éneklés. Luther egy kicsit más volt. Luther megengedte a hangszerek használatát, az orgonáit is, de úgy szakralizálta, hogy új énekek születtek, és a Luther korálok, illetve ennek a korszaknak a lelki énekei, azok a mi slágereink is lettek reformátusoknak, úgyhogy megérte. És igazából hozzánk Erdélyben a 18. század derekán költöztek be a hangszerek, vagy költöztek vissza, az anyaországban pedig ugye a 19. század elején, és egészen úttörő módon áll a Hódmezővásárhely új templomi hangszer, amelyik a 30-as években épült, és egy kicsit később, már a 1896-os esztendőben épült ez a 130 éves hangszer ide az ótemplomba, úgyhogy a 19. században már elterjedt hangszernek lehet mondani az orgonát a református templomokban. Megindult a kántorképzés, és nyilván ez hozta magával az egyházzenei fejlődést is.
0: Napjainkban hol látja a szerepét, akár az orgonának, akár a gyülekezeti éneknek?
1: Azt gondolom, hogy mindenhol, minden alkalommal és mindenféle hangszerösszeállításban az a fontos, hogy igényes zene legyen. Az Úristenhez szeretnénk szólni, és az Úristen nem elégszik meg akármivel. Mi gyarlóbbak vagyunk. Mi azt mondjuk, ó, jó ez itt falun, meg hát belőlünk ennyi telik, meg olyan lelkesek, de hamisak, igényes zenére lenne szükség, és ez a gyülekezetre is visszahat, tehát érdemes befektetni abba, hogy mi szólal meg, akár a könnyű zenei hangszerelésben, akár a klasszikus zenei hangszerelésben, az igényszint nem mindegy, hogy milyen. Ebben a dalban van két akkord, ezt egy bizzenész megengedheti magának, azért mi többre vágynánk a gyülekezetben is, ezért is most a napokban kántorképző zajlik Debrecenben és az ország több pontján, mert szeretnénk azt, hogy ne akármi kísérje a gyülekezet énekét, és ne akárhogyan, és ehhez a hangszereket is karban kell tartani. A 33. Zsoltár azt mondja a második versében, hogy szépen zengjenek hangszereitek, és ebben a szépben, ebben sokkal több van, mert a héberben a szép és a jó az együtt hangzik, ugyanannak a szónak a két jelentés árnyalata. Az Úristen méltó arra, hogy mi megadjuk a módját, hogy hogyan dicsérjük őt. És ez vonatkozik az imádságra is, hogyha hozzászólunk, akkor megtiszteljük őt, és a háromszor Szent Istenhez szólunk, és ezt az ember nem feledheti el, még akkor sem, hogyha nagyon bizalmas, bensőséges viszonyban van az Úristennel. Ez kell, hogy fegyelmezzen bennünket, és kell, hogy bizalmat ébresszen iránta.
0: Itt van mögöttünk Oláh Ferencnek a festménye, aki felajánlotta 130 évvel ezelőtt, vagy 131 évvel ezelőtt azt az 5000 forintot, amiből megépülhetett ez a hangszer. Engem megrendít, hogy van valaki, aki mai viszonylatban 100 milliós tételt ajánl föl egy ilyen nemes ügyre. Mit gondol erről ma? Kellenének-e hasonló mecénások, akik akár orgonát építenek, vagy ez egy más világ, ő meg más világban élt Oláh Ferenc, de mégis mit gondol erről?
1: Hogyha az ember megnézi a református hangszereink történetét, és én foglalkoztam vele, úgyhogy felelősséggel mondom, amit mondok, rengeteg olyan adakozó családdal, özvegyel, gyermek nélküli házaspárral találkozik az ember, aki nem csak harangokat öntetett, hanem orgonákat készítetett a különböző templomokba. Sokkal nagyobb volt a hála és a hála mértéke a régebbi korokban, mint talán most. most még karbantartani is nagyon nehéz ezeket a hangszereket, hiszen itt tényleg milliós értékekről van szó. Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan, ezt meg kell fizetni. Minden kézi munka sokkal drágább, mint a gépi teljesítmény. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség az meg kellene, hogy mutatkozzon. Boldogan veszünk urvacsodát régi kelyhekből, és ott van a szélén ráírva, hogy melyik család, mikor, milyen körülmények között ajándékozta egy gyülekezetnek, és nem azért, hogy hőbörögjön, vagy mellét veregesse, hanem azért, mert történt valami, ami őt arra késztette, hogy ebben a nagyon furcsa formában fejezze ki a háláját, hogy egy céladománnyal, egy konkrét ügy megvalósítására ad összegeket. Volt, amikor ezt ki kellett pótolni, és a gyülekezet is adakozott, de valakinek el kellett ezt indítani. És ezek az impulzusok, ezek nagyon fontosak, hogy érzékeljük, hogy a jelenben is meg kellene történjen ez, mert minden korszak az egyház történetben meghozta a maga áldozatait azért, hogy a templomaink tényleg az Isten dicsőségére szolgáljanak. Ez egy kiváló példa, hogy itt Vásárhelyen volt egy olyan férfiú, aki nem csak a szívét nyitotta ki, és nem csak a szívet ért meg, hanem a pénztárcája is megtért, és tudott áldozni. És akkor még lehet nyilván mondani, hogy persze könnyű volt neki, mert volt földje. Amikor az ember elvesz magától javakat, akkor az sose könnyű. Mert az alaptermészetünkhöz tartozik, hogy inkább én kapjak, mint hogy adjak. Pedig benne van a Szentírásban, hogy jobb adni, mint elfogadni.

0: Pál úr János orgonaművészt kérdezem, hogy milyennek látja ezt a 130 éves hangszert?
1: Az indéd nagymamámmal egy idős a hangszer, úgyhogy rögtön személyes vonatkozása is van. Fantasztikus volt érezni azt, ahogy így rögtön az autóútból így beestem az orgonapadra, hogy minden a helyén van a hangszerben, minden kiegyenlítetten szépen szól. Az elmúlt évtizedek pályáján ez nekem nagyon szokatlan volt, tehát mindig vérzett a szívem a roskadozó, enyészet felé tartó orgonák láttán és hallatán. Persze ez a szocializmusnak a nagy vívmánya, hogy az orgonaépítészet az így nagyon lehanyatlott, és a 80-as évektől kezdve van egy nagy megújulás. És a megújulás része az, hogy műemlék hangszerekkel különös gonddal bánnak. És ha itt van ez a 130 éves hangszer, hát akkor igazán ez a legjobb alkalom arra, hogy látványra is, és megszólalásra is, és én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni. Ennek az orgonának a barker emelő egy különlegessége, ami a mechanikus játékot megkönnyíti. Nem kell olyan nagy erővel nyomni. Van is különbség a két manuál között, a felső manuálon nincs ez a rásegítés. Én életemben először láttam ezt az orgonát közelről, és összességében nagyon nagy élmény volt, és még most fog kibontakozni a Teremtéstörténet koncerten, amikor 9 improvizációt eljátszom.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Hódmezővásárhely Útemplomi Református Gyülekezetben jártunk. 130 éve készült el a közösség orgonája, ezért adtak hálát néhány nappal ezelőtt. Ezen az alkalommal jártunk, és hallhatták az orgonát, amelyet Pál Úr János orgonaművész szólaltatott meg. Összeállításunkban megszólalt Fekete Károly tiszántúli püspök, Bán Csaba, a Hódmezővásárhely Útemplomi Református Gyülekezet lelkésze, és a műsorunk első felében hallhatták még Ceglédi Ernőt is, aki az Útemplomi Gyülekezet presbiteri edzője.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu adatahoz adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
2: 5. Mire Quintipor fölért, a Nobilissima fájt lába burkolózva, maga alá szedett lábbal, keleti divat szerint ült a pamlagon. Te soha se vittél még, asszony Holmit? Nyúlt mosolyogva a skarlát után. Nem az a mesterségem, Nobilissima, vörösödött el Quintipor. Ó, hát mi vagy te, kulcsár? Miért hordod ezt a kulcsot? Titkára a Scrinium memoriében. Bánom is én, azért az ilyesmit is meg kell tanulnod. Ezt így kell csinálni, ide néz. Kirázta a leplet, összehajtogatta, és visszanyújtotta a fiúnak. Most pedig bonj szét, és takard rám. A nyakamon jól összefogd, itt nagyon szúnyogosak az esték. Reszket a kezed, fázol? Várj csak. Ledobott két heverő vánkost a pamlagról. Ülj le, és ide hallgass. Tudod, hogy az életeddel tartozol nekem? Nem vetted észre, hogy az elébb én mentettelek meg? Mitől, Nobilissima? Hogy merészelted megütni a princepset? Ha én meg nem békítem, agyonvágott volna. Quintipor elmosődött. A cézárlány hangja fölcsattant. Mi nevetni valód ezen? Rabszolga. Quintipor lehajtotta a fejét. Az volt is, eddig senki se korbácsolta meg ezzel a szóval. Felej, mit nevettél? Az, hogy én addig mit csináltam volna, míg a Nobilissimus agyonvág. A lány hangosan kacagott. Bátor fiú vagy, persze láttam. Erős lehetsz. Nézem a karodat. Szoktál vadászni, lovat hajtani? Nem szoktam, Nobilissima. Igaz, mindig elfelejtem, ki vagy. De azért a princeps keresztre feszíthetett volna. Vad, kegyetlen és alattomos, mint a farkaskölyök. Én is mindig félek tőle, hogy megharap. Pajkosan mosolygott, és elandalodott egy kicsit. A perzsa királyfi más, szelíd, csöndes, és még szebb meséket tud, mint a dajkám. Kár, hogy fél karját lecsapatta a bolondos. Tudod, miért vágatta le? Quintipor ámulva hallgatott. Mire meg tudott volna szólalni, a lány tovább hadart. Már helytartó volt, hol is csak. Mindig elfelejtem ezeket a barbár neveket, nem mindegy. Satrapa volt már, és beárulták az apjának, hogy összeesküdött ellene. Amint ezt Varanész meghallotta, levágatta a karját, és elküldte az apjának hűsége elejül, mert nagyon szerette az apját, és még most is szereti, pedig bújdosnia kell miatta. Milyen különös apák és milyen különös fiúk vannak a világon. Hallottál már ilyet? Te meg tudnád-e tenni? Le tudnád vágatni azt az erős karodat? Nini, az öved olyan piros, mint a szám, nem? Miért nem felelsz? Igen, sütötte le Quintipor a szemét. Jaj, de értelmes fiú vagy. Hadd hallom, mire mondtad, hogy igen? Az övedre, a számra vagy a karodra? Le tudnád valamiért vágatni a karodat? A hangok hamarabb meghalnak, mint a színek és illatok, de sokkal tovább kísértenek. A magiszter még halála órájában is hallott ezt a kérdést, de sohasem tudta magának megmagyarázni, mi történt vele, amikor először hallotta. A barnuló alkonyatban felrózsállott előtte a költőasszony szerid és komoly márványfeje, és neki az aranybetűs felírással kellett felelni. Életemet, szerelem, te neked kéretlen ajánlom, mert a halált te legyőzött. Elakadt a lélegzete. Hirtelen ráeszmélt, hogy most nagyobb vakmerőséget követett el, mint amikor egy istenfit megütött. Nem ért rá tovább gondolni a gondolatot. A lány végigrúgta magát a pamlagon, és szinte sikoltva mondta. Ez igaz, nem álmodom. Igazán mondod? A Szaffó verset? Tudtad, vagy itt tanultad? Kicsoda vagy te? Itt csak katonák vannak, meg rabszolgák. Ugye te valami áruhás isten vagy? Milyen szép volna az, ha csak nekem mondanád meg, ki vagy. Jönnél, mennél a világban, az emberek azt hinnék, olyan vagy, mint ők, és csak én tudnám, kit takar a zöld ruhád. Vagy csináltatnék neked egy oltást.

0: Azon állnál egész nap szobornak, nem törődnél az emberekkel, akik áldozatot raknak elébe, csak néznéd a felhőket, hallgattád a szeleket és a madarakat, és mikor a csillagok feljönnek, akkor leszállnál az oltárról, és verset mondanál nekem a felhőkről, a szelekről és a madarakról. Az árnyék egyre mélyebb lett, a hang halk messziről jött. A lány most magának beszélt, és mikor elhallgatott, a fiú is magának mondta. Rabszolga vagyok, az apám rabszolgája. A nobilissima körülnézett, mint aki álomból ébred. Hát nem a császár rabszolgája vagy? Hogy lehetsz az apád rabszolgája? Az apám tett rabszolgává, neki adott a császárnak. Mindenki rabszolga, pattant föl nevetve a nobilissima. Engem is előbb-utóbb rabnőnek fog eladni az apám, pedig ő Cézár. A te apád micsoda? Quintus, a kertész, itt az udvarnál. Van itt kertész? Nem láttam még. Téged se vettelek észre eddig. Ti is Nikomédiába jöttetek? Az apámék onnan jöttek. Engem csak most hozott ide Bion. Ki az a Bion? A császár matematikusa. Varanész ismeri, azaz, aki a csillagokban olvas. Bion mindent tud, nobilissima. Athénban ki akarták kiáltani Istennek, mikor a nagy földrengést előre megmondta. De Bion Isten káromlóknak mondta azokat, akik az embert Istennek teszik meg, és erre meg akartak bennünket kövezni. Téged is? Te mit csináltál ott? Szolgája voltál? Engem mindenfelé magával vitt. A Dominus rendelte így, vele neveltetett. Jaj, ne mondj ilyet, mert akkor én szégyellem magam. Engem senki sem neveltetett, én csak úgy felnőttem, mint a vadolajfa. Hányódtam, vetődtem, amer az apám járt a katonáival. Nem hallottad még, hogy engem a vad nobilissimának hívnak? Hát téged, hogy is hívnak? Quintipor. Furcsa név, kacagott a lány. Ez ugye a Quintus Puer. Ötödik gyereke vagy az apádnak? Nem, egyetlen gyereke. Az én nevem azt jelenti, hogy Quintus fia vagyok. Quintipuer. Bocsáss meg, azért mégis furcsa név. Nem olyan szép, mint a Maxentiusé. Az azt jelenti, hogy még a legnagyobbnál is nagyobb. Az én igazi nevem is Maximilla. Legnagyobb bacska vagyok. Mit? Azt hiszed, sokkal kisebb vagyok nálad? Leugrott a pamlagról, a fiú zavartan egyenesedett fel. De a lány már akkorra elfelejtette a mérekezést. A holdra mutatott, amelynek felső karaja átparázslott már a Szilpius hegy szabályos kúpjának könnyű fájtlain. Nézd, Diana már felvette bíbor fejékét. Quintipor térdet hajtott. A cit el van bocsátva. Mehetnék ki, akkora volt, mint a maradhatnék jön. Mit akarsz? Nézett rá komolyan a lány. A princepsnek azt parancsoltam, hogy menjen el, mert már untam. Neked azt parancsolom, hogy maradj, mert még nem unlak. Különben még azt sem mondtad el. Mi üzenetet hoztál nekem? A főkamarás azt a jelentést kapta, hogy Galerius Cézár őszentsége már csak pár napi járóföldve van Antiochiához. A lány nem felelt. Az erkét körbefutó klematiszok fehér bóbitáit fújkálta bele a piros fénybe, amit a lucernáriusok fákjái vetettek. A négy világító rabszolga egyszerre helyezkedett el a villa bejáróinál. Valamerről harangszó hallatszott, s a Daphné ligetébe hajtott áldozati barmok bőgése. A nobilissima hirtelen megfordult. El is felejtettem, hogy itt vagy, Quintus fiam. Az a gondoltam, Romulan nagyanyámhoz, akinél kislánykoromban laktam. Az én nagyanyám, de ez titok, hallott, családi titok. Hogy mondjam el neked, tudsz valami családi titkot adni érte cserébe? Ó, de jó neked, hogy nincs családi titkod. Ha te is atyafiságban volnál az istenekkel, mint mink, akkor a te bölcsődbe is beledugtak volna egy titkot. Hátat fordított az emelkedő holdnak. A te bionod engem is Isten káromlónak mondana. Elhiszed, hogy én is az Olimposzról pottyantam ide? El, nobilissimo, felelt a magiszter, nagyon hirtelen is, nagyon őszintén. Ne hazudj, én nem hiszem. Az csak az apám tudja, hogy őt, az öreg Romula magától Marsistentől fogantta, mint Romulus Trea Silvia. Lehet, hogy Marsisten is tudja. Csak az én drága öreg nagyanyám nem tud róla semmit. Azt hiszem, végig eresztené a seprőnyelet a fián, ha meghallaná, hogy ilyen rossz hírbe keverte. Elnevette magát, és vállára ütött Quintipornak. Kitaláljam, mit gondoltál? Az én apámat háta mögött úgy hívják, hogy a csordás. Ugye ezt gondolod? Nem, nobilissimo. Miért gondoltam volna? Mert mindenki annak hívja, az Armentariusnak. Majd te is úgy hívod, ha megmelegszel az udvarnál. Legyintett a fiú fejrázására. Tőlem ugyan hívhatod, én nem haragszom érte. Nagyanyó, ma is minden reggel gerlicét áldoz Vesztának, amiért szentséges úr lett az ő csordás legény fiából. Mondjak neked valamit? Én a csordás vérét érzem magamban, nem az Istenét. Én csak akkor lennék boldog, ha visszaeresztenének a faluba Romulan nagyanyó mellé, és csúkot ültethetnék, kaprot vethetnék, borjut nevelhetnék, mint ő. Még tipegni is úgy szeretnék, mint ő, mikor a kányát kergeti. Meghajtotta a hátát, és apró lépésekkel csoszogva marokra fogta térde alatt a skarlátot, és meghimbálta. Húste, húste! Hirtelen kiegyenesedett, és hátravetette a fejét. Sok bolondot beszélek, Quintipor. A kolomb szó tette meg a hold. Hanem most már beszélj te is. Mondd el már végre azt az üzenetet. Már elmondtam, agyád rövidesen megérkezik. Mondtad már? Nem is hallottam. Tudod, ez nekem már nem újság. Én már tegnap megkaptam az üzenetet az apámtól. Mást is kaptam. Megmutassam? Elsuhant az erkéről. Quintipor zúgó halántékkal kapaszkodott meg a párkányban. Hát ilyen bolondosak a nobilissimák. Az aténi lányok, akikkel néha elácsorgott a Píreuszban, nem ilyenek voltak. A korintuszi költőnőse, akivel együtt koszorúzták meg Afrodité sarukötő szobrát. De szépnek szebb azoknál. Megindult vele az erkély, szédülten hunta le szemét. Látta a nobilissima fehér vállát, s rajta a perzsa ujjainak égő csíkjait. A perzsára rosszabb volt gondolni, mint a lófejűre. Egy denevér suhanása érte a homlokát, kinyitotta a szemét. Tovább forgott körülötte az épületek és ligetek homályos csoportja, az élesen kirajzolódó Szilpiusz, és fölötte a hold ezüst paténája. Apró csörgők és csengők muzsikájára riadt föl. Különös szabású, nagy ráncokban földigomló sárga sejem palásban táncolt eléje a nobilissima. Fején ezüst turbán, nyakában gyöngyökből és aranygolyócskákból fűzött lánc, mely leért a drága kövekkel kirakott, lazán kötött violaszín övig, karjain és bokáin parányi harangocskákkal beszegett aranypercek. Quintipor úgy nézte, mintha álmot látna. A lány félre billentette a fejét. Nem imádsz engem, rabszolga? Maxentius és Varanés azt mondták, sose láttak még olyan imádnivalónak, mint ebben. Valami régi zsidó királynőjé lehetett. A júdei helytartó ajándékozta az apámnak, hogy öltöztesse bele a feleségét. De az apám nekem küldte, hogy szép legyek benne, mire megjön. Tehát kinek legyek én szép, Quintipor? Kacéra megrázta magát, minden csörgője megszólalt bele. A te szépségedre csak magad vagy méltó a világon, nobilissima, hebegte a fiú. Egész belejössz már, Quintipor, mulatott a lány. Ki tudja, talán annak is azt mondták valaha, akinek készült a ruha. Talán az éppen az én anyám volt. Az apám azt mondja, már nem nagyon emlékszik rá, el is hiszem neki. Cezáriai legátus volt akkor, de Trulla, ez a dajkám, tudod, megesküszik Hekatéra. Mert ő is olyan vén, mint Hekaté, és csak ő tud nekem lepényt sütni. Majd egyszer megkóstoltatom, te veled is. Jaj, mit is akartam mondani? A Mark Vinti por, neked ezután mindig el kell találni, mit gondolok. Ha kitaláltad azt a verset is, ami az eszembe járt, akkor segíts most is. Az anyádról szóltál, nobilissima. Igen, igen. Én nem ismertem az anyámat, még egy éves se voltam, mikor belehalt abba, hogy az apám elhagyta. Trulla azt mondja, valami zsidó királylány volt. Nem veszed észre a szememen, Quintipor, hogy az zsidó szem? Csak kifelé van nyitva, be nem látni rajta. Eddig feketének tudta Quintipor a nobilissima szemét. Most, amint pillantás nélkül rátágult a holdra, amely fehér csillámokat tört benne, határozottan kéknek látta. Olyan színe van, nobilissima, mint az érett szőlőnek. A lány nyilván egy szót se hallott, kinyújtotta karját a hold felé, kimondhatatlan szomorúsággal az arcán, a szája keskeny, remegő gyűrűvé vált. Nobilissima, szólította a fiú ijetten. Lépések csoszogtak. Egy borotvált fejű egyiptomi rabszolga magas ezüst kandelábert hozott, amelynek horgain három csónak idomú bronzlámpa csüngött, finom olaj illatát árasztva. A mécsordó mögött gyíkszemű kis öregasszony totyogott, két karján fekete látikával. Nilla, nézd, mit küldött neked a princeps? Kibontsam, madaram! Letette a ládát az asztalkára, és simogatni kezdte arcát, vállát, csókolgatni a kezét. Megint rajtad a rontás, gyönyörűségem, hát nem felelsz az öreg dadusnak? Visszaűzzük a gonoszokat a holdban. Kitipegett, bronzláncon csüggő kerek füstölővel tért vissza, és körül füstölte vele a lányt, érthetetlen neveket mormolva. A nobilissima megrázkódott, ernyetten hullatta le a karjait, és kábultan kérdezte. Te vagy, Trulla, mit akarsz? A princeps küldött neked valami szépet, megnézed? Titanilla durcásan vállalt, mond, nem kell, menjetek, a lámpa maradjon. Quintipor is megindult. Neked nem mondtam, hogy mehetsz, hozd ide a ládát, ki tudod nyitni? Nincs bezárva, billentette föl a magiszter a láda tetejét, és kihulladta mind a két kezéből. A padlóra esett ládából egy véres kézfej gördült ki. A lány odaugrott a megtántorodó fiúhoz, és a hajába markolt. Csodálkozva kiáltott rá. Milyen puha hajad van neked, puhább az enyémnél. Próbáld csak, mi az, Quintipor? A fiú borzongva mutatott le a padlóra. Ott, nobilissima, az... Látom, rúgta odább a lánya készfejet az aranszandálja orrával. Azaz ostoba csak ugyan levágatta a borbély a kezét. Még jó, hogy nem a nyakát találtam mondani. Ettől ijedtél meg? És te azt mondod, meg tudnád tenni, amit Faranész? Mehetsz, Quintipor! A fiú meghajtotta a térdét, és elhagyta az erkélyt. Nem háttal kifelé, ahogy előírás szerint kellett volna, hanem arccal előre. Rohant lefelé végig a kristály lucernával világított folyosón, borzongva egész testében. A lépcső aljában a nobilissima várta, eléje kerülve valamelyik oszlopsoron. Arca, szeme nyugodtan mosolygott a fiúra. Nézd csak ezt a gemmát! A vésett ametiszt csiszolaton egy nímfa kínált oda keblét egy öreg szatírnak. A kő nem volt nagy, de a vésés finomsága meglepő volt. A szkulptor bizonyosan új divat szerint nagyítót használt, vízzel telt üveggolyót. Quintipornak arcába szaladt a vér. Láttam ezt már szoborban is, Ciprusban. Azt mondd meg, megér-e fél kezet? Nem tudom, nobilissima, mondta dadogva. Érezte, illene azt mondani, hogy ő két kezét is odaadna érte a nobilissimának, ha kívánna, de nem merte. Megint megképzett előtt a földön heverő véres kéz. Talán Bion tudja. Próbáljátok meg valamelyik ékszerésznek eladni. Egy-két aranyattán ád érte. S azt juttasd el ahhoz a rabszolgához, tudod, a kezért, de az ablakán dob be, hadd higgye, hogy valamelyik Isten könyörült meg rajta. Quintipor félénken előhúzta az erszényét, és megcsörrentette benne az aranyokat. A lány elnevette magát. Mondom én, hogy áruhás Isten vagy. Két aranyat kivett az erszényből. Jobb lesz, ha én játszom az istennőt. Nem szeretném, ha téged látna meg a princeps szállása körül. Ha engem meglát, az nem lesz neki feltűnő. Quintipor úgy érezte, mintha megmarkolták volna a szívét, pedig csak a kezét szorította meg a nobilissima. A gemmát csúsztatta bele. Ez most már a tiéd, megvetted. De azért majd csak akkor viselt, ha megint Hellászban élsz. Körülnézett, magához kapta a fiú fejét, és a fülébe súgta. Örülök neked, Quintus fia, mert te hozzád nem kell feleségül mennem. Aludj jól. De Quintus fia nem aludt jól. Sokára is ért haza, a vacsoraidőt elkószált az elhagyott fasorokban, a szelíd csöndes csillagok alatt. Úgy érezte, mintha valamelyik a fejére zuhant volna. Bion szobája mellett lábújhegyen suhant el. Most először nem volt kedve beszélgetni a matematikussal, aki mécsese mellett írására hajolva háttal ült a nyitott ajtónak. A vacsora még érintetlenül állt előtte. Bizonyosan őt várta vele, de eszébe jutott az a mosoly, amelyel Bion beszélt a pendes Titanilláról, és nem tudott jó szívvel gondolni öreg barátjára. Már hajnalodott, álomba zsibbadt. Utolsó gondolata az volt, hogy ez a nap a hét harmadik napja volt. Dies Martis. Nem a rózsaszín istennőjé, akinek kagylókocsiját galambok húzzák, hanem a vörösképű istené, aki vérrel töltözik. 6. Ha a császár csak isteni díszében pillanthatták meg a halandók, felesége, Domina Prisca, még jobban hasonlított az istenekhez. Annyiban, hogy őt egyáltalán nem lehetett látni. Tudták, hogy van, mert a köztereken szobrai voltak felállítva, és azok előtt minden évben be kellett mutatni az előírt napon a hivatalos tömjén áldozatot. De ezek a szobrok Ceresznek mutatták, derült és kegyes vonásokkal, és a birodalom első matronáját csak ilyennek lehetett elképzelni. Beszélték, hogy ilyen is volt abban az időben, mikor sugárzó szépségben a trónra került, csak hogy a későbbi szobrai mind az elsőről készültek, nem magáról a domináról, aki idővel csak úgy megöregedett, mint más asszonyok. Némelyek úgy tudták, hogy valami elrútító betegség tette emberkerülővé, mások lelki betegségről suttogtak. Szállongott olyan hír is, hogy a dominát őrültséggel verték meg az istenek, és ezért vette körül katonai csapat azt a hintót, amelyben Nikomédiából Antiókiába megérkezett. Néhány tanúja a megérkezésnek megesküdött rá, hogy akit leplekbe és fátyolokba takargatva kivettek a zárt kocsiból, az nem lehetett más, csak gyermek. Biztosat senki se tudott. Az udvari méltóságok maguk se, mert a császárné palotájába nekik is tilos volt belépni. A régi udvari emberek pedig, akik az első években szolgálták a szentségeseket, elhalogattak már, vagy nyugalomba küldte őket a császár. Udvar hölgyei az utóbbi években már nem voltak a dominának, csak ápolónői, és azok vele együtt elzárkózva éltek a világtól. Rajtuk és az orvosokon kívül csak a császári család és egy-két meghittjük tudta az igazat. Domina Prisca nem volt se őrült, se embergyűlölő, csak időnként valami különös démon hatalmába került, ahogy az orvosok megállapították. Szomorúnak mindig szomorú volt és hallgatag, de mikor a császár meglátogatta, földerült. Sőt, volt úgy is, hogy magához kérette vacsorára a Dominuszt. Sokat kínozták azonban szörnyű fejfájások, és ezek jelentették a démon közeledését. Ilyenkor napokon keresztül nem nyúlt ételhez, nem tudott aludni, csak járt, kelt a szobák során keresztül magába merülve, és nem véve észre, hogy ápolónők kísérik. Az első napokban hangtalanul járkált, aztán mosolygó arca suttogni kezdett maga elé, majd halkan dalolni gyermekaltatókat. Boldog fiatal anyák hangján, karjai, feje, dereka ringatásával kísérve a dallamot. Hirtelen leguggolt, és úgy vonszolta magát előre, mintha tipegő gyereket vezetne, akit gügyögve tanít járni. A vége mindig az volt, hogy felsikoltott, és addig rohangált jajveszékelve, míg el nem zuhant, s csöndes zokogással álomba nem sírta magát. Az volt a különös, hogy ez az álom, mely néha csak két nap múlva végződött kínos, kiabálós, hajattépő és arcot összemarcangoló felébredéssel, ijesztően mély volt. Mikor először érte a császárnét, halottnak gondolták, mert szemgolyója üvegesen megmeredt, de szíve rendesen vert, és lélegzetvétele is olyan volt, mint az alvó emberé. Se kiáltozásra, se rázásra nem mozdult, és amelyik oldalára fordították, azon maradt. Később, mikor az orvosok gyanúba vették a démont, megállapodtak abban is, hogy ha ezt egyszer sikerülne elűzni, többet nem térne vissza. Mindent elkövettek az elűzésére. Meghintették a beteget a birodalom legtávolabbi részéről hozott szent forrásvizekkel. Szétfeszített fogsora közé arábiai csípős füvek nedvét csepegtették, mint annak a mágtejnek az ellenszerét, amellyel Szomnusz isten megkeni az alvók száját. Megfüstölték a szent ápiszbika száraz ganéjával, amelyet Egyiptomból hoztak. Karját, vállát olyan csalánnal seprőzték meg, amely nem árnyékban nőtt, tehát nem Hekaté istenasszony vetette el a magját, hanem az ébresztő auróra. De se használt. A füst ugyan megköhögtette a beteget, s a csalán fölmart a bőrét, de föl nem ébresztette egyik se. Még az se segített rajta, hogy a flamenek legősibb varázsigéket mormogták el felette, pedig azok hatását annál inkább biztosra vették, mert legnagyobb részüket már maguk se értették. Ez a legerősebb démon, akit eddig ismerünk, csóválták a fejüket az orvosok, ez a démonok közt a vezér. A nevét is kitalálták a démonok vezérének, megállapodtak benne, hogy Tiutbabaotnak hívják, és ettől sokat vártak, mert a démonok mindjárt szófogadóbbak lettek, ha a nevükön tudták őket szólítani. Tiutbabaotot azonban hiába szólították föl, hogy távozzon. Csak akkor hagyta el a beteget, mikor neki tetszett. 18 órával később, s ijesztő hatalmát ez alkalommal még jobban kimutatta, mint azelőtt. A császárné úgy hányta, vetette magát az ágyban, hogy 5 ápolónő alig bírta lefogni. Világos volt, hogy a beteg elcsigázott testében nem lehetett ennyi erő. A démon ezzel jelentette ki, hogy haragszik a zaklatások miatt, és áldozatát nem hajlandó kiengedni körmély közül. Cincellus, az udvari főorvos erre azt tanácsolta, hogy forduljanak magához a főgyógyító istenhez, Esculapiushoz, akinek Pergamumi szentélyét személyesen kellett felkeresni a betegeknek. A templom kincstárában felhalmozott aranyszívek, ónix szemek, elefántcsontból faragott kezek és lábak tanúskodtak mellette, hogy ott már sok gazdag beteg talált orvosságot szívfájására, szembajára vagy tagjai bénulására. Azért csak gazdag betegek, mert a gyógyulást keresőnek bent kellett hálni az Isten szobra előtt, és a szegények nem bírták megfizetni az ágyazás költségeit, meg az altató italokat. Az Isten maga természetesen ingyen gyógyított, mégpedig oly formán, hogy a betegnek megmondta álmában, mitől várhatja nyomorúsága enyhülését és sorsa jobbra fordulását. A császárné Nehezen szánta rá magát a hosszú útra, de úgy látszik, nem hiába feküdt az Isten lába elé. Ő ugyan nem emlékezett rá, hogy álmodott volna valamit a szentélyben, de a papok hallották, hogy hangosan nevetett álmában. Ez olyan jel volt, amely világosan mutatta az Isten jó akaratát. Egy nagy öröm fogja meggyógyítani az Augusta Dominát, magyarázták a papok, mert az örömtől megtelik a szív fényességgel. Az ártó démonok pedig, akik sötétségből vannak teremtve, kerülik a fényességet, mert abban meg kell nekik halni.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eset.
6: Főr Elézer.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
6: A foszti fiú esetleg.
8: Pacsirta.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: hovat tesz.
1: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember, erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötni az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy vannak olyan élőlények, amelyeket szinte minden nap használunk vagy találkozunk velük, de a valódi hátterükről vajmi keveset tudunk? Ezek közé tartozik a gomba is, aminek számtalan előfordulási helye van. Az egyik legnagyobb kérdés pedig velük kapcsolatban, hogy a növények vagy az állatok közé sorolhatóak. Aki pedig mesél róluk, Sándor Attila, a Szegedi Gombász Egyesület titkára.
2: Talán onnan érdemes kiindulni, hogy most már beszélünk a gombák országáról, azon belül ugye a nagy gombák egy speciális csoportja a gombáknak, de nem volt ez mindig így. Tulajdonképpen amikor én gimnazista voltam, akkor én még úgy tanultam, hogy a gombák azok egyfajta telepes növények.
1: Igen.
2: És ez annak ellenére így tanultam, hogy már 1969-ben egy Robert Whittaker nevű amerikai kutató előállt az öt ország elmélettel, amelyben az állatok és a növények mellett indokoltnak látta a gombákat külön országba elhelyezni, és tulajdonképpen a 70-es évek elején ezt a kutatók, tudományos társadalom széles körben el is fogadta.
1: De a kitekintőben szó lesz Brunswick Terézről is, az ő nevéhez fűződik ugyanis az első óvoda alapítása. Miklós Gergely muzeológussal teszünk majd egy virtuális sétát.

0: maradhatják meg, melyekből elszórtan eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21 fok között alakult, délután 27 és 32 fok között várható. És akkor a tartalomból. 2025. április 7-én repítették világá a hírt, feltámasztottuk az óriás farkast. Néhány héttel később már újjászületésről szóltak. Valójában azonban csak a farkas génszerkesztett változatát készítették el. De valóban fel lehet támasztani a kihalt fajokat? A Jurassic Park film alapján sokan úgy vélik, igen. Ám Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem Orvosbiológiai Intézetének emeritus professzora szerint nem. Példaként a 2000-ben kihalt pireneusi kőszáni kecskét hozza, melynek egyetlen feltámasztott példánya 3 évvel később mindössze 7 percet élt. A kihaltnak vélt fekete lábú görény 3 feltámasztott nőstény példánya közül pedig csak egynek születtek utódai. A professzor szerint jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, vagyis könnyebb a veszélyeztetett fajokat megóvni, mint feltámasztani. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcsbákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 126. részéből olvasom. 126. Zsoltár. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kévéjét hozza. Hálaadással kezdődik a Zsoltár. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Lehet, hogy mi is azt mondjuk. De jó lenne már, ha jóra fordítaná sorsunkat az Úr. Amikor az Úr templomába mentek fel Jeruzsálembe a zarándokok, egy-egy grádicson, lépcsőn megpihentek. Ez a Zsoltár a beteljesedett reménységről beszél. Isten szava igaz. Amit mond, azt megcselekszi. A te életedben is. Jézus segítségével küzdjél a bűneid ellen, hogy életedben kiteljesedjen Krisztus áldása. A Zsoltár író a babiloni fogságból való visszatérés idejéről írta ezt az örömteli fohászt. Beteljesedett Jerémiás proféciája, és 70 év után újra visszatérhetett a zsidó nép Kánaán földjére. A mindenható Istennek való engedetlenségük, bűneik miatt kerültek elhurcolásra. De most, amikor bűnbánatra jutottak, ugyanaz az isteni kéz megszabadította őket a fogságból. Hálátlanság lenne maguknak tulajdonítani a visszatérést. Szívből jövő örvendezés van bennük, de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a maguk érdeme. Isten kegyelmes volt hozzájuk, és visszahozta őket. Az örökkévaló Isten hatalmas szabadítására felfigyeltek a pogányok is. Mi is éljünk a mindenható jelenlétében, hogy a hitetlenek meglássák Isten munkáját az életünkben. Ne olyanok legyünk, mint a művirág, ami beporosodik. Legyünk élő virág, amely jó illatot áraszt. Maradjunk az Úr közelében, imádsággal, Biblia olvasással, akaratának cselekvésével, és Krisztus jó illata kiárad rajtunk keresztül. Amikor azt olvassuk, hogy örömkiáltás volt nyelvükön, ebben benne volt a 70 év bánata, gyászos állapota, amelyből kiszabadultak. Mi is megtapasztaljuk Isten szabadítását, de ne engedjük, hogy az elmúlt fájdalmas időszak beárnyékolja a békességünket. A mögöttünk levő hetek, netán hónapok és évek nyomorúságai után engedjük Isten kegyelmét kiteljesedni az életünkben. Ne engedjük, hogy a múlt szomorúsága elvegye a jelen örömét. Isten megbocsátott, begyógyította a zsidó nép 70 év fogságának a szomorúságos küzdelmét. Te is nézz fel Jézusra, ne gyötörd magad a múlt szenvedései miatt. De még nem jött vissza mindenki a babiloni fogságból. Tudtak egymásért őszintén imádkozni, hogy az Úr gyűjtse össze mindazokat, akik még fogságban vannak, hogy ők is hazatérjenek. Voltak, akik féltek a hazatéréstől. Mások lusták voltak, vagy a bátorság hiányzott belőlük. Ézsaiás proféciája beteljesedett, hogy bár a nép száma akkora volt, mint a tenger fövénye, mégiscsak a maradék tartatott meg. Mert ha annyi volna is néped, Izrael, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tér meg, Ézsaiás 10:22. A hazatérés nem volt könnyű. az út veszélyek sorozatát rejtette, de akiknek hit volt a szívükben, elindultak. Akik pedig hazaérkeztek, azt látták, hogy az otthonaik helyén ellenséges, idegen népek laknak, akik rossz indulattal, gonoszkodással, gáncsoskodással viszonyultak feléjük. Nem volt olyan egyszerű újat kezdeni. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Negyedik vers. Judea déli része szinte sivár és lakhatatlan volt, de amikor eljött az eső, a patakok megteltek, és a víz bőven csörgedezett. Nehéz volt a népet újra egyesíteni, de Isten lelkének ereje újra egyé tud tenni. Ma is erre van szüksége. A családjainknak, Isten népének, az egyháznak, a népünknek, és minden szétszóródott közösségnek, hogy egymásra találjunk, megváltunk Jézus Krisztus segítségével, a Szentlélek erejével. Nem volt könnyű hazaérkezve újra vetni, aratni, a mindennapi munkát elvégezni. De akiket Isten ígérete tartott, azoknak a szívében ott volt a hit, bíztak az Úrban, ha vetőmagjukat sírva emelték is, szomorúságukat öröm követi. Akik Jézus Krisztusban bízunk, ígéretünk van, hogy nem csak a könnyet törli ki a szemünkből, hanem elképzelhetetlen örömöt is ad a szívünkbe. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Róma 8:28. Zarándok úton járunk, tudjuk, nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsidók 13:14. Egy nap utunk véget ér. Testünk elgyengül, erünk elhagy. Mégis reménységünk van az örök élet felől. Hisszük, hogy megváltó Jézusunk magához vesz. Krisztus meghalt minden bűnünkért kibeszélhetetlen szenvedéssel. Szent lelke által megtisztít bennünket minden hamisságtól. Jézus téged megváltott. Tudod-e? Hiszed-e? Beláttad-e, hogy bűnös vagy? Kérted-e bűneid bocsánatát? Szívedbe fogadtad-e Jézust? Ha igen, akkor lelked békére talál Jézusban. Átéled azt az igazságot, ami megvan írva, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Jób 5:18. Hogy hagyja el a lélek a testet halálunk órájában? A lélek nem magától hagyja el a testet. A lélek addig nem tud kiszakadni az emberből, amíg Isten ki nem hívja. A lélek Isten parancsára hagyja itt a testet, és ezzel bekövetkezik halálunk pillanata. Vannak, akik visszajönnek a klinikai halálból, de a klinikai halál nem egyenlő a valódi halállal. Ha valaki átmegy a halálon, az onnan vissza nem jön, csak a feltámadáskor. Gondoljuk csak el, a lélek tudja, hogy neki a mennyországba kell menni, mert üdvösségre jutott, de hol a mennyország? Hova kell mennie? Vagy a lélek tudja, hogy neki a pokolba kell menni, mert elkárhozott, de hol a pokol, hova menjen? Vagy a lélek itt bolyong a földön, a ház körül, vagy a temetők körül, és még sorolhatnánk, sokféle tévtanítás van. A Lukács evangéliuma 16. részében olvassuk, meghalt Lázár, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelére a mennyországba. Aki meghal, és hisz Jézus Krisztusban, annak a lelkéért angyalok jönnek. Jártak már az angyalok családi házakban, lakótelepeken, kórházakban, forgalmas úttesteken, karamboloknál, vagy éppen kint az erdőn, mezőn, és jöttek emberi lelkekért Isten parancsára. Várták a halál pillanatát. Szintén a Lukács 16-ban olvassuk, a gazdag ember lecsukta szemét a földön, és felemelte a pokolban. Aki nem hisz Jézus Krisztus kereszthalálában, bűnei bocsánatában, annak lelkéért a gonosz jön, démonok. A lelket viszik. A lélek nem kóborol, nem bolyong. A lelket nem lehet megidézni. semmiféle jóslással, sem kártyával, sem egyéb praktikával. A lélek nem üzen a túlvilágról. A lélek vagy a mennyben, vagy a pokolban van. A lélek nem születik még egyszer. Nincs előző életem, mert a Szentírás nem mondja, hogy lenne lélekvándorlás. A feltámadáskor találkozunk. Nekünk van Istenünk, Bibliánk, templomunk, Jézus Krisztusunk, aki él, aki velünk van minden nap, és ő rá kell hallgatni. Megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, dicsérünk, mert Te magad lejöttél földön lakó néped közé. Emberi testet vettél fel, és végigjártad a megváltás útját. Kérünk, tarts meg bennünket földi zarándok útunkon. Növeld a mi hitünket, gyógyítsd betegeinket és betegségeinket, amelyet testünkben, lelkünkben hordozunk. Szabadíts meg a gonosztól. Őrizd meg katasztrófától, háborútól, adj békességet a mi időnkben. Taníts utadon járni, dicsőségedre élni, tápláld bennünk az igaz hitet, őrizd kegyelmedből életünket, családunkat, gyülekezetünket, nemzetünket, a világ minden népét. Hallgass meg, Atyánk, Jézusért. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írta kommentárjában német Dávid, a KNH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a Belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a Belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 2025. április 7-én repítették világgá a hírt, feltámasztották az óriás farkast, néhány héttel később már újjászületésről szóltak. Valójában azonban csak a farkas génszerkesztett változatát készítették el. De valóban fel lehet támasztani kihalt fajokat? A Jurassic Park film alapján sokan úgy vélik, igen. Ám Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem Orvosbiológiai Intézetének emeritus professzora szerint nem. Példaként a 2000-ben kihalt pireneusi kőszáni kecskét hozza, melynek egyetlen feltámasztott példánya 3 évvel később mindössze 7 percet élt. A kihaltnak vélt fekete lábú görény 3 feltámasztott nőstény példánya közül pedig csak egynek születtek utódai. A professzor szerint jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, vagyis könnyebb a veszélyeztetett fajokat megóvni, mint feltámasztani. A riporter Balázs Alexandra.
2: 4 milliárd évvel ezelőtt jött létre itt a Földön egyszer és csak is egyszer. Ez a tudomány mai álláspontja. Azok az elképzelések, hogy valahonnan, máshonnan, esetleg valamelyik üstökösről keveredett ide, ezek abszolút nem bizonyítottak. Viszont mindenféle tudományos kísérletek azt jelzik, hogy a Földön voltak arra alkalmas körülmények, hogy itt alakuljon ki a Földön. A Föld miután 4,5 milliárd évvel ezelőtt megszületett, időzőjelbetéve, azóta folyamatosan változik. Az életkörülmények ennek megfelelően folyamatosan változnak. Ma azt becsülik a szakértők, hogy a Földön valaha élt összes faj több mint 99%-a már kihalt. Valahányszor hirtelen változnak a Földön az életkörülmények, annyiszor hal ki sok-sok faj rövid időn belül. Ezért van az, hogy a Földtől térett elmúlt 600 millió évében 5 tömeges kihalás történt. A megdöbbentő az egészben az, hogy most éljük meg a 6. tömeges kihalást, amely tömeges kihalásba az ember jócskán besegít. Az ember összesen csak körülbelül 200 ezer éves, ezek a tömeges kihalások pedig ezek az elmúlt 600 millió éven belül történtek. Tehát tulajdonképpen az ember az utolsó tömeges kihalás utáni nagyjából 200 ezer évben képződött, viszont időközben annyira elszaporodott és annyira megváltoztatta az életkörülményeket, amelyek nem hatnak kedvezően sok-sok faj életben maradásához. És hogyha természetesen halnak ki fajok, akkor az ember szomorkodik, és ezeket szeretné valahogy újra teremteni, szeretné őket valahogyan föltámasztani.
3: Ez valahol még érthető mondjuk a mostani élőlényeknél, de miért akar az ember föltámasztani egy olyan állatfajt, amelyen mondjuk a modern ember találkozott, és be is segített a kiveszésükbe, hogy ilyen a gyapjas mamut, a gyapjas orrszarvú, a barlangi medve, a kardfogú tigris, az óriás szarvas, vagy az óriás farkas. Egyáltalán föl lehet egy ilyen élőlényt támasztani?
2: Nem lehet föltámasztani. Tehát ezek csak lázámak. Amit a Stéber filmekben is láttunk, az is mind-mind csak vágyálom. Semmi esély nincs arra, legjobb mostani tudomásunk szerint, hogy a régen kihalt állatok közül valamelyiknek is egyetlen példáját is meglássuk ezen a Földön. Nincs erre lehetőség. Azok a dinoszauruszok, amelyek 66 millió évvel ezelőtt haltak ki, azoknak megmaradtak a csontjai, megmaradtak mindenféle megkövült maradványai, ezeket meg lehet nézni, ezek ki vannak állítva sok-sok helyen. De hát ez 66 millió évvel ezelőtt élt, és a legősibb DNS maradványok, azok körülbelül csak 1,5 millió évesek. És az sem egyfajból származó DNS minta, hanem az egy koktél, sok-sok fajnak a DNS-e van benne együtt. Tehát az esély arra, hogy DNS, mint örökítő anyagot a 66 millió évvel, vagy még annál korábban is kinyerjünk, és azt valahogyan életre bírjuk, erre nincs esély.
3: És akkor akik azt mondják, hogy feltámasztották az óriás farkast, akkor ez így nem igaz?
2: az sem igaz, az egy hangzatos, egy fellengős kijelentés volt, amit aztán a hozzáértő szakemberek azonnal megtámadtak, úgyhogy ők kételnek voltak az állításukat módosítani, és aztán utána most már nem azt mondják, hogy feltámasztották, hanem csak életre keltették, valahogyan visszahozták. De nem. Azok tulajdonképpen genetikailag módosított farkasok, amelyeket úgy módosítottak, hogy hasonlítanak a kihalt óriás farkasokra. Tehát tulajdonképpen ők azt csinálták, hogy az óriás farkas fogát, ami 13 ezer évvel ezelőtt volt, meg a koponyáját, azokból szedtek ki DNS-t, meghatározták a DNS-ben a bázispároknak a sorrendjét, úgy szoktuk mondani genetikai, hogy megszekvenálták, és ezeket a szekvenciákat összehasonlították rokonfajoknak a szekvenciájával, jelesen a rókáéval, aztán a farkaséval, egyáltalán a közeli rokonokért, kutyáival, és akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen 14 génben van 20 olyan különbség, amelyikben az óriás farkas a mai farkastól, rókáktól, meg a rokonoktól különbözik. És akkor a génszerkesztés módszerével a farkas genetikai állományát úgy módosították, amelyikben ezt a bizonyos 14 génben ezt a 20 változást hozták létre. És miután voltak ilyen sejtek, amelyek még egyszer genetikailag módosított farkas sejtek, ezekből hozták vissza aztán azt a farkast, ami hasonlít az óriás farkasra, de az valójában egy genetikailag módosított farkas.
3: És egyébként életképesek lehetnek ezek hosszú távon, és mondjuk életképes utódokat is hozhatnak létre?
2: Hogy, de persze. Három ilyen farkas született, Romulus, Remus, akiket Róma alapítói után neveztek el, és egy Kalézi nevű nőstény, tehát van két kan, meg van egy szuka. Ezeket lehetne minden tovább nélkül szaporítani, de ez nem fog megtörténni. Ezek egy óriási nagy területen, 3 méter magas kerítéssel vannak elkerítve a fiúkutyák. A nőstények a létéről semmi sem tudunk, pontosabban nem lehet tudni, hogy hol tartják, de akik elkészítették ezeket a genetikailag módosított kutyákat, ígérték, hogy sosem fogják őket szaporítani. Na de hát viszont ezzel a módszerrel, tehát a génszerkesztés módszerével bármely faj, bármely génjét lehet módosítani ott, ahol akarjuk, és ilyen fajta élőlények léteznek a Földön. A genetikusoknak ez egy bevett módszere, hogy tudnélik ezzel a génszerkesztés módszerével hoznak létre újfajta változatokat, amelyeket aztán szaporítanak, amelyeket aztán lehet tenyészteni tetszőleges mértékben.
3: Ugye így akarják életre kelteni a gyapjas mamutot, a tasmán tigrist, a dodó madarat is. De akkor ezek nem igazán azok lesznek, amelyek kihaltak?
2: Persze, hogy nem. Ez valami egészen más. Tehát tulajdonképpen most azon dolgozik egy nagy csapat, hogy az elefánt genetikai állományát módosítják úgy, mint amilyen a gyapjas mamuté szokott volt lenni, és akkor ezt a módosított elefántot akarják majd valahogyan életre kelteni, annak a reményében, hogy az hasonlítani fog a gyapjas mamusra, de az lényegében megint csak egy genetikailag módosított elefánt lesz.
3: Arról beszéltünk, hogy nagyon sok faj kihalt. Nagyon sok olyan faj van, amelyeknek állatkertben halt meg az utolsó példánya. Akkor még nem volt arra lehetőség, hogy megpróbálják őket szaporítani, akár mesterséges módon?
2: Nem, akkor ilyen még lehetőség nem volt. Ezek csak a legújabb fejlemények, amiket kezdenek aztán utána alkalmazni. Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasszanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pirenausi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban, Spanyolországban. Ez egy nőstény kőszáli kecske volt, pirenausi kőszáli kecske, amelyeket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő bőrsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis nőstényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amelyik kihalt, és sikerül feltámasztani, ilyen nincs.
3: Tehát csak olyan faj van, amelyet klónoztak. Erre jó példa a klónozott béka Dolly, Szemi és társai Piráz.
2: Így van, de ezek nem kihalt fajok.
3: Igen.
2: Tehát tulajdonképpen az afrikai karmosbékán kísérletezték ki az 1960-as években ezt a technikát. Sir John Gurdon, aki ezért Nobel-díjat is kapott 2012-ben, és ez a fajta megoldás, hogy tudniillik, testi sejtek magjából kiindulva teremtsünk egy élőlényt, ez működik. Ez egy bevált módszer, amit nem csak arra használnak, hogy klónozzunk élőlényeket, tehát egyből készítsünk többet, egynek a másolatait készítsük el, hanem ezt másra is használják. Ez annyira működik ez a fajta megoldás, hogy már bárki klónozhatja a kedvenc házi állatát, a macskáját, a kutyáját, és hát a legismertebb példa az Barbara Streisanddal történt meg, akinek elpusztult a kedvenc kis kutyája, akit Száminek hívtak, egész pontosan 2017-ben, de mielőtt elpusztult volna, dél-koreai céget kért meg arra, hogy a kedvenc kutyájának készítsék el a példányait. Lett is belőlük kettő, ezeket úgy hívják, hogy Miss Scarlet, a másikat úgy hívják, hogy Miss Violet. Tulajdonképpen ezt bárki megteheti, akár melyik kedvenc jószágával. Ez a fajta technológia, mely lóval, mely macskával, kecskével, stb. Ez egy rutin, egy minden esetben ugyanaz történik, hogy egy testisejtnek a magját ültetik be egy olyan petesejtbe, amelyiknek a magját kivették. Tehát készítenek egy úgynevezett mesterséges zigótát. És aztán, hogyha alkalmas módon kezelik ezt a mesterséges zigótát, akkor lehet belőle egy élőlény. Hozzá kell persze tenni, hogy ennek az egésznek a hatásfoka az rendkívül csekély. Elmondom például, hogy azt, amikor annak idején John Gurdon ezeket a nagyszerű kísérleteket végezte, akkor 726 mesterséges zigótából összesen csak 10-ből lett béka, amelyek közül csak 2 volt termékeny, 8 nem. Vagy például, amikor Dollyt készítették, az első klónozott emlős volt, és született 1996-ban, akkor 277 mesterséges zigótából lett összesen csak 1 állat, ez volt persze Dolly.
3: És ott van Víja a fekete lábú görény esete is, hogy ott összesen 122 embriót ültettek vadászgörények mélyébe, és a 122-ből 2 utód született, de ott is elutasították a hímeket, tehát nem tudtak szaporulatot létrehozni.
2: Így van, tehát az is egy ilyen probléma, hogyha például valamelyik dinoszaurus sikerülne klónozni, akkor annak az összes utódja a genetikai értelemben ugyanaz, mint amelyikből kiindultunk. Hogyha az lány volt, akkor az összes utódja lány, ha fiú volt, az összes utódja fiú, nincs partnere és nincs folytatás.
3: És erre nem találtak még megoldást?
2: Erre nincs megoldás.
3: Erre nincs megoldás.
2: Lehetne megoldás, hogyha ödmegtermékenyítő lenne, ami hát előfordul a gyíkoknál, meg alacsonyabb rendű országoknál, de emlősöknél ez nincs.
1: Kedves hallgatóink, Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományi Egyetem Orvosbiológia Intézetének emeritus professzorával, Balázs Alexandra beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklő rendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csak nem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. július 3-a péntek reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati északi szelet élénk, erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21 fok között alakult, délután 27 és 32 fok között várható. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. A Zemplénbe látogatunk majd, Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgetünk, a város kulturális és oktatási rendezvényeiről szólunk.
2: Az is jó, hogyha valaki csak végig sétál itt a Újhely főterén, és akkor megnézi, hogy milyen kiadványok vannak. Tehát bennem még mindig él az a ideálportré, nyilván naivitás, hogy azért a polgári életmódnak az is része, hogy mondjuk az adott településen élő állampolgárok, és hogyha értelmiségi, akkor is, hogyha nem az másféle munkát végez, azért tudja, hogy mi történik a városban, és hát azért itt valóban vannak könyves műhelyek. Vagy elmegy, és akkor ráébred arra, hogy persze ott van a levéltár, ott van a könyvtár, ott vannak a múzeumok. Ezt nyilván tudja, de jó az, hogyha valamilyen személyes kapcsolata van, mondjuk könyves standdal, és aztán utána hát, ha elmegy az intézménybe is.
1: Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg ugyanis a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, melynek során 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a diósgyőri acélművek területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, mely egyszerre fenntartató, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallják.
2: Kis Gáborral, a Szakképzési Centrum kancellárjával beszélgetek. Kancellár úr, az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan, milyen hangulatban zárult ez a tábor?
3: Hát a mai nap volt a legérdekesebb, azt gondolom, hogy mindenki számára. Ezek a gyerekek hétfőn úgy érkeztek ide, hogy még igazából nem annyira ismerték egymást, mert 4 iskolából jött 16 diák, akik vegyes csoportokba kerültek, úgy kezdtek el dolgozni, hétfőn kaptak egy feladatot, és ugye pont azt szeretnénk nekik megtanítani, hogy az élet is arról szól, hogy nem tantárgyakat kell visszamondani, hanem feladatokat megoldani, és ennek a hétnek a feladata, ugye Miskolc egy olyan súlyos problémája, a DAM területének a rehabilitációja, ami azért lássuk be, a felnőtteken is kifogott, hiszen évtizedek óta így áll már, és ezek a gyerekek most rengeteg ötletet hoztak arra, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Én azt gondolom, hogy látszik, hogy rengeteg kreativitás van bennük, már értenek a technológiához is, mert nagyon szép fotókat, videókat, honlapot, sok mindent csináltak erre, és ma be tudták bizonyítani azt, hogy ezt így be is tudják mutatni, és így egy ilyen versennyel zárult így a mai napon, ahol a csapatok között eredményt kellett hirdetni. Ugye 4 tagú zsűriben itt üdvözölhettük a város főépítészét is, tehát hiteles szakemberek is voltak, akik ismerik a problémát. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó hangulatú zárónapja volt ennek az egyhetes tábornak.
2: Hogyan látja, kancellár úr, a csapatok, a diákok milyen pluszt kaptak, milyen tapasztalatot szereztek ezzel a táborral, ezzel a feladat megoldással, esetleg a prezentációval a zsűri előtt?
3: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, mert az iskola előtt pont ez a kihívás áll, hogy a gyerekeknek nem csak a matekot kell megtanítani, meg a szakmai tantárgyakat, hanem azt, hogy ezeket hogyan tudják hasznosítani, mert ugye a munkahelyeken közösen dolgoznak, tehát az együttműködés, a komplex gondolkodás, a probléma megoldás, kommunikáció, prezentáció, ezek mind olyan dolgok, amiket biztos, hogy fejleszteni kell, erre a hagyományos iskolai kereteknek is választ kell adni, de ezek az alkalmak, ahol

0: Egyetemen kívül, meg egy kicsit más közegben próbáljuk ezt fejleszteni, ezek biztos, hogy nagyon fontosak. Ez egy pilot program, nyilván ennek a tapasztalatait utána beépítjük majd a többi programunkba, az oktatásba, az órai munkába is.
1: Szúnyog Lászlóval, Miskolcváros főépítészével folytatom az összeállítás. Összefoglalva, mint a zsűri tagja, hogyan látja ezt a tábort, a prezentációkat a végén, miért volt jó itt beülni a zsűriből, fiataloktól milyen ötleteket kapott?
2: Először is hagyd mondjam, hogy a munkának az egyik legszebb része az, amikor fiatalokkal is leülhetek beszélni. Ugye mi nekünk mindenkivel, vagy nekem mindenkivel egyeztetni kell, és könnyen legyintünk esetleg arra, hogy jó, hát ezek gyerekek. De ez nem így van. A gyerekeknek sokkal nagyobb fantáziájuk van, vagy legalább akkora fantáziájuk van, mint a felnőtteknek. Másrészt elgondolkodtam, a pályázat címe az, hogy 2050, akkor házhat éve 2050-ben, akkor ők már 40 évesek lesznek, ha úgy számoltam. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit gondolnak erről. És ami a leglényegesebb, hogy minden esetben azt tapasztalom, hogy bárkitől, hogyha meghallgatom a véleményét, születhet, hallható olyan gondolat, amit a munkánkban föl tudunk használni, a városfejlesztésben föl tudunk használni. Őszintén mondom, hogy itt a most meghallgatott 4 prezentációban volt mindegyikben ilyen gondolat.
1: Gere tímjával, a Baross Gábor technikum oktatójával, de hát mondhatom azt, hogy itt a táborban az egyik mentorral folytatom az összeállítást. Hogyan, milyen hangulatban telt a csapatoddal a tábor?
3: Igazából nagyon-nagyon jól telt. Először egy kicsit mindenki rá volt feszülve erre az egészre, de azután hihetetlenül feloldódtak a gyerekek, nagyon-nagyon jól érezték magukat, aztán már nem csak a mi csapatunk volt együtt jó, hanem már át is járkáltak, úgyhogy így mindenki jóba lett mindenkivel, mindenki összebarátkozott mindenkivel, már csináltak messenger csoportokat is, már folyamatosan beszélgetnek, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó hangulatban telt ez a tábor, és tényleg nagyon-nagyon jó barátságok születtek, úgy gondolom, a gyerekek között.
1: Mi volt a szereped a csapatok mellett?
3: Igazából nekem az volt a szerepem, hogy terelgessem a gyerekeket a jó irányba. Ugye volt egy célunk, és azt mindenféleképpen valahogy el kellett érnünk, hogy legyen egy előadásunk, és igazából ez borzasztóan nehéz volt, mert ugye voltak előadások is, amik ugye elvették egy kicsit az időnket, habár nagyon hasznosak voltak, mert megtanították nekünk, hogy hogyan kell jól előadni, hogy kell jó PowerPointot csinálni. És azon kívül, hogy mentorálnom kellett őket, azon kívül még ugye egy kicsit én is tettem hozzá, hiszen azért még ők 9-esek, nem olyan az informatikai tudásuk, és a kommunikációs készségük sem, úgyhogy ebben is próbáltam őket segíteni, de úgy gondolom, hogy nagyon jól telt, és nagyon kooperatívan telt ez a egy hét közös munka.
1: Tábor végén a mai nap volt egy prezentáció, egy előadás. A te csapatodnak hogyan sikerült? Milyen megoldásokat találtak a vasgyár rehabilitációjára, ha fogalmazhatunk így, hogyan értékeled az előadást?
3: Nagyon-nagyon ügyesek voltak, nagyon-nagyon féltem tőle, hogy hogyan fognak teljesíteni, hiszen nem szántunk annyi időt arra, hogy együtt gyakoroljunk, de tegnap délután még gyakoroltunk egyet, még leírtam nekik a szöveget, átbeszéltük, hogy ki mit mond, még este elküldtem nekik az egészet, hogy olvasgassák, most reggel is gyakoroltuk, és egyébként ahhoz képest, hogy csak párszor gyakoroltuk el együtt, szerintem nagyon-nagyon ügyesen helytálltak, és egyébként olyan problémákat oldottunk meg, mint például, hogy ugye a vasjárban annyira nem látogatott semmi, ezért bevásárlóközpontokat hoztunk létre, a meglévő faktorit fejlesztettük, egy raktárat hoztunk létre, futópályát, meg különböző közösségi tereket, szórakozóhelyeket, gokártot, és egy olyan parkolót, ami napelemes energiát használ, így multifunkcionális szerepe is van ennek. Szóval inkább mi így a fenntarthatóságra mentünk rá, illetve az energia felhasználásra, hogy az környezetbarátabb és fenntarthatóbb legyen.
1: Nagy Róberttel, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgató helyettesével, illetve hát a most futó, most zárult projektnek a szakmai vezetőjével beszélgetek. Mutassuk be ez a projekt, aminek volt ez a tábora, miről is szól.
4: Igen, köszönöm szépen. A Miskolci Szakképzési Centrum 2025. januárjától kezdve valósítja meg a szakmai oktatás és vizsgáztatás megújítását célzó projektjét. A projekt lényege, hogy több komponens elemből felépítve szakképző intézményeinkben alkalmazott módszertan kerüljön megújításra. Ennek a módszertannak a középpontjába a projekt alapú oktatást állítottuk. Első feladatunkként még 2025-ben egy módszertan módszertani kézikönyvet készítettünk, amely módszertani kézikönyv alapjaiban határozta meg azt, hogy mit tekintünk a projektalapú oktatás lényegének. Ennek a módszertannak az elkészítésével egy időben hozzákezdtünk a jó gyakorlataink összegyűjtéséhez, mindazok a jó gyakorlatok, amelyeket az intézményeinkben a projektalapú oktatásban már használtak az oktató kollégák, összegyűjtésre kerültek, ez a honlapunkon elérhető. Jelenleg egy 460 feladatból álló feladatgyűjtemény készítésén dolgozunk. Ennek a feladatgyűjteménynek az elkészítési határidője október lesz, ezt utána ki fogjuk próbálni, és reményeink szerint minden oktató, aki erre kíváncsi, természetesen majd nyilvánosságra hozzuk, és elérheti, hogy mit gondolunk, és milyen módszerekkel oktatjuk a projekt feladatokat.
1: Ez a tábor hogyan kapcsolódik a projekthez, illetve hogyan látja főigazgató helyettes úr, hogyan, milyen hangulatban telt?
4: A tábor meghirdetésekor ugye végig kellett azt gondolnunk, hogy saját tanulóink részére hogyan tudnánk őket egy kicsit érzékenyíteni a projektalapú oktatás irányába. Ők ugye 9. technikumi tanulóként már találkoztak projektfeladat megoldással, de szerettük volna, hogyha egy kicsit más körülmények között, egy kicsit a nyár hangulatában, de mégiscsak találkoznak egy olyan megoldható projektfeladattal, amely tovább segíti őket majd 10-esként, és később majd ugye a szakmai oktatás, vagy a munkavilágában is a projektalapú gondolkodás erősítésében. Hiszen az nem titok, hogy ma már ugye a munkaadók ugye olyan projektekben dolgoznak és gondolkodnak, amelyeknek megoldására a mi tanulóinkat is várják. Éppen ezért kerestünk ugye egy olyan projektet, ez ugye ennek a városnak egy jelenleg még kihasználatlan területének a volt acélműveknek a újrahasznosítására gondoltunk, és újításként megcseréltük a iskolákba járó tanulók csapatait, hiszen az lett volna a cél, hogy ebben a projektben közösen gondolkodjon egy informatikus, egy logisztikus, egy kreatív szakember, tehát a beérkező iskolákból, egy erős áramú szakember, a beérkező iskolákból a tanulókat önálló csapatokba osztottuk be. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Ez a mai nap pontosan megmutatta, hogyha a projekt feladat megfelelő, színvonalú, akkor tanulóink képesek arra, hogy együtt gondolkodjanak. Egy hét alatt egy nagyon jó prezentáció készült, úgy gondolom, hogy aki itt volt, láthatta azt ezen a jó hangulatú délelőttön, hogy ezeknek a prezentációknak egy jelentős része akár megvalósítható is lesz a közeljövőben.
1: Milyen tapasztalatot, milyen tudást kaptak ezzel a fiatalok, ezzel a táborral?
4: Igen, hát ugye nekünk a fő célunk az lenne, hogy ugye olyan készségekkel, képességekkel lássuk el és képezzük ki a tanulóinkat, amelyeket később a munkavilágában a munkáltatók által elvárt különböző készségek, képességekben teljesíteni tudnak. Én úgy veszem észre, hogy nagyon sokat fejlődtek. Ugye itt nem csak a szakmai tudásukról volt szó, hiszen ők 9-esek még saját ágazatukban rendelkeznek egy bizonyos szakmai tudással, de ami nagyon érdekes volt számomra, hogy azok a plusz dolgok, tehát az, hogy tudjanak projektben gondolkodni, és ezt meg tudják jeleníteni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó információk, nagyon sokat bővültek, meg tudjanak szólalni, ugye külön előadást tartottunk nekik az előadásmódról, hiszen 13. évfolyamon a szakmai vizsgájuknak része az, hogy ők bemutassák az elmúlt 5 évet, bemutassanak egy portfóliót, ehhez mindenféleképpen szükség van, például a kommunikációs készségeiknek a fejlesztésére, amivel később majd a munkavilágában egy munkáltatónál nagyon jól fognak boldogulni, hiszen csapatban fognak dolgozni, kommunikálniuk tudni kell. Nagyon sokat fejlődött a probléma megoldó képességük. Ugye gyakran tapasztaljuk azt, hogy egy-egy problémával találkozva nincsenek meg azok a készségek még minden esetben a tanulóinkban, hogyan kell egy problémát megoldani. Tehát, hogy meg kell vizsgálni annak a lényegét, meg kell egy tervet, el kell készíteni egy tervet, egy megoldást kell adni rá, azt értékelni kell. Ha hibás a terv, akkor át kell tervezni, felelősséget kell vállalni a hibáért, és újraindítani. Ennek a projekttábornak ez is az egyik nagyon nagy eredménye, hogy a projektalapú oktatásnak ezt a módszertanát egy kicsit megpróbáltuk irányunkba is bemutatni, hogy adj egy problémával találkozva, melyek azok a lépések, így hétfőtől csütörtökig ezt ugye próbáltuk nekik minden alkalommal mutatni, melyek azok a lépések, amelyeket át kell ahhoz esni, hogy ilyen szép projekteket láthassunk a pénteki napon.
1: Vajda Zsófiával, a Baross Gábor Technikum egyik diákjával, illetve az egyik itt szereplő csapat egyik tagjával folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az lenne, milyen élmény volt számotokra.
3: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Lényegében ez a tábor valójában arról szólt, hogy hogyan tudunk igazán összekovácsolni, és hogyan tudunk csapatként dolgozni. Nyilván ugye a svájci-magyar együttműködés programról szólt ez az egész, így 4 iskola gyűlt össze, a Kós Károly iskola, a Kandó Kálmán iskola, a mi iskolánk, a Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum, illetve a Bráti Otto Technikum. Igazából lényegében a táborban talán az volt a legjobb, hogy első nap, amikor bejöttem a barátnőmmel, hát nagyon sok új barátságot kötöttünk már másnapra, és lényegében nem gondoltam volna, hogy ez így fog kezdődni. Úgy álltunk ezt, hogy hát majd lesz valami, majd összehozunk valamit, és majd pénteken bemutatjuk. Aztán, amikor kedd lett, szinte már örömmel léptünk be a kapuba, főleg én, mert nagyon sok ilyen ismiről álmodtam eddig életem során, és ez egy hatalmas mértföldkő volt nekem, hogy felkészülhettem. Előadhattam közösen a csapatunkkal a programot, illetve nagyon sokat segített az is, hogy a felkészítő tanárunk, Gere Tímán Viktória is hozzájárult ehhez, és nagyon sokat segített nekünk abban, hogy be tudjunk illeszkedni. A csapattársaimmal nagyon jókat találtunk itt, nagyon jó fejek voltak, nagyon élveztük együtt a közös munkát, de talán a legjobban azt, hogy a közös munkán kívül is sikerült nagyszerű barátságokat alapítanunk.
1: A tábornak mi volt a tematikája, mi dolgoztatok, milyen projektet alakítottatok ki, vagy dolgoztatok ki?
3: Hát a tábornak a tematikája az lényegében az volt, hogy a Vasgyár területét hogyan tudnánk egy kicsit jobban felújítani, és erről kellett készítenünk egy projektmunkát 4-5 fő keretében, persze meg a mentortanárok.
1: És hát itt a végén vagyunk már a tábornak, és hát egy zsűrinek bemutattátok az előadást, a prezentációt. Hogy érzed, hogyan sikerült, hogyan zajlott az előadás?
3: Bíztam benne, és reménykedtem benne, hogy elsősorban nem fogom elrontani, második sorban pedig, hogy az összes csapattag meg fogja jegyezni, amit szeretne mondani, de persze, hogyha ez nem sikerült volna, akkor szerintem készségesen segítettük volna egymást, és átvettük volna egymástól a szót, viszont mivel nagyon sokat készültünk erre, lényegében hétfőtől, amint megkaptuk az előadásokat, a segítséget hozzá, attól számítva pedig már elkezdtünk gyakorolni, és így lényegében nagyon jól sikerült, úgy vélem.
1: Milyen fejlesztéseket találtatok ki?
3: Hát először is kitaláltunk ugye egy nagy bevásárlóközpontot, mert úgy vettük, hogy ez lényegében minden ember számára szükséges, hiszen ugye ez létfontosság, hogy be tudjunk szerezni minden szükséges dolgot, és ez egy bevásárlóközpont, szinte egy plázo, Ctrl-V, Ctrl-C, nagyon nagy segítség tud ehhez lenni számunkra, illetve, ahogy említettem is a prezentációban, hogy ne kelljen autónknak helyet keresgélni, alulra terveztünk a pincébe, a bevásárlóközpont alá egy fedett garást, ahol tudnak parkolni majd az autók, illetve terveztünk nagyon sok napelemes rendszert, például a faktori tetejére, vagy olyan parkolókat alakítottunk ki, aminek a tetejére napelemek kerültek, vagy olyan futópályát hoztunk létre, ami áramot termel, és olyan lámpákat hoztunk létre, illetve mozgás forgalmat irányító lámpákat és mozgásérzékelős lámpákat, amivel csökkentjük a kiadásokat, és megújítjuk a Vasgyár helyszínét.
1: Te személy szerint mit tanultál, vagy mit viszel pozitívumként haza ebből a táborból? Milyen plusz tapasztalatokat szereztél?
3: Hát az egyik az, hogy nagyon legyek kitartó, és nagyon legyek türelmes az emberekkel, mert ez a csapatmunk egyik fő lelki csücske. A másik az, hogy legyek nyitott. Egyébként is egy nyitott személyiség vagyok, nagyon szeretek barátkozni, új embereket megismerni, viszont ez a tábor abban segített, hogy még inkább legyek erre tekintettel, és nagyon sok új embert ismerjek meg, akiket a csapattársaimként is nevezhetek, és így együtt tudunk majd dolgozni. illetve még a nagyon fontos, amit megtanultam, az az, hogy nagyon sok empátiával tartozunk egymás felé, amikor csapatban dolgozunk, hiszen minden ember más, és mások a képességeink, nem tudunk ugyanúgy működni, nem tudunk ugyanazt mondani, nem tudunk ugyanolyan sorrendben és ugyanolyan időben haladni, tehát nagyon fontos, hogy azt is megtanuljuk, hogy az empátia fontos része az emberiségnek, és ezt ki kell vetítenünk a csapatunk felé is, hiszen csak így fogunk tudni jól összekovácsolni, és akkor ez nagyon fontos, hogyha mi is aktívan részt veszünk a csapat tagjaként, és nem szigeteljük el magunkat.
1: Szirmai Szilárddal, a Bláthy Ottó villamosipari technikum diákjával folytatom az összeállítást. Hogyan élted meg ezt a egyhetes tábort? Milyen élmény volt számodra ez a tábor?
5: Hát én jól éreztem magamat, a csapatom az barátságos volt, a munka az egy picit fárasztó volt.
1: Miket csináltatok, hogyan készültetek a prezentációra, mi volt a fő témavonal, amin dolgoznotok kellett így a tábor során, amit meg kellett oldani, úgymond problémát?
5: Hát a fő problémánk az a vasgyár területe volt, amit fel kellett újítanunk. Azt PPT-vel és egy weboldalon segítettük. Az előadás módja egy picit félrement, nem sikerült annyira.
1: Miről szólt az előadás, ti mivel készültetek?
5: Hát mi olyan megoldásokat találtunk, hogy mondjuk egy nagy területet átalakítunk közösségi térnek, a védett területeket mondjuk felújítjuk, de a belső teret használjuk csak, a külsőt azt nem, meg ugye az utakat még fejlesztjük, meg vasúthálózatot fejlesztünk ki.
1: És milyen pluszt viszel haza innen a táborból, milyen tapasztalatokat szereztél?
5: Hát én olyan tapasztalatokat szereztem, hogy inkább jobb egyedül dolgozni, mert ugye ha sokan vagyunk, akkor a közösség vélemény az egy picit hátráltat.
6: Kedves hallgatóink, a jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg ugyanis a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, melynek során 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a diósgyőri acélművek területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, mely egyszerre fenntartató, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
7: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye már konfirmálások szoktak lenni, hogy zajlott az önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek, majd pedig ezt követi a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni, hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön kiszoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet. Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
1: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskola lelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni, leginkább azokkal tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből, tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szemésfül tanúi.
1: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, vagy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
3: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár azt, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én felebarátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre. És ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontban, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ő ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás istentiszteletekre is. De a többiek, azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal. Lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnék majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, mi itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve a megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
1: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
3: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vége az nyilván már ott csocsózás és egyebekkel zárul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt, ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivataki homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűlteni egy papírba készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette meg még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni. Hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk. Ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele. Ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Márk evangéliuma 3. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek: állj ki a középre. Mi van a középpontban? Jézus a középpontba állítja a bénát. Miért? Mi van a középen? Mi van a szívben? Mi van a szélén? Mennyiben demonstráció Jézus tette? A nyomorúságot középre állítani nem ciki? Jézus kélezi az ellentétet, mi a fontos, mi a fontosabb, és a középre állítja, mert a középpontban az ember van, és ez nem csupán humanizmus. Hogyan leszek, lehetek jó? Az ember van a középpontban. A középen lévő ember, akár negatív üzenete is van, ki van a világ egyetem fókuszában? Az ember a világ közepe? Az emberkép önzőség is lehet. Ki, mi a világ közepe? Isten helyezte az embert a világ az édenkert közepébe. A körülállók az egyszerű kérdésre sem tudnak válaszolni. Mit jelent jót tenni, rosszat tenni, életet megmenteni, kioltani? Jézus van a középpontban, de az ő erőterében az ember. Hol a helyünk? Hol vagyunk? Helyeden vagy-e? Mi a mi feladatunk éppen most? Mi a személyes szolgálatod? Isten megbíz valamilyen feladattal. Akkor kerül helyére minden, ha Jézussal állunk ott. Mindezt megelőzi, hogy magunkat adjuk Istennek. Pál apostol azt írja: és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Ecce homo, a középen állt, ez a középreállás lényege. Jézusnál a gyógyult, meggyógyított ember van a középpontban. Mi lesz életünk középpontjában ezután? Mi van a fókuszban, a mindennapjainkban? A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a budapesti Károli Gáspár református hittudományi egyetem spirituálisa.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember, erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahoz legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Duna House. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Duna House elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az év diákrádiósaival beszélgetünk, akik anyagait itt az Európa Rádióban is hallhatták már. Vendégeink ezúttal két tanítványom, Bisztricki Sára és Szloboda Erna lesznek.
2: Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között.
3: Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból tényleg teljesen eltért a tiédtől, Erna, mert az enyém meg egy portré volt, gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg őt mutattam be, mint személy.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Műsorunkban időről időre hallhatják a szegedi kommunikáció szakra járó egyetemisták interjúit, anyagait. Ők valamennyien a tanítványaim, akiket mindig bátorítok, hogy az elkészült anyagaikkal induljanak különböző médiapályázatokon is. Örömmel osztom meg kedves hallgatóinkkal a hírt, hogy két az Európa Rádió

0: Második helyezett lettem, meglepett az eredmény, mikor ugye kaptam egy e-mailt, ugye, hogy helyezést értem el. Hát nem mondták el ugye, hogy hanyadik lettél, tehát csak annyit tudtál ugye, hogy helyezést értél el, és akkor ugye a díjátadón mondták be, hogy akkor most tényleg hanyadik is lettél. Ugye a harmadik helyezést nem osztottak ki, amit egyébként nagyon furcsának találtam, de szerintem te is, Sári, hogy nem értettem, hiszen tudtam, hogy nagyon sokan jelentkeztek erre a pályázatra, és nem gondoltam volna, hogy nem osztanak ki harmadik helyezést.
1: Igen, nekem is furcsa volt, főleg mert azért több szaktársunk is, csoporttársunk is jelentkezett, akikről tudtam is, hogy milyen interjúkat adtak be, főleg azért, mert hogy műsorvezetőként hallottam is, meg konferáltam is ezeket az interjúkat, és ezért is lepett meg az is, hogy harmadik helyezést nem osztottak ki, meg azért is, hogy én pedig első helyezett lettem, mert azt hittem, hogy nálam sokkal, de sokkal jobb interjúkat is csináltak, akár szaktársaim, akár ki tudja, más egyetemekről is szoktak jelentkezni, szóval... Engem tényleg nagyon meglepett meg, hát azért ott volt egy nagy izgalom, amikor ott ültünk Ernával egymás mellett, hogy na most akkor vajon kinek a nevét mondják, de nagyon jó élmény volt így összességében.
0: De egyébként nekem is ugyanez volt így a véleményem, hogy nem feltétlenül értettem, hogy miért én kaptam ezt a helyezést, hiszen én is egyébként úgy gondoltam, amiket én is tudtam, amiket beadtak, hogy volt szerintem sokkal érdekesebb. Ezzel nyilván nem akarom elbagatellizálni ugye a saját témámat, de mégis úgy gondoltam, hogy voltak ennél azért érdekesebb témák.
1: Igen, meg még hozzáfűzném ezt, hogy téma szempontjából is azért nagyon érdekes, hogy én egy sport emberrel készítettem interjút, és hogy nem tudtam, hogy most ez mennyire, egyáltalán mennyire lehet összehasonlítani mondjuk egy háborús, nem tudom, Helga csinált egy interjút, mi is volt az? A háborúból visszatért katonák lelki gondozásáról készített egy interjút, tehát nagyon más típusú témák jöhetnek szóba, és én se tudtam, hogy most mi az, amit itt preferálnak, egyáltalán mi alapján, és annyira nagyon nem is derült ki számunkra, mert ugye nem kaptunk ilyen nagy értékelést, úgymond ott elmondták valamennyire, de hát nyilván gondolom nem véletlenül sikerült nekünk, és biztosan jó interjúk lettek, de emiatt volt szerintem mindkettőnknek meglepetés.
0: Mindenféleképpen, meg tényleg az is, hogy amit mondtál is, hogy így a témákra, meg az értékelést sem teljesen értettem. Ugye az úgy volt, hogy kimondták a nevemet, és akkor mentem föl, és közben ment ilyen méltatásszerű értékelés, de hát ugye én abból annyira nem hallottam semmit, mert éppen kezet fogtam ugye az elnökkel, meg akik ugye átadták a díjat, úgyhogy így nagyon nem maradt meg számomra, nem tudom, hogy te így emlékszel-e rá, de...
1: Próbáltam figyelni, mert pont nálad hallottam, hogy pont miközben veszed át a díjat, meg arra koncentrálsz, igen, hogy mindenkivel kezet fog, a közben mondják el az interjúdnak a jó dolgait, meg a pozitívumait, és ezért én próbáltam a sajátomnál jobban figyelni, de tényleg nem tudtam egyszerre arra is figyelni.
0: Meg tapsoltak.
1: Tapsoltak is ráadásul, igen, úgyhogy ez kicsit nehézkes volt, de szerencsére ott utána azt hiszem mondták nekem, akik még ott voltak velünk, hogy tényleg akkor így miket mondtak, talán nálam az utcariportot emelték,
0: igen,
1: ki.
0: Igen, azt mondták, arra emlékszem.
1: De hát igen, így nehéz. Jó lett volna, hogyha kapunk egy ilyen szöveges értékelést, vagy ha nem is pontszámot, csak hogy kicsit jobban lássuk, hogy tényleg mi az, ami miatt mi értemesek voltunk ezekre a díjakra.
2: Sára már elmondta, hogy milyen munkával pályázott, de akkor Erna, légy, te is mondd el.
0: Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között. Minden esetre én magáról a szervezet működéséről kérdeztem ugye a vezetőt is, illetve az önkéntes tagot is. Az önkéntes tagot ismertem már, általa jött fel ez a téma, hogy amúgy mennyire jó is lenne széles körben ezt hirdetni, hogy van ilyen elsősegélyszolgálat, akik ugye teljesen önkéntes munkát végeznek lényegében, és ez egy ilyen telefonvonal, amit ugye hívhatnak hétköznap az emberek, akik magányosnak érzik magukat, vagy éppen depresszióval küzdenek, vagy öngyilkos gondolataik vannak. Így magáról, a szervezetről, a működésről, valamint arról is beszéltünk, ugye, hogy hogyan lehet egyébként ide bekerülni, és hogy milyen mentális készségeknek kell megfelelni.
1: Bocsánat, én csak még annyit tennék hozzá, hogy azért a nevét elmondanám a sportolónak, hogy én Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból tényleg teljesen eltért a tiédtől, Erna, már az enyém meg egy portré volt, gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg

0: őt mutattam be, mint személy.
1: Mennyi idő volt elkészíteni ezeket a munkákat, illetve mi volt a legnehezebb része a munkáknak?
2: Interjú szervezés. Mármint az, hogy leszervezni, hogy mikor. De szerintem mindig így van.
0: Igen, nekem az nagyon-nagyon nehéz volt. Én arra emlékszem, hogy én ott akkor még nem dolgoztam rádióban annyira, vagy még nem voltam annyira benne ebben az interjú szervezés folyamatában, és nekem nagyon nehéz volt, hogy fel kell hívnom, van egy telefonszámom, kaptam egy telefonszámot Bánhidi Bencéhez, és most fel kell őt hívnom, és először próbáltam ott a sajtófőnökön keresztül, de akkor ő ott először visszautasított, de közben korábban rámondta, hogy de mégis lehet az interjú. Akkor, mikor felkerestem, ott hónapokat vártam, hogy jó, majd mondja, hogy mikor készíthetem el a Bánhidi Bencével az interjút, mert hát csak így szép ezt megcsinálni, meg így helyes, vagy jogos, vagy nem is tudom erre mi a jó szó. Etikus, úgymond, hogy sajtófőnökön keresztül. Viszont aztán, mikor onnan kaptam egy visszautasítást, az volt a nehéz, hogy mégis így összeszorítottam a fogamat, hogy de nem érdekel, megvan a telefonszáma, csak felhívom a Bánhidi Bencét, mert hát, ha azt mondja mégis, hogy de neki belefér ez az interjú, és rászánnál egy fél órát. És végül nagyon jól tettem, nagyon izgultam a telefonhívás előtt, tényleg. Az volt az első ilyen, hogy egy nagy emberrel, egy számomra híres embernek titulált valakivel kellett telefonálnom, meg utána fel kellett kérnem interjúra, és utána nagyon meglepődtem, hogy emlékszem tényleg pont 2 óra között azt hiszem, kimentem, megcsináltam a telefonhívást, felvette, vagy nem, először nem vette fel, de rögtön visszahívott, és így azt se tudta, őt makogtam már, nem tudtam, hogy mondjam el, hogy mit szeretnék, ő meg rögtön mondta, hogy hát persze, és azt is, hogy bejön ide a stúdióba, és ott, hát én teljesen oda meg vissza voltam, hogy hát ez hihetetlen, hogy ez sikerül. Aztán azért ott még voltak komplikációk, mert lebeszéltünk egy interjút 1 héttel későbbre, akkor ott még variált, hogy de neki így nem jó, nem biztos, hogy be tudna jönni, lehetne korábban, lehetne a telefonon, és akkor én ott határozottan mondtam, hogy legyen már ez úgy, hogy tényleg bejön személyesen. Úgyhogy nekem ez volt a legnehezebb része, és az, hogy mennyi idő volt, hát most, hogyha az egész folyamatot nézzük, akkor nyilván felkészüléssel együtt mondhatjuk akár hónapoknak is, mert azért a fél év eleje óta én tudtam, hogy vele szeretnék interjút csinálni, hogy akarom ezt felé építeni. Hát maga az interjú az meg 1 óra körülbelül, de én nagyon élveztem.
2: Nekem is egyébként hasonlóan volt, tehát hogyha az időt nézzük, akkor én már a fél év elején tudtam, hogy én biztos, hogy szeretném őket behívni, vagy egy telefonos interjút velük, és hát ugye nyilván a telefonos interjút azt egyébként könnyebb leszervezni, hiszen ott nem kell ugye fizikailag is itt lennie, viszont az önkéntes taggal, Füzes Tamással, ő bejött, hiszen ő egyébként a BTK-n is elkezdett tanulni, és ezért mindenféleképpen egyébként egy sokkal másabb élmény volt, mint hogyha telefonon csináltam volna, mert ugye a szervezet pécsi vezetőjével én azt telefonon csináltam, míg ugye a Füzes Tamással pedig itt bent a stúdióban, és nyilván egy tényleg teljesen más élmény, máshogy kell beszélni, az, hogy élőben vagyunk, egyébként nagyon sokat könnyít a helyzet. Tehát, hogy sokkal közvetlenebb vagy, kedvesebbek az emberek, és szerintem az nagyon sokat hozzátesz, de tényleg ez az időpont szervezés a legrosszabb.
1: Voltak más témák is, amiket feldolgoztatok volna?
0: Volt olyan, amit fel is dolgoztunk, mert hogy ugye a Comcast-re több témával kell mindig érkezni. Nekem a másik témám az előző évben, igen, most már az előző évben, az a 100 éves volt az egyetemi kórus, és én, mint kórustag, különösen is, hát nyilván közel állok ehhez a szervezethez, meg fontosnak is tartottam ezt a centenáriumot megünnepelni, meg kihangsúlyozni, hogy többen halljanak róla, és én a Szász Krisztával és a Kolman Péterrel, a két karnaggyal készítettem interjút ezzel kapcsolatban. Az pont ezért volt érdekes, mert ők is bejöttek ide a stúdióba, és ketten voltak. Na és ez megint egy teljesen más műfaj, amikor két emberrel kell interjút egyszerre. Úgyhogy nekem az volt még a témám itt egyetemi berkeken belül. Én a sportot eleve nagyon szeretem, szóval bármilyen sportolóval képes lennék interjút csinálni, úgyhogy nekem ott azért van még egy pár ember, aki rajta van a listámon, és remélem, hogy egyszer majd az életben sikerül esetleg velük is beszélgetnem.
1: És Erna, te mit mondasz erre?
2: Hát ugye nekem is volt így a Comcast révén több interjúm, illetve én ugye Kiskörösön a Kiskörös TV-nél és a Rádió 97-nél is dolgozom, úgyhogy onnan is voltak lehetőségeim. Gondolkodtam is, hogy milyen témában kellene onnan választanom esetleg, de még egyébként én készítettem tavaly Beck Zolival, a 30Y frontemberével egy interjút, ahogy te beszéltél a Bencéről, tehát konkrétan ugyanaz az élmény volt számomra is, viszont az telefonos volt, és úgy gondoltam, hogy minőségben lehet, hogy jobb volt ez az interjú, amit ugye a szervezettel csináltam, illetve azt gondoltam, hogy pályázatra valószínűleg jobban releváns, mint mondjuk egy zenekar, így inkább maradtam ennél a mentálhigiénés témánál.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, utána pedig hallhatják majd a két fiatal rádióst, Bisztricki Sárát és Szloboda Ernát. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Ezúttal két tanítványom a vendég, akik a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület média pályázatán az év diák rádiósai lettek. A munkájukról, a díjról és a jövőről beszélget velük Kis Benedek, egy másik tanítványom.
2: Mit üzennétek annak, aki jövőre szeretne indulni a DUE pályázaton?
3: Hát az, hogy mindenképpen. Tehát tényleg ez egy olyan dolog, hogy veszíteni való sosincs. Én egyébként is nagyon szeretek versenyezni, már olyan építő jelleggel versenyezni, tehát nyilván nem a barátaimmal vagy ilyesmik, hanem minél több pályázatot benyújtani, minél több ösztöndíjat benyújtani, és megadni magunknak a lehetőséget arra, hogy fejlődjünk, hogy kapcsolatot tudjunk építeni, mert hát ez is egy nagyon fontos része, főleg a médiának, hogy itt bizony lesz olyan, hogy emlékezni fognak ránk, hogy igen, onnan a DUE-ról már ismerlek, vagy valahonnan máshonnan. Szóval tényleg nagyon-nagyon sok olyan pályázat van, amiket igenis figyelni kell, mert azért nem tolják ezeket így az arcunkba sokszor, és utána kell menni, és utána kell nézni, érdeklődni, de megéri, mert legfeljebb nem leszünk díjazottak, de hogy kevesebbek nem lehetünk tőle, így pedig tök jó élmény volt, és amiket meg az elején is mondtam, hogy azért szakmailag is elismerés mindenképpen, hát elmondhatjuk, hogy ott voltunk igenis az év legjobb diákrádiósai között, szóval ezt már nem veszi el tőlünk senki.
4: Hát azt nem fogják, így van. De egyébként szerintem is maga a tapasztalat szerzés miatt nagyon jó. Nyilván nagyon ijesztő belekezdeni. Tehát emlékszem, hogy én is nagyon izgultam az interjú előtt. Jól kérdezzek, emlékezzek az összes szabályra, amit tanultunk órán, hogy legyen előtte egy kis mentális felkészülés nekem is, hogy tényleg kapcsoljam át az agyamat, és akkor most nem csak egy diák vagyok, hanem egy riporter, tehát éppen kérdezek, interjú folyik, és szerintem így ez volt az egyik legnagyobb pozitívum, ami kijött belőle, illetve meg tényleg az, hogy miért ne adnám be. Ha van rá lehetőségem, akkor természetes az, hogy minden lehetőséget megfogok és kihasználom, mert amit mondtál, Sári, tényleg az, hogy mi van, hogyha nem kapok helyezést, semmi. Megpróbáltam. Tehát mindig az a legfontosabb, mert szerintem nagyon sokan egyébként úgy vannak vele, és ez szinte bármire érvényes, hogy nem már mi van, ha nem sikerül. Hát mi van, ha nem sikerül? Semmi. Hogy a legnehezebb mindig megpróbálni. Beülni a mikrofon mögé, vagy a kamera elé. Főleg így ugye, nyilván miközben ugye így tanuljuk a dolgokat, vagy tanultuk ugye, az volt, hogy úristen, le kell ülni egy kamera elé, egy mikrofon elé, meg kell próbálni interjút csinálni. Annyira ijesztő dolgoknak hangzanak, meg azok is szerintem az elején. Aztán ugye az ember így egyre jobban belejön. Jó látni is szerintem azt a fejlődést, amit mondjuk az első évben, ahogy voltunk, amennyire féltünk, amennyire nagyon tolni kellett mindenkit, és most így a végére az, hogy mennyit fejlődtünk így a 3 év során, szerintem az is nagyon sokat hozzáadott.
3: Igen, meg még azt mindenképpen hozzátenném, hogy sokan beadják elsőre ezeket a pályázatokat, és utána, ha egyszer nem sikerül, akkor így feladják, elengedik. Igen. És én ebben sem hiszek, sőt, nekem nagyon sok ilyen ösztöndíj is másodjára jött össze, meg akár a Comcast műsorvezetés is, hogy én első évben nem lettem a Comcast műsorvezetője, és mégis oda mentem másodjára, hogy tehát olyan közel voltam, miért ne sikerülhetne? És hogy ezt is így kicsit át kell formálni szerintem az emberek tudatában, meg az agyában, hogy nem szégyen még egyszer megpróbálni, vagy többször egyáltalán megpróbálni. Nem. Tényleg olyan, hogy így a kudarctól való félelem, hát, persze, nagyon nehéz, meg nyilván utána egy kicsit rossz, hogy nem sikerült, de aztán úgyis az fog jobban megmaradni az emberekben is, meg magunkban is, hogy de egyszer meg sikerült. Tehát senki sem emlegeti azt, hogy elsőre nem lettem a műsorvezető, hanem azt emlegetik, hogy de lettem, utána másodjára.
4: Bocsánat, meg az, hogy mennyit próbálkoztál addig. Tehát az is benne lesz, nem fogja megkérdezni tényleg senki, hogy na és akkor hanyadikra lett, hanyadikra sikerült. Hát nem mindegy, sikerült. Tehát tényleg nem érdekel senkit.
3: Igen, úgyhogy mindenki adja be, tényleg megéri.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bisztricki Sárát és Szloboda Ernát hallották, akik a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület média pályázatán az év diák rádiósai lettek.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, végül hallgassuk meg, mit mondanak a Diák Újságíró Egyesület vezetői, miért fontos a fiatalok számára médiapályázatot kiírni, miért fontos támogatni őket a pályájuk elején. Elsőként Herceg Zsoltot hallják majd, aki amellett, hogy régóta tagja a DUE-nak, az Inforádió munkatársaként is dolgozik. Az egyik tanítványom Fülöp Janka, a Szegedi Kommunikációszakos Egyetemista összeállítása következik, aki a díjátadó helyszínén készítette riportját.
2: Herceg Zsoltot, az Inforádió főmunkatársát és a DUE táborok elnökségi tanácsadóját először is arról kérdezem, hogy mi a Diák Média pályázat relevanciája, miért jelentős esemény?
3: Az általános iskolákban, a középiskolákban, a főiskolákon és az egyetemeken nagyon sok sajtótermék készül. Újságok, rádióműsorok, tévéműsorok, videók, fotók, sok minden. És a DUE arra született 1989-ben, hogy ezeket a diák újságírókat, ifjúsági újságírókat összefogja, hogy ők ne elkülönülten működjenek, hiszen úgy nem fogják tudni, hogy hol tartanak, hova kell fejlődniük, hanem legyen nekik egy közösségük. Ez lett a DUE. A pályázat arra szolgál, hogy megtaláljuk a jók között a legjobbakat, és hogy ezek a diák újságírók kapjanak hozzáértőktől visszajelzést arról, hogy milyen az ő munkájuk. De ha már van pályázat, akkor miért postán küldenénk ki az oklevelet és a nyereményt, akkor találkozzanak ők, ismerkedjenek meg egymással, és ünnepeljék meg egymást. Így figyelemmel tudják követni egymás műsorait is, hiszen az ország egyik végéből ide jön egy diákrádiós, találkozik az ország másik végéből érkezett diák rádióssal. Lehet, hogy többet nem fognak találkozni, de egymás műsorairól tudnak, és akár az interneten bele tudnak hallgatni, tudnak egymástól tanulni, tudnak egymás hibáiból is okulni. Úgyhogy egy közösséget teremtettünk, és egy közös ünneplési fórumot teremtettünk azzal, hogy van pályázat, és annak a díjait a sajtófesztiválon adjuk át, nyilván sokféle más programmal, hogy ez valóban egy fesztivál legyen.
2: És hogyan lehet ennyi jelentkezők közül kiválasztani a nyerteseket, a döntősöket?
3: Sok munkával lehet kiválasztani, nagyon sokan pályáznak, sok száz pályamunka érkezik mindegyik kategóriában és mindegyik műfajban. Szerencsére a DUE-ban nagyon sok önkéntes dolgozik, mi egy non-profit civil szervezet vagyunk, nem pénzért végezzük ezt a munkát, hanem lelkesedésből, és már a sokadik nemzedék nő fel a DUE-ban és vállal munkát a médiában, és azok, akik valamikor DUE-sok voltak, maguk is részt vettek ezen a pályázaton, de már évek, évtizedek óta a médiában dolgoznak. Ha megkérjük őket, akkor ők elvállalják, hogy zsűritagok lesznek, és akkor bizony heteken, hónapokon keresztül hallgatják a rádióműsorokat, nézik a videókat, nézik a fotókat, és arról értékelést készítenek, és eldöntik, hogy ki lesz az első, második, harmadik helyezett. Úgyhogy akiknek mi nagy köszönettel tartozunk, az a sok tucat, sok száz, a DUE történetében sok ezer önkéntes szakemberek és egyéb dolgozók, akik részt vesznek ebben a munkában.
2: Örkényi Zoét, a DUE média pályázatának diák videós kategóriájának harmadik helyezettjét kérdezem először is arról, hogy mi volt a filmed témája, miről szólt a videód?
4: A videóm, filmem, anyagom témája egy portréfilm részlet volt. Igazából ez eredetileg egy portréfilmes órára készült anyagból lett kivágva, így összesűrítve. Ez egy portréfilm, ami Szabó Ádám életét dolgozza föl. Ő egy felterekvő egokárt versenyző, és az ő életét próbálta megmutatni a gokárton keresztül igazából.
2: Elégedett vagy az eredménnyel? Mire számítottál?
4: Én igazából nagyon örülök annak, hogy díjazott lettem, és szerintem ez egy nagy elismerés, és nagyon boldog vagyok, hogy díjazták a munkámat. Egyelőre nem tudom, hogy elégedett vagyok ezzel. Nyilvánvalóan mindig mindenki a legjobbra törekszik. Annak is örülök, hogy díjat kaptam, viszont úgy gondolom, hogy lehet, hogy többet is ki tudtam volna ebből hozni, de nagyon örülök ennek az eredménynek is, és szerintem nagyon erős volt a mezőny, és nagyon jó munkák születtek.
2: Hogyan tervezett? Fogad folytatni a videós karrieredet?
4: Abszolút ebben a szférában képzelem el magamat. Mindenféleképpen valamilyen szerkesztőségnél, tévénél szeretnék dolgozni a későbbiekben, szóval abszolút erre irányul a jövőképem.
2: Szajli József, a DUE elnökét arról szeretném megkérdezni, hogy mi a DUE diák média pályázatának jelentősége?
5: Ez is egy nagyon régi történet, a Diák Média pályázat, hiszen ezt is már több mint 30. alkalommal hirdettük meg, és ahogy a neve is mondja, ez egy tehetségkutató Diák Média pályázat. A DUA egyik fontos feladatának tekinti, hogy felfedezze és utána támogassa a tehetséges fiatalokat. Azokat, akikben van spiritus, akikből úgy érezzük, hogy nekik helyük lenne a médiában. Na most a tehetségkutató Diák Média pályázat egy ilyen remek alkalom, ahol próbára tehetik magukat. 7 kategóriában hirdetjük meg, lehet újságcikkel, rádióriporttal, tévériporttal, vagy akár diáklappal is, vagy fotóval, videóval pályázni, és egy szakmai zsűri értékeli ezeket a munkákat. Tanácsokat is ad a pályázóknak, mert hogy szóbeli értékelés is van hozzá, és természetesen díjakat is lehet nyerni.
2: És mi alapján választották ki az idei győzteseket? Mik voltak a főbb szempontok, amiket figyelembe vettek?
5: Hát ezek a szempontok, ezek szigorúan szakmai szempontok, tehát hogy milyen minőségűek azok az írások, mennyire ötletes, mennyire tartotta be benne a szakma a szabályait, mennyire jól van megírva, vagy elkészítve mondjuk az a riport, egy diáklap mennyire figyelemfelkeltő, olvasmányos, érdekes. Tehát minden médiumnak megvannak a maga szakmai sajátosságai, amit egyébként a DUE-ban is meg lehet tanulni, meg hát természetesen az egyetemen is, és hát a mi zsűrünk az egy olyan szakértő tagokból álló zsűri, aki ezeket a szakmai szempontokat érvényesíti a pályázatban.
2: Nagy Norbertet, a DUE Média pályázatának év diákvideós szekció második helyezettjét először is arról kérdezem, hogy miről szólt a te videód?
6: Én egy riportot készítettem, egy kisfilmet, mégpedig még tavaly nyáron, júniusban volt egy nagyszabású űrkutatás itt Magyarországon is. Nem tudom, mennyire mondhatom ki a nevét, de szerintem mindenki ismeri Magyarországon, hogy ki ő. Ő volt fönt az űrben, és az ő által szolgáltatott mintákat vizsgálták szegedi kutatók, az egyetem berkeibe tartozó kutatók, és velük készítettem interjúkat, csináltunk vágóképeket, és ebből raktam össze egy kisfilmet. Lényegében arról, hogy mit is vizsgálnak, miért vizsgálják ezeket az űrből szolgáltatott anyagokat, és hogy mi ezzel a céljuk. Nagyon jó anyagot sikerült ebből összerakni. Kicsit hosszabb lett, mint az elvárt, de úgy tűnik, hogy ez sem volt nagy probléma, és sikerült a második helyen besebelni.
2: És el tudod képzelni, hogy a jövőben is ilyen videós pályán dolgoz?
6: Abszolút. Én ugye fél évet voltam a Szeged Televíziónál is riportergyakornok. Én nagyon ezen a filmes, videós, szerkesztős pályán szeretnék mozogni, és szerintem ennek is az egyik oka, hogy ez jól sikerült. Nagyon szeretek, tényleg nagyon szeretek ebben mozogni. Ezt jobban nem tudom kifejteni. Ez az egyik kedvencem itt az elektronikus sajtó szakirányon.
2: Mire számítottál? Elégedett vagy az eredménnyel? Meglepett vagy? Vagy mit gondoltál előre?
6: Nem gondoltam bele semmit teljesen őszintén. Amikor megkaptam az e-mailt, hogy díjazott lettem, én már akkor kiugrottam a bőrömből, nagyon boldog voltam. Aztán innentől kezdve minden egy ajándék lényegében, és nem gondoltam bele semmi többet. Lesz, ami lesz, lett egy második hely.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Diák Újságíró Egyesület média pályázatának díjátadójáról hallották Fülöp Janka összeállítását.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A száraz talaj miatt megviselte a kultúrnövényeket a rekord hőhullám, az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt, a talaj az ország döntő részén továbbra is kritikusan száraz, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, az ország túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hétvégére. Az elmúlt 2-3 nap csapadéka csak kisebb körzetekben nedvesítette át a felső 20-30 cm-es réteget. A felső 1 méteres rétegből már csaknem országszerte 100 mm-nél is több nedvesség hiányzik a telítettséghez képest. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, írja a közlemény. A kalászosok aratása zajlik, az elmúlt napokra jellemző forró, száraz idő a száradás segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez a termés minőségét még nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik, a kukoricával együtt ennek a kultúrának is az aszály és a forróság hatására csökken a zöld tömege. Az előrejelzés szerint mérsékelten meleg változó nedvesség tartalmú levegő áramlik majd a Kárpát-medencébe a következő 6-8 napban. Elszórtan várhatók záporok, zivatarok, így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed majd ki. A forróság egyelőre nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 30 fok országok között alakul, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, sikert sikerre halmoz a Miskolci Mazsorett Sportegyesület. Május végén Moson-Magyaróváron rendezték meg a Magyar Mazsorett Bajnokságot, ahol a Miskolci Mazsorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elérésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra is. Az Európa Szalon mai két vendége, Dudás Ágnes és Kócini Rózsa Ildikó, a Miskolci Mazsorett Sportegyesület két csoport vezetője.
2: Több mint 20 éve rendezik meg ezt a versenyt országos szinten. Az ország minden területéről jönnek a mazsorett csoportok, és szerintem mindenki erre készül egész évben a leginkább. Ez a legfontosabb esemény a sportszövetségünk életében. Úgyhogy mindig nagyon várjuk, hogy egymással is találkozzunk, megnézzük egymás csapatait, szurkoljunk. Biztos, hogy több mint 20 csoport volt a versenyen, voltak Debrecenből, innen Miskolcról, Szegedről, Orosházáról, a Dunántúról, Naszály, Oroszlány, Győr, Vértesszőlős, tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
3: A szeptember és az október hónap nálunk az alapozás, az új technikák megtanulásával történik, és akkor október végére kitaláljuk, hogy melyik csapatnak mi lesz a témája, milyen eszközzel fog az idén táncolni, milyen koreográfiákat fogunk elkészíteni, és akkor novemberben kezdünk hozzá az új koreográfiák elkészítéséhez, és a cél, hogy májusra minden koreográfia elkészüljön a magyar bajnokságra. Most már nem fuvózenére dolgozunk, vagy nem csak fuvózenére dolgozunk, hanem a mai divatos modern zenékre is. Ezért az M-bot az azt jelenti, hogy modern zenére bottal dolgozik a csapat, és nem menettáncot mutat be, hanem színpadi táncot. Tehát, hogy ezt is nagyon sok kategória van nálunk, és lehet külön menet kategóriába nevezni, lehet színpadi kategóriába nevezni, lehet szólóba, duóba, kis formációba, nagy csapatba, pomponnal, bottal, mézbottal, zászlóval nevezni, úgyhogy nagyon sok kategória van, és igazából így különböztetjük meg. Bottal dolgozunk csapatban, kis formációban, szólóban, duóban, ez a fő vonalunk nekünk. Pomponnal is dolgozunk csapatban is, és szóló kategóriában is, zászlóval csak csapatban is kis formációs kategóriák vannak, tamburbotban jelenleg szólostákkal dolgozunk. A mi egyesületünk most 3 korcsoporttal indult, kadett korcsoport, ők a gyermekek 8 és 12 év közöttiek, a junior korcsoporttal 13 és 16 év közöttiek, és a senior felnőtt korcsoporttal pedig a 16 év felettiek. Ebben a 3 korcsoportban versenyeztünk több kategóriában, összesen 22 produkciót vittünk a magyar bajnokságra. Ebből 12 első helyezést szereztünk, 4 darab második helyezést, 3 darab harmadik helyezést, 2 darab ötödik helyezést, és volt egy 10. helyezésünk, és ez nagyon fontos, ez a magyar bajnokság az egyesületünk életében, hiszen ez egyben kvalifikációs verseny is a világbajnokságra, mely idén Lengyelországban kerül megrendezésre, és ebből a 22 produkcióból 20 produkció kvalifikálta is magát a világbajnokságra.
1: Kedves hallgatóink, számítok figyelmükre!

0: lett, és emlékszem arra hétfő reggelre, amikor az orvosi asszisztens kijött a vérvizsgálat eredményével, és nem mondott semmit, hanem könnyes szemmel megölelt, mert ismerte a történetünket, és én tudtam akkor, hogy az Úr megajándékozott bennünket, beteljesítette az ígéretét, hogy megad mindent. És olyan szeretettel vártuk Johannát, Lara is készült rá, ugyanúgy, mint ahogy én, bár emlékszem egy nagyon poénos momentumra, amikor így elém állt egy reggel, hogy de hát anya, én úgy lettem nektek, hogy már én nagy voltam, hogy fogsz te tudni pelenkázni, és hogy nem fogsz beiratkozni egy iskolába, és mondtam, hogy majd együtt megtanuljuk, és akkor hozta a babáját, és pelenkáztuk a babát, és vártuk, így vártunk, így készültünk Johanna érkezésére.
1: Még hogyha erről az időszakról, az első várandóságod hónapjairól, hogy hogyan élted meg, egy picit részletesebben szólnám, nem milyen gondolatok voltak akkor?
0: Megelőzte nagyon sok nehézség. Amikor a nő szívében megszületik az, hogy gyermeket szeretne, akkor tulajdonképpen minden gondolata körül forog, és az az igazság, hogy ott volt, bíztam, és tudtam, hogy az Úr meg fogja adni, de mint ahogy beszéltük az előzőekben is, hogy a türelem az egy nagyon-nagyon fontos ajándék, és nagyon fontos erény, amivel sokszor úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk, főleg ebben a felgyorsult világban, amikor mindent akarok és most akarok, és amikor benne vagyunk, viszont nagyon nehéz türelmesnek lenni, amikor nincs, amikor csak azt érezzük, hogy én nem vagyok elég jó, amikor ott vagyok és nem sikerült, és szinte összetörik a lelkem minden egyes cikluskor, hogy nincs, és megint nincs, és miért nincs, amikor ezek a fájdalmas megélések szinte lyukat ütnek az ember lelkén. És emlékszem, egyszer olvastam egy történetet egy repedt cserépedényről, amikor ha megreped a cserépedény, akkor hibásnak találják. Viszont ezt a hibás cserépedényt tudja az Úristen úgy használni, hogy az értékes legyen mások számára. Ugyanis, amikor egy épp cserépedénybe beteszek egy gyertyát, akkor a gyertya fénye egy darabig világít, természetesen ezt kívülről nem látjuk, aztán elfogy az oxigén és elfogy a fénye. Viszont a repedéseken keresztül át tud szűrődni a fény, és másokat is meg tudok világítani. És emlékszem, hogy amikor itt várakozva, elcsüggedve, összetörve, a gyermekáldás után áhítozva, én is egy ilyen sérült cserépedény voltam, és ezeket a nehézségeket megélve bátorítani tudtam azokat a nőtestvéreket, akik ugyanebben a cipőben járnak. És amikor megtörténik a csoda, amikor megengedi az Isten a csodát az életünkben, és megtudtam, hogy várandós vagyok, hogy áldott állapotban vagyok, szó szerint úgy éreztem, mintha lebegnék. Tehát akkora eufórikus állapotba kerültünk a férjemmel, hogy átélhetem én is ezt a csodát, hogy egy új élet fejlődhet bennem, növekedhet, és igyekeztem minden pillanatára, minden mozzanatára odafigyelni, és megélni ezeket a dolgokat, és mivel már nem csak Johannára, tehát a pocakomban fejlődő kisbabára, hanem a mellette nevelkedő, formálódó kisgyerekre is figyelnem kellett, ez egy külön áldás volt, hogy együtt élhettük meg ezt a várakozást.
1: És bocsáss meg, mielőtt még itt az örömteli várakozás, a várandóság időszakáról folytatnánk a gondolatokat. Abban a nehéz élethelyzetben, amikor mondtad, hogy te is a hasonló élethelyzetben lévő nőtársaidat tudtad támogatni, hogy aki ilyen élethelyzetben van, ugye a férjével, párjával, családjával együtt éli meg mindezt, hogy az egymás támogatásának a szerepéről, fontosságáról, hogy mint házaspár, hogyan éltél meg ezt, hogy miben tudja egy férfi ilyenkor leginkább támogatni a nőt.
0: Az nagyon jó, amikor a társunk ott van mellettünk. A férfiak másként vannak összerakva, hála az Úrnak, mint mi. Másként gondolkodnak, másként élik meg a mindennapjaikat, másként gondolkodnak egy helyzetről, viszont ezekben a nehézségekben a férjem tehetetlen volt. Nem tudott érdemben segíteni. De amikor össze voltam törve, és odaült mellém, és csak átölelt, és csendben ott volt velem, és végigjárta azokat az utakat, és amikor én azt mondtam, hogy szeretnék még egy próbát

0: tenni, akkor ő nem lebeszélt róla, hanem hittel el tudott velem együtt indulni. És én azt gondolom, hogy a férjem sokszor nehezebben élte meg, mert én mindig mozgásban voltam velem, mindig történt valami, vagy a beavatkozás maga, vagy a várakozás maga, vagy a reggeli injekciózás, tehát hogy hajtott, tehát hogy volt tennivaló. A férjem viszont sokszor kicsit kívülálló volt ebből, és sokszor nehezebb volt neki beszélni, megélni ezeket a dolgokat, és pont ezek a pillanatok, amikor csendben ültünk egymás mellett átölelve, szinte egymásra hangolódott a lélegzetünk, tudtuk az Úristen elé letenni. Ugyanis azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban formált és tett erőssé bennünket az Isten azoknak a nehézségeknek az elhordozására, ami előtt álltunk. Mert akkor még nem tudtuk. És ahogy összeszorítottan, görcsösen akartam én megoldani a helyzetet, és nem sikerült. És az Isten, ahogyan lecsendesítette a tengert, ugyanígy megtanított elcsendesedni, lecsendesedni, ellazulni, és már nem görcsösen az én akarom megoldani felé fordította a figyelmemet, hanem az, hogy az ő kezébe tegyük le. És ahogyan belesimulunk az ő akaratába, az ő tenyerébe, és sokszor a legfájdalmasabb pillanatainkban tudunk ide eljutni, amikor letesszük az Úr elé ezeket a nehézségeinket, és átadjuk tulajdonképpen az Úrnak az irányítást, ekkor jött a megoldás. És ekkor lett a gyermekáldás. Addig nem. Addig úgy éreztem, mint amikor a kiránduláson letérünk az ösvényről, és megyünk össze-vissza, és megkarcolnak a gazok, és még én vagyok felháborodva, hogy sebeket ejt rajtam, pedig én tértem le. Tudom azt, hogy ez egy döntés, hogy azt döntöm el, hogy Istenre bízom magam, de ezt az elején nem tudtam volna kimondani. Tehát ehhez szükséges volt, hát az Isten jobban ismert, mint én saját magam, szükséges volt ezeknek az utaknak a bejárása.
1: Vagy ha ki is mondjuk ezt, hogy teljes szívvel elhinni, átélni.
0: Így van. Sokszor pont ezeken a nehézségeken keresztül tudta megmutatni, mint ahogy a repedéseken keresztül tudott világítani, vagy rajtam keresztül tudott világítani, és adtam, emlékszem, ott a váróteremben hasonló cipőben járó emberekkel, párokkal beszélgetve egymás nehézségein már szinte nevetni is tudtunk, és sokszor az utunkba kerülő emberek által adta meg az Úr az üzenetet, hogy itt van velünk, és nem egyedül kell megküzdenem, és én nagyon hálás vagyok a kórházban dolgozókért, mert mindenki, tehát nem az volt, hogy már megint itt vagyok, hanem mindenki támogatólag tudott odaállni mellénk, és támaszunk volt azokban a nehézségekben, amikor nem sikerült.
1: És eljött az idő,
0: bár Johannával is nem volt egy egyszerű terhesség, mert a vége felé nagyon sok probléma jött elő, magas vérnyomás, aztán beindult korai szülés, és akkor feküdnöm kellett, és az Úr megállítani szeretett volna, hogy ha eldöntötted, hogy a terhességedre, a kisbabára, a fejlődő családodra szeretnél figyelni, akkor figyeljek is oda, mert hogy végig dolgoztam, tehát tulajdonképpen a terhességet végig dolgoztam. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, és azt is nagyon nehéz volt elengednem, közben pedig a saját életemre, saját családomra figyelni, tehát ezt a fajta egyensúlyt nagyon nehéz volt az életemben megtalálni, és nagyon nehezen tudok nemet mondani. Viszont sokszor az Úr ilyen drasztikus módon állított meg az életemben. És emlékszem, hogy 2 héttel korábban a kiért születés előtt megérkezett Johanna, és maga a szülés is, természetesen tudjuk azt, hogy a nő büntetésből ugye azt kaptuk, hogy fájdalommal szüli a gyermekét, de az a csoda, amit utána átélünk, amikor megpillantjuk a gyermekünket, az el is felejtheti velünk mindezeket, És talán a legcsodálatosabb az volt, hogy megengedték, hogy a férjem is ott legyen bent velem, és ő végig küzdött, pedig akkor abban az időben nagyon, hogy is mondjam így féltettől az egésztől, hogy akkor ő neki most mi lesz ott a feladata, vagy mit kell tenni, és tulajdonképpen olyan hamar egymásra tudtunk hangolódni, hogy mikor volt az a pillanat, amikor a kezemet kellett szorítani, mikor volt az a pillanat, amikor egy pohár vízre volt szükségem, és én nagyon hálás vagyok a szülészorvosomnak is, mert tulajdonképpen egy szempillantásból tudta, hogy akkor most mit kell tennie. Tehát én magát, Johannának a születését is úgy éltem meg, hogy ez egy csodálatos dolog, és maga a találkozás, amikor magunkra hagytak, az egy áldásos pillanat, amikor együtt vagyunk hárman. És az a fény, ami betöltött bennünket, ő volt az Úristen fénye, az Úr közelsége, és emlékszem, hogy csak sírni tudtam, hogy az Úr megengedte, hogy részese lehetek ennek a csodának, hogy megélhetem, az, hogy a férjem itt van mellettem, a kisbabám, ahogyan rám nézett, tehát ez a pillanat, ez annyira beleégett az életünkbe, tehát annyira csodálatos volt, hogy nem is tudom szavakba önteni.
1: Az öröm könnyei voltak
0: igen,
1: ezek.
0: Igen, igen, igen.
1: És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Mező Anita lelkészfeleséggel, édesanyával, a Tiszeninneni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is itt a Látogató című magazin műsorunkban.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinunk mai adásában Mező Anitával, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával, lelkészfeleséggel, édesanyjával beszélgetünk, és ugye néhány perccel ezelőtt ott fejeztük be a gondolatokat életeteknek, családotok életének, azoknál a pillanatainál, amikor gyermeketeket kezetekbe foghattátok, ugye a születés pillanatai után itt négyesben folytatódott, akkor az életetek ugye már két kislánnyal.
2: Igen, és csodálatos idők voltak, viszont nagyon kellett arra figyelnünk, mivel hogy Larát örökbe fogadtuk, hogy nehogy azt érezze, hogy őt nem úgy szeretjük. Éppen ezért próbáltam mindenbe bevonni Larát, sőt, amikor elmondtuk, hogy neki kistestvére lesz, akkor nem értette először, hogy hogyan lesz neki kistestvére,

azt hitte, hogy nagy gyerek lesz, és akkor azt meséltük neki, hogy ő a pocakomban formálódik, mutattunk neki fényképeket róla, és ő ugyanígy formálódott a szívünkben. És ezt elfogadta. És annyira hálás vagyok az Úr vezetésének, hogy sikerült ezt az időszakot úgy megélnünk, hogy tehát, hogy nem volt Laránban az a fajta féltékenység. Természetesen, amikor szoptatási időszak volt, akkor ő is ugyanúgy ott ült az ölemben, de ennek én kifejezetten örültem, hogy ott akar velünk lenni, tehát, hogy nem elbújik, vagy az éjszakai etetések és sírások és pelenkázások közepette azt mondta, hogy na, akkor ő most már bezárja a szobája ajtaját, mert nem tud aludni a testvérétől. Tehát, hogy ezeket olyan szépen átvezette az Úr a családunkban, hogy nem éltük meg nehézségként, hogy van egy vér szerint, illetve egy örökbefogadott gyerekünk, és mindig édesanyám mondta azt nekem, hogy mert úgy tudjuk szeretni Larát is, hogy senki nem látja rajtunk, hogy ő nem a családunk tagja, vagy hogy kívülállóként élte az életét 4 éven keresztül, hanem olyan, mintha mindig is velünk lett volna, mindig is a részese lett volna, és tulajdonképpen bár ő egy kalandnak élte meg a kistestvér érkezését, de olyan szépen nevelkedtek együtt, olyan feladatot kapott, nagyon sok mindent ő neki kellett megtanítani a kistestvérnek, vigyáznia kellett rá, hogy ő tolhatta a babakocsit, de ez egy külön megtiszteltetés volt a számára, annak meg külön örült, hogy kislány, hogy együtt tudnak majd játszani. És tulajdonképpen így éltük a mindennapjainkat, és nagyon szépen cseperedtek a lányok, Lara iskolás lett, Johanna óvodás lett, amikor egy kárpátaljai utazást terveztünk, szülőfalunkba meglátogatjuk a család otthon maradt tagjait, amikor éreztem már, hogy nincs minden rendben, tehát fájt a hasam, de nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, még 2 nap után annyira erősödött a fájdalom, hogy már szinte elviselhetetlenné vált, és hát az ukrán nyelvet annyira nem beszélve, ott anyukám segítségét kértük, hogy menjünk el az ügyeletre, és nézzük meg először mindenféle emésztési rendellenességre, gyomorrontástól kezdve bélcsavarodáson át mindenre vizsgáltak, még azt állapították meg, hogy valami súlyos dolog állhat a háttérben, de akkor már annyira elviselhetetlen volt a fájdalom, hogy néha így emlékképek is kiestek, és akkor emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg a vesével lehet probléma, de még a szakorvos műt, addig elküldtek a nőgyógyászhoz egy kivizsgálásra. A nőgyógyász megvizsgált, és azt mondta, hogy gyanakszik valamire, de nagyon jól viselem a fájdalmat, tehát, hogy nem meri még ezt megmondani. Elvégzett egy terhességi tesztet, amin megállapították, hogy kisbabát várok, és hát én... megmondom őszintén, nagyon boldog voltam, hogy itt a derültékből villámcsapásként ért bennünket, hogy kisbabánk lesz, de viszont nem értettem, hogy akkor mitől van ez a fájdalom, mivel már Johannával voltam terhes, tudtam, hogy ez valami nem jót jelent, és azt mondta a doktor, hogy a méhen kívüli terhességre gyanakszik, de ezt egy ultrahangvizsgálattal tudja csak megerősíteni. Mivel vasárnap este volt, azt mondta, hogy ilyenkor már nem dolgozik, de édesanyám könyörgött, hogy hívjon segítséget, mert látta rajtam, hogy nem vagyok jól. És hálás vagyok az Úrnak, hogy akkor az ultrahangos doktornő megérkezett, és ott már csak azt tudták megállapítani, hogy nagyon nagy a baj. És már az altatóorvos is elment haza, úgyhogy visszahívták, és 20 percen belül a vizsgálat után már a műtőasztalon voltam, viszont leírhatatlan, amit akkor ott éreztem a kórházban. És nagyon érdekes, hogy édesanyám, édesapám, illetve a férjem volt ott velem, és édesapám és a férjemmel maradtam, hogy milyen érdekes, hogy az Úr pont férfiak voltak mellettem, mert erőre volt szükségem, mert én úgy éreztem, hogy összetörök teljesen. És emlékszem arra a pillanatra, amikor édesapám tartotta a kezében, az egyik oldalon a férjemre támaszkodva, és mondta a férjem, hogy minden rendben lesz, hogy Isten velünk van, és én csak arra tudtam gondolni, hogy akkor most elveszítem a kisbabámat, vagy mi lesz velem, tehát már félrebeszéltem a fájdalomtól, és akkor emlékszem, hogy a szemükben láttam a kétségbeesést, nem tudtam, hogy mi vár rám, és emlékszem, amikor a műtőasztalon feküdtem, és ugye a fejem fölé a nagy fényes lámpát, ahogy tartották, mondtam, hogy Istenem, hogy mi a célod velem, hogy mit kell most tennem, olyan, hogy nem tudtam imádkozni, tele volt a szívem félelemmel, bizonytalansággal, és tulajdonképpen ezzel elaludtam,

0: hatott a gyógyszer, majd másnap, bár éjszaka, magamhoz tértem, de nem emlékszem erre a mozzanatra, és másnap reggel, amikor felébredtem, akkor tele voltam csövekkel, és akkor az orvos elmagyarázta, hogy mi történt, és mondta, hogy annyira előre haladott volt a terhesség, hogy az egész petevezeték megsérült, ezért el kellett távolítani, nagyon sok vért veszítettem, és megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a 20 percen múlott az életem. És nem is gondolta volna akkor, hogy ekkora baj van. Ez fiatal mondta, hogy nagyon sok tapasztalata még nem volt ennek a doktor úrnak, viszont én már abban láttam Isten gondoskodó kegyelmét, hogy magyar volt, hogy az anyanyelvemen tudtam vele beszélni abban az űrzavarban, hogy óránként jött ellenőrizni az állapotomat, és hogy ott volt velem, és mondta a férjemnek, hogy nagyon-nagyon sok támogatásra és erőre lesz szükségem, mert maga a tény, hogy elveszítettünk egy kisbabát, ezt is fel kell dolgozni, de először testileg kell megerősödnöm. És emlékszem, hogy az egyik infúziótól allergiás sokkot kaptam, tehát, hogy újra életveszélybe került az életem, akkor azt mondták, hogy sajnos beavatkozásra nincs lehetőség, hogy imádkozni kell, és ott leborultunk, ők leborultak, én feküdtem az ágyamon, és imádkoztunk, és emlékszem, hogy mondta a férjem, hogy annyira csodálatos dolog volt az, hogy látszott, amikor visszatér az élet belém, hogy megváltozott a bőröm színe, hogy visszatértem közéjük. És a gyógyulás, tehát hogy ott abban a pillanatban csoda történt, visszakaptam az életemet, de tudjuk azt, hogy a gyógyulás az egy hosszabb folyamat volt, mert lelkileg újra fel kellett építeni magamat, mert visszatértem a mindennapi életbe, ott vártak a gyerekeim, és ők is szegények megrökönyödve, hogy mi történt anyával. Egy 3 évesnek nem tudtuk ezt elmagyarázni, de még a 10 évesnek sem, ahogy most mi zajlott, mi történt, hogy elveszítettünk egy kisbabát, de ő általuk az Isten visszavezetett az életbe, és annyira ezt a nehézséget úgy tudtuk együtt elhordozni, és újra fel tudtak építeni, hogy vissza tudtam térni közéjük. Az ő mosolyuk, az, hogy anya, gyere, csináljuk együtt, és nem volt lehetőségem, hála az Úrnak, elhagyni magam. Nem volt lehetőségem panaszkodni, hanem csak arra tudtam fókuszálni, hogy ott volt az Úr, megengedte a nehézséget, de végig velem volt, és visszahozott, és itt vagyok családanyaként, és feladatom van, és tennem kell a dolgomat. És bár nem tudom, hogy akkor miért, de a műtétre egy évre megint azt éreztem, hogy valami nincs rendben, és olyan tüneteket produkáltam, mint a kisbabám lenne, és én mondtam a férjemnek, hogy nem is tudom, hogy mondjam, de nem szeretnék belemagyarázni semmit, de szeretnék, ha csinálnánk együtt egy terhességi tesztet. És amikor megjelent rajta a 2 csík, féltünk, tehát félelem volt bennünk, hogy akkor most ez mi lehet, mert valami nem olyan, mint Johannával. És én emlékszem, hogy elmentünk a nőgyógyászhoz, rögtön kaptunk időpontot, és azt mondta, hogy ő még nem lát terhességet, mert annyira pici még, tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy
1: te nincs. Te már érezted.
0: Igen. És azt mondta, hogy egy kicsit úgy fejbe csapott az orvosnak a mondata, hogy akkor hol van a hitünk. És amikor egy hét múlva visszamentünk, és már hallottuk a szívecskéjének a dobogását, hogy egy új élet van, ami fejlődőben, aki megszületni készen, ott fejlődik a szívem alatt. Nagyon-nagyon nagy volt az örömünk, hogy megengedte az Úr, hogy az elveszett kisbabánkból, vagy mert azt sem mondanám, hogy helyett kaptunk egy újabb lehetőséget, egy újabb kis életet, akiről gondoskodjunk, és újra szükségünk volt az erőnkre, a hitünkre, a kitartásunkra, az álhatatosságunkra, mert tulajdonképpen a terhesség nagyon korai szakaszában kiderült, hogy nem úgy fejlődik a terhesség előre, ahogy annak lennie kell, tehát még lepénytapadási problémáink voltak, és tulajdonképpen bármelyik pillanatban a méhlepény felválhat, és elveszíthetem a babát, ez még 9. héten derült ki, és tudjuk, hogy a 47 az 47.

0: Igen.
1: És feküdnöm kellett, és nagyon sokat volt olyan, hogyha már nem úgy mozdultam meg az ágyban, akkor kórház, mert elkezdtem vérezni. És ez eleinte számoltam, és utána már csak könyörögtem az Úrnak, hogy tartsa meg. De nem tudtuk erővel visszatartani, csak az Úrba bízva, neki átadva. Természetesen nagyon sokszor feltettük a kérdést, hogy akkor miért engedte meg az életünkbe, hogy legyen nekünk, hanem azért, hogy tanítson bennünket, hogy formáljon. És ott a kórházba nagyon sok, hát tudjuk azt, hogy a kórházba csak olyan terhes nő kerül be, akinek valamilyen problémája van, nagyon sok nővel ismerkedhettem meg, és azóta is tartok nagyon jó kapcsolatot, és olyan közösség formálódott, ahol egymást tudtuk erősíteni. És amíg én bent voltam a 7 hónap alatt a kórházban, hát tulajdonképpen egy-két szinte hét megszakítással, igen, folyamatosan bent kellett töltenem a terhességemet, nem nagyon járkálhattam ki, nem járkálhattam, mert mindennel a kisbabát veszélyeztettem, de tudtam erős lenni, és tudtam másokat bátorítani, és tudtam, hogy rajtam keresztül ad erőt a másik nőnek, és ez adott nekem is erőt és kitartást, és olyan szinten gyengült el a lábam, emlékszem, hogy amikor a mosdóba kellett kimenni, már volt, hogy kapaszkodnom kellett, pedig nem volt nagy pucakom, nem volt nagy terhem, ha lehet ilyet mondani, hanem mindig ez a bizonytalanság, hogy minden egyes felálláskor bíznom kellett Istenben, hogy ő tartja a méhemben a kisbabát. És emlékszem, hogy 37 hétig jutottunk el, és ez csodálatos volt, hogy azt mondták, hogy eljött az idő, és kitűzték a császármetszés időpontját, és vártam, hogy és azt gondoltam, hogy most már nem lehet baj, most már itt vagyunk a finishben, és emlékszem, hogy amikor kiemelték a kisbabámat, Lédát, és oda tartották az arcomhoz, és mondták, hogy minden rendben van, annyira örültünk neki, mert ahol megszakadt a kapcsolat a méhen és a méhlepényen keresztül, ott tulajdonképpen nem kapott elegendő oxigént és tápanyagot a kisbaba, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy megfelelően fog fejlődni, és ott volt egészségesen. És olyan pufi volt az arca, és amikor a kis orrát odaérintették az arcomhoz, az maga volt a csoda. És annyira hálás voltam érte, és mai napig is, hogyha ránézek, és mindig mondja is, hogy anya, én vagyok a te megmentőd, mert nagyon sokat segít nekem, de valóban akkor még nem tudtam, de tehát, hogy miért császármetszésem, miért feküdnöm kellett, és a tulajdonképpen a műtőasztalon döbbentünk rá, hogy a méhen kívüli terhességből olyan szövődmények, olyan összenövések voltak a hasamban, hogy igenis szükség volt arra, hogy feküdjek, hogy nehogy komolyabb belső vérzés legyen. Igenis szükség volt arra, hogy császármetszéssel jöjjön a világra, ugyanis így derült fény arra, hogy nagyon sok összenövés van a hasamban, ami az életemet fenyegeti vagy veszélyezteti, és emlékszem, hogy az akkori szülésznőgyógyászom annyira kitartó volt, mert a mellette műtő orvos, ő azt mondta, hogy mivel ezzel találkozott, ez nem az ő kompetenciájuk, ezért zárjuk össze, és majd másnap egy újabb műtétre kiírnak engem, és meglátjuk, hogy 24 óra, kritikus 24 óra után, ha túlélem, akkor az újabb műtét, és emlékszem, hogy ott harcban állt egyik orvos a másikkal, hogy nem tehetünk ilyet, és mondta, hogy várja a férje, a gyereke, és azt mondta az orvos utána a férjemnek, hogy ő olyat élt ott át akkor, amiből táplálkozni tud, és azt mondta, hogy szeretne egy Bibliát. Mert úgy érezte, hogy a kezét az Úr vezette, mert nekem élnem kellett, mert nekem feladatom van. És emlékszem, mikor másnap bejött, és azt mondta, hogy annyira büszke vagyok rám, és mondtam, hogy de miért? Mert azt mondta, hogy erőn felül vagyok. És én mondtam, hogy nem az én erőm, hanem az Úrnak az ereje. Engedte meg, hogy megéljem, átéljem és túléljem ezt. És azért talán, hogy most itt elmondjam, és erőt tudjak adni annak, aki egy nagy betegségben van, mert nem tudhatom, hogy mi volt ezzel a célja, akkor nem tudtam. És most már tudom, sőt, az Úr megmutatta, hogy küldött egy másik betegséget, mert már nagyobbak voltak a lányok, amikor, ahogyan említettem, hogy nagyon-nagyon szerettem a gyerekek között lenni, maximalista vagyok a munkámban, a családi életemben, és sokszor ebben a nagy hajtásban, a pörgésben a lényegről felejtkezünk el. Arról, hogy mi az igazán fontos, és ezért imádkoztam az Istenhez, és valahogy nem tudtam megállni, leállni, és kezdtem észrevenni, hogy magamat kezdem felemészteni, még egy este zuhanyozás közben egy csomót találtam a mellemben, és megvolt a megáll. Amikor az orvos diagnosztizálta, hogy bár nem mondhatja ki, majd csak a vizsgálat teljes végén, de semmi jót nem tud nekem mondani. És én emlékszem, hogy ott álltam, három monitoron volt kivetítve a lelet, ami fény és sötétség volt számomra, semmit nem jelentett, és mindent. Hogy tud ebből az Isten engem kihozni, hogy miért adta akkor a három gyereket, a szerető férjet, a támogató családot, hogyha ennyi volt. És azt mondta a doktornő, hogy ezt mintavétellel tudja igazolni, amire gondol, és hogy majd másnap jöjjek vissza. És ezt hallgattam, és kértem, hogy mivel messziről jöttem, hogy legyen kedves, és megcsináltam mintavételt. Ez egy elég fájdalmas beavatkozás, de egyáltalán nem éreztem semmit. Ürességet éreztem, és csak ezen járt az eszem. Még azt kérte, hogy feküdjek le a műtőasztalra, ahol a beavatkozást fogja végezni, és emlékszem, hogy felnéztem a mennyezetre, és olyan, mintha szemtől szembe kerültem volna Istennel, és harag volt bennem, amit egy pillanat alatt le tudott csendesíteni, mert nem szemmel, nem szájjal, nem arccal kerültem szembe, hanem egy meleg fénnyel, ami mintha belém költözött volna. És mondta a doktornő, hogy ez egy kicsit fájni fog, és mondtam neki, hogy csak csinálja, és megdicsért, hogy ezt milyen nyugodtan tudom, és mondtam, hogy mert nekem megváltó Uram van. És emlékszem, hogy azok voltak a legnehezebb pillanatok ebben, amikor a családomnak kellett elmondani. És jött a döbbencsend. És 10 napot kaptam, mire megérkezik a vizsgálat eredménye, és azt mondtam akkor, hogy a 10 nap alatt megfordult velem a világ. Megtanultam, hogy mi a fontos, és mire kell figyelni. Tehát ezt is megadta az Úr, amit kértem, ahogy visszakanyarodjak a legelejére. Csak nem gondoltam volna, hogy ilyen áron. De hát makacs vagyok, ezt ismerem magamról, és lehet, hogy ott voltak a figyelmeztető jelek, és nem figyeltem oda. És emlékszem, hogy addig a pillanatig félelem volt bennem, amíg Jósva főn a patakparton leültem, és azt tudtam mondani hittel, hogy legyen meg a te akaratod. Addig csak félelem, és olyan, mintha egy burkolózó sötétség venne körül bennem, és éjszaka is nem tudtam aludni, csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz velük. És akkor ott a patakparton megértettem, hogy ez nem az én dolgom. Ajándékba kaptam minden szerettemet, ajándékba kaptam minden dolgomat, és most eljött az ideje, hogy elköszönjek ettől. És akkor tudtam, hogy ezt nem egyedül, hanem az Isten végig fogom tudni csinálni. Még másnap reggel jött a telefon, és a doktornő nem az asszisztens, hanem a doktornő hívott fel, hogy olyat lát, amit nem hiszi el, hogy olyat lát. Tehát nem lát rossz indulatú elváltozást, és hogy mindenképpen kérjek egy másod véleményt, mert biztosan akkor ő rontott el valamit. És emlékszem, hogy a másod véleményre felkért orvos tudta az előzményeket, és azt mondta még poénosan, hogy na hát én leszek akkor a rossz, aki majd megmondja, hogy majd mi lesz. És mondtam, hogy doktor úr, nem csak pozitívan állunk a dolgokhoz, és megerősítette, hogy csak jó indulatú elváltozást lát, ami természetesen fél évente kontrollvizsgálattal ellenőriztetni kell, és azt mondta nekem, hogy magát nagyon szereti az Isten, és mondtam, hogy tudom, abban a pillanatban, azokban a nehézségekben, amikor belenéztem a gyerekeim szemébe, hogy tud az ember bármit is mondani, vagy bármit is, tehát hogy csak Istennel lehetséges ezen, csak vele. És mindig ezt mondom, hogy amikor az ember valami olyat tapasztal a szervezetében, hogy gond van, akkor nem szabad halogatni az időt, mert Isten jeleket küld ezzel, hogy el kell menni, meg kell vizsgálni. Sokszor félünk a választól, amit kapunk, hogy mi van, ha rossz. De ha nem veszek róla tudomást, az akkor is rossz lesz, és sőt, bennem gyűl a félelem, a fájdalom, a csalódottság, ahelyett, hogy Isten kezébe tenném le, és nála találok menedéket ebben a szívemben dúló viharban. Főleg úgy, hogy a méhen kívüli terhességem után egy közúti balesetben a nagyon jóba voltunk, szomszédasszonyom elment. Szinte egy idősek voltunk. És ott álltam a koporsójától nem messze, és szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy ennyi az életünk, de nem mi döntjük el, vagy a kolléganőmnél sajnos rossz indulatú elváltozás volt, és végig kísértük a betegségét, és ott állva a halálos ágyán, nem felejtem el, még ő biztatott bennünket, hogy a bátorsága, az ereje, az a kitartása, az nem emberi erő volt, hanem az isteni erő. És azért engedte meg az Isten, hogy ezeket átéljük és megéljük, hogy egymást erősítjük. Hogy Isten a belénk ültetett világossága, a mi repedéseinken, a mi gyengeségeinken, a mi sérüléseinken keresztül tud átvilágítani azokra az emberekre, akik szükségben vannak. És ahogyan a Biblia is mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Nem tudom, hogy kinek mikor jön el, vagy az én életembe, de amíg tehetjük, mindig tegyünk jót. Mindig tegyünk tanúbizonságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mint ahogyan mi befogadtuk a nagylányunkat a családunkba, Isten is befogadott az ő örökké való családjába, és családtagok és gyermekeiként szeret bennünket, és gondot visel rólunk. És tudom, hogy a legnagyobb nehézségekben talán a legnehezebb ezt mondani, de pont ezekben a nehézségekben formál bennünket az Úr, hogy ki tudjuk mondani, és le tudjuk tenni a kezébe az életünket.
0: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, ezt a bizonyságtételt, amit megtisztelő volt hallgatni, hogy beavattál életednek, életeteknek ezekbe a pillanataiba. Jó egészséget kívánok neked, az egész családnak, és hogy Isten kísérje a továbbiakban is a mindennapjaitokat, és az ő vezetését, útmutatását.
1: Nagyon szépen köszönöm. Amikor megismerkedtem a férjemmel, kaptam tőle egy bögrét, és az volt ráírva, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akik örök elhatározása szerint elhívott, és tudjuk azt, hogy minden átélt örömünkben, bánatunkban tanít és nevel és formál, hogy végül az ő dicsőségébe találkozhassunk vele.
0: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunkban Mező Anita, lelkészfeleség, édesanyja, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársának bizonyságtételét hallhatták. Köszönöm, Anita, még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. Áldás békesség.
1: Köszönöm szépen. Áldás békesség.
0: És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották, én kis Néveres Viktória voltam, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: like the party, cool.
1: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Javában tartanak a pályakarbantartási munkálatok a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A Miskolc-Debrecen között utazók számára közvetlen MÁV buszokat indította a társaság a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
0: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Finva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapestről Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
2: Hétvégén újra várja az érdeklődőket a Felnézek Fesztivál Debrecenben, a főtéren. A Civisváros tavaly csatlakozott először az esemény sorozathoz, amelynek fő célja az evangélium hirdetése koncertekkel, inspiráló előadásokkal, találkozásokkal. Debrecen lesz a fesztivál országos turnéjának 5. állomása szombaton, július 4-én. A szervezésben részt vesz a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség is. A program ingyenes és mindenki számára nyitott. A részletekről az egyik főszervező Szabóné Rácz Éva beszélt rádiónknak.
3: Debrecen nagy meglepetés volt számunkra, így minden várakozásunkat felülmúlta az a látogatottság, amivel ott találkoztunk. Mondhatom, hogy 7000 ember biztos, hogy ellátogatott, ami nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Abszolút az a célunk, hogy az evangéliumot közelebb vigyük az emberekhez, akik még nem találkoztak vele, akik nem ismerik még Isten, szeretnénk ezt bemutatni, de tudjuk azt, hogy ezt olyan eszközökkel tudjuk megtenni, ami vonzó lehet. Tehát ezért van az, hogy nagy színpadot építünk, koncerteket viszünk a helyszínre, mégis a fő üzenet az előadók tekintetében akár a zenészeket, a zenekarokat nézzük, akár az előadókat, mind-mind az evangéliumról szólnak, és az Isten szeretetéről és kegyelméről. Minden helyszínen így szervezzük, hogy ahol a színpad felépül, ott azon a téren mindig felállítunk egy olyan sátrat, ahol a helyi gyülekezeteknek a tagjai, a vezetői, pásztorai is jelen vannak, és várják az érdeklődőket egy beszélgetésre, egy kapcsolódásra. Július 4-én, tehát Debrecenben a Kossuth téren rendezzük meg a Felnézek Fesztivált, a fellépők pedig az Equipers Worship lesz, ők egy magyarországi nemzetközi gyülekezetnek a zenei csoportja, nagyon-nagyon vidám, színes programot hoznak, őket követi Hellinger Andris és a Golgotha dicsőítés csapata, majd az Azapit produkció lép színpadra, és utolsóként a koncerteket Olá Gergő csapata fogja zárni.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péteresen.
1: Főr Elisa.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
8: A bergamumi istenlátogatás nem sokkal az antiókiai út előtt történt, és azóta a császárné minden új reményen kapkodó lelke eltengődött ebből a biztatásból. Most azonban, éppen mikor a Szent Palota megtelt az uralkodók várásának izgalmaival, a beteg lélek megint elernyett. A démon a szokott fejszaggatással jelezte jövetelét, és a domina most a szívét is fájlalta. Arról azonban, hogy lefeküdjön, hallani se akart, de végre mégis engedett leánya Valéria könyörgésének. A beárnyékolt hálószobában a császárné finom sápadt, érem profilú arcával, fején a hidegvizes pergament tömlővel, amely bekarikásodott szemét is eltakarta, fiatalabbnak látszott a lányánál. A keserű arcú, hosszú, csontos fiatalasszony, ahogy az ágy szélén ült, sötét tunikájában matrónább volt, mint a beteg. A császárné lehunyt szeméből csöndesen szivárogtak a könnyek. Engem biztatnak örömmel, tördelte átlátszó kezeit. Mi örömet adhatnának nekem az életben az istenek a halálon kívül? Hagyd el már, anyám, fogta meg a kezét a fiatalasszony, te magad betegíted meg magadat ezzel az örökös önmarcangolással. A türelmetlen hang megszeppentette az Augustát, aki ahhoz volt szokva, hogy mindent ráadjanak. Egy kicsit elhallgatott, aztán gyerekesen lepittyeztett szájjal kérdezte. Miért bántasz engem, Valéria? Én bántalak. Mivel bántottalak, anyám? Azzal, hogy türelemre kértelek? Nem sajnálsz. Hát engem ki sajnál? Te még fiatal vagy, lányom. Az. Fiatal vagyok, császár lánya, Cézár felesége, s nem ér annyit az életem, mint egy halott mosogató rabnőnek. Miért haragszanak miránk az istenek? Nyögött a beteg. Miért vették el az én örömömet, mikor én soha senkit meg nem szomorítottam? Nem tudom, anyám. Kapta föl Valéria hevesen a kezét. Az én örömömet bizonyosan elvettétek, mikor Galériushoz adtatok. Én nem, sírt föl hangosan az anya. Én nem is tudtam magamról, mikor elvittek, lányom. Nem, mert mindig vak és süket voltál a magad fájdalmában. A földön csúsztam előtte, térdetet átöleltem, de te csak a fiadét jajgattál. Apollinaris, sikoltott az anya, és fölvetette magát az ágyban. Valéria visszanyomta a vánkosokra, és két tenyere közt maga felé fordította az arcát. Mit siratsz azon, aki nincs? Lehet egy gyermek árnyát siratni, akit Hádész magával vitt, mielőtt megtanult volna járni a földön? És meddig fogsz még érte jajgatni? Démétér csak ősztől tavaszig gyászolta Perszefonét. Neked, anyám, 16 esztendőse volt elég, hogy elállítsa a könnyedet. A császárné jó anyás szeme fájdalmasan mélyedt a fiatalasszonyéba. Ó, lányom, óvjanak meg az istenek attól, hogy valamikor te is úgy tudd meg, mint én, mit tesz anyának lenni. Valéria visi.

Éres kezekkel akarta az én övemet megoldani. Anyám, anyám, azóta mindig vérszagát érzem annak, akit ti fiatoknak fogadtatok. Most már ő is sírt, rároskadva az anyjára. Az fél karjával magához szorította, a másikkal simogatta. A császár, az apád. Nem apám, anya, nem apám, mert ő csak császár. Ha az nem volna, talán lánya volnék, így csak császár, akinek birodalma van. A legbölcsebb ember a világon. Anyám, nekem nem bölcsesség kellene, hanem egy csöpp szeretet. Szóljál neki, vagy akarod, hogy én térdeljek elé? Félek tőle, anyám. Te nem tudod, hogy fordult el tőlem, mikor nem akartam Galériushoz menni. Egyszer láttam azóta, s akkor se volt egy nyájas szava se hozzám. Azt hiszi, boldog vagy. Semmit sem hisz, anyám. Föláldozott, mint Agamemnon Ifigéniát, s többet nem gondolt velem. Odakin ünnepélyes kürcó harsant fel. A klasszikum, amelyel az uralkodókat fogadni szokták. Valéria felugrott, és kinézett az átriumba. Vértelen arca jött vissza. Galériusz jön, anyám. Kérlek az istenekre, felejts el mindent. Félek, látod? Mutatta lúdbőrös karját, eligazította a beteget az ágyban, könnyeit felitatta a takaróval, s felemelte az érkező előtt az ajtó függönyét. A kelet Cézárja kíséret nélkül jött, lányával a balján. Kicsit elhízott már. Rengeteg teste alatt döngött a föld. De gömbölyű arca csattanó piros volt, és göndör szakálla fekete. Kerek vadmacska szemében még mindig megvolt a hegyi pásztor szilajsága, akinek egyformán mestersége a nyár őrzés és a nyájrablás. Valéria szótlan meghajlással köszöntötte, nyers fejbólintással viszonozta az üdvözlést, aztán fölemelte jobbját, és dörgő hangon szólalt meg. Az istenek áldása rajtad és házadon, Domina Augusta. Nem haragszol, hogy nem hajtom meg a térdemet, de aztán nehéz volna kiegyenesedni. Vénülök, Augusta, vénülök. De ez nem baj, csak az asszonyok fiatalok maradjanak. A császárné előtt vett magán. Reszkető szájszéllel, de nyájasan kérdezte meg a Cézárt, hogy utazott. Jól, anyám, csak egy kicsit soká tartott az út. Késleltettek az istentelenek. Dühösen fújt egyet. Mivel a matrónák nem fűzték tovább a szót, Titanilla okosnak hitte érdeklődést mutatni. A jazigok, ugye? Mi is hallottunk róluk. Maxentius nagyon készült rájuk. Galérius elnevette magát. Maxentius, derék fiú, mi? Én nem a jazigokról beszéltem, hanem az istentelenekről. A jazigok tisztességes rablók, nincs velük semmi baj. Egyet-kettőt felköttet belőlük az ember a határon, és még azoknak a bűzéből tart, addig csend van. De az istentelenek rosszabbak az ellenségnél. A keresztényekre gondolsz? Azok az istentelenek. A jaziknak csak barom kell, meg menyecske és rabszolga. De a keresztények az isteneket akarják kiverni a templomokból. Három helyen is panaszt tettek útközben a papok, hogy ezek az elvetemedettek összetörték az oltárokat. Összefogadtam belőlük egy csordára valót, és istenű sorsára juttattam őket. De a legdühítőbb az volt, hogy az egyik centúrium eldobta a láncsáját. Azt mondta, ő nem mond keresztény vért. No, én ontottam. Saját láncsájával szúrtam le az őrültet, pedig a bíbor is rajtam volt, úgy, ahogy látjátok. Megálljatok, a vérét is megmutathatom, mert ide fröccsent valahová a tógámra. A császárné és a Cézárné egyszerre sikoltott fel. Ez a falnak zuhant neki, Amanak a feje csúszott lavánkosról. Titanilla rémülten futott egyiktől a másikhoz. A Cézár nagy szemet meresztett. Hát ezeket mi lelte? Megrémítetted őket, uram, a véres bíboroddal. A Cézár elkacagta magát. Nem a mi fajtánk, mi? Hova akarsz menni? Orvost hívok, ha megengeded, uram. Futott ki a nobilissima. Az apja, vállán hátravetve a bíbort, lomhán döngött utána.
A palotának

0: Ez a része elhagyatott volt, de a fasorok közt már találkozott emberekkel. Nem csak mezitlábas rabszolgákkal, hanem olyanokkal is, akik ezüst félholdat cipőt viseltek. Valamennyi tért görbítéssel köszöntötte a bíbort, a Cézár azonban nem vett tudomást senkiről. Csak akkor fordult meg meglepődve, mikor egy szörcsúhás férfi meghajlással köszöntötte. A rabszolga, aki előtte ment, fehérhajú öregember arcára borult és reszketve emelkedett fel, amint a Cézár továbbment. Uram, mondta ilyetten, ez a szentség, ez Cézár volt. Tudom, mosolygott a szőrcsuhás, miért figyelmeztetsz rá? Mert nem adtad meg neki a köszöntést. Megadtam, barátom, aminek jár. Térdelni csak az Isten előtt szabad. Istent mondott, és nem isteneket. Az öreg rabszolga szeme fölcsillant. Te is közénk tartozol, uram. Üveghújjával a keresztjelét tette homlokára. A szőrcsuhás viszonozta a jeladást. Pantaleonnak hívnak, orvos vagyok. Az öreg ember megint arcra vágta magát, mint az előbb, a Cézár előtt. Mit csinálsz? Szólt rá szigorúan a másik. Hát, nem vagy keresztény? Az vagyok, uram, s most már emlékszem is rá, hogy láttalak a gyülekezetben. Te vagy az nagy mágus, aki halottakat támasztasz a mi Istenünk nevében. Boldog vagyok, hogy én mutathatom neked az utat. Pantaleon csak ugyan keresztény orvos volt, s Isten maga vezette őt az igazság útjára. Már sok évig gyógyítgatta Antiókia gazdag betegeit, és nagy vagyont szerzett, amikor egy haldokló ágyánál összeismerkedett Mnesterrel, a püspökkel. Az orvos először kuruzslónak gondolta a püspököt, de aztán egy-két elejtett szavából észrevette, hogy nem csak jámbor, hanem tudós ember is, és elcsodálkozott rajta, hogy mégis keresztény. Ezt meg is mondta a püspöknek, aki azt felelte, ő meg azon csodálkozik, hogy az orvos nem keresztény. Minden orvosnak kereszténynek kellene lenni, mert gyógyítani csak a Krisztus nevében lehet. Ajánlotta is Pantaleonnak, mert ezután többször is találkoztak, hogy tegyen egyszer próbát. Azonban Pantaleon, noha tanulékony ember volt, idegenkedett a keresztények orvosi tudományától. Akkoriban választották meg az antiókiai orvosi kollégium fejévé, és nem akarta jó hírnevét kockáztatni, és magát kollégái gúnyolódásainak kitenni. Sokat forgatta azonban fejében a dolgot, és még séta közben is Krisztus csodatételein töprengett, melyekről a püspök minden találkozásuk alkalmával olyan lángoló lelkesedéssel beszélt. Egyszer, amikor éppen hazafelé tartott sétájáról, a szegény negyed egyik viskójából nagy jajveszékelést hallott. Mivel csődület is volt az udvaron, bement, és elmondatta magának, mi történt. A játszótéren, ahol a serdülő fiúk gyakorolni szokták magukat a testedzésben, a legügyesebb diszkoszdobót kereszténynek kezdték csúfolni a többiek. Ebből aztán verekedés lett, ami azzal végződött, hogy a fiút a pajtásai agyonrúgdosták. Most már fél napja kiterítve feküdt az udvaron, és mivel az anyja egy gyapjuszövő özvegye, Csirató asszony nem bírt fogadni, maga jajveszékelt el a szokásos gyászdalokat, közben az istenek minden átkát kérvén a keresztényekre. Hiszen nem a keresztények ölték meg gyermekedet, ütközött meg Pantaleon az asszony kifakadásai. Igen, de azért ölték meg, mert azt hitték keresztény. Az orvos gondolkodóba esett, illetve folytatta azokat a gondolatokat, amelyek már séta közben is foglalkoztatták. Íme ezen a szegény halotton meg lehetne tenni azt a próbát, amire a püspök bíztatta. Igaz, hogy a fiú nem volt keresztény, de annál tiszteletre méltóbb lesz a keresztények istene, ha mégis kimutatja rajta hatalmát. S ha a halott nem támad fel, akkor csak a keresztények istene szégyenül meg, de ő maga nem, mert ez a szedet vetett nép nem tudja róla, hogy kicsoda. Odalépett tehát a szövőszék lécekből összetákolt szegényes ravatalhoz. Keresztet vetett a gyerek homlokára, és kezét megfogván rákiáltott. A Krisztus nevében parancsolom neked, hogy állj fel! A gyerek erre felnyitotta a szemét, körülnézett, és olyan elevenen pattant fel, hogy a ravatal összedült alatta. Így vezette rá Isten az igazság útjára Pantaleont, aki rögtön a püspökhöz sietett, és felvette a katekumenek fehéringét, miután pedig megkapta a keresztséget, szőrcsuhát vett fel vezeklésül, hitetlen múltjáért. Az archiateri tisztjéről is lemondott, hogy annál több ideje legyen a szegényeket gyógyítani, akik közt vagyonát elosztogatta. És éppen azért, mert előkelő betegei már nem voltak, nagyon elcsodálkozott azon, hogy most őt hívták a császárnéhoz. Biztosan értem, küldtek leányom, kérdezte a cselédet, aki a parancsot vitte. Nekem úrnőm, a nobilissima azt parancsolta, hogy azonnal hívjam az első orvost, akit találok. A piacon megszólítottam egy öregasszonyt, és az ide utasított te hozzád, mert azt mondta, te az ő halott fiát is életre hoztad. Kövess tehát engem. Pantaleon az Isten kezét látta ebben a találkozásban, és megindult a cseléd után. A fórum tolongásában azonban valahogy elvesztette szem elől. Ezért a Szent Palotában az öreg rabszolgát kérte meg, aki éppen útjába vetődött, hogy legyen kalauza. Innen az Isten legyen kalauzod, uram, állt meg a szolga a perisztílium első oszlopánál. Nekem tilos ide belépni. Nem állt a útját senki. Az ápolónők olyankor, amikor a lánya volt a császárnőnél, elhúzódtak trécselni. Az orvos megállt és hallgatózott. Halk sírás csordogált a fülébe, azután elindult. Két egymásra borult asszonyt látott. Lépéseire fölriadtak. Ki vagy? Kérdezte a fiatalabb. Az orvos vagyok. Ki hívott? Az Isten küldött. A másik asszony eljajdult. Van még olyan Isten, aki én velem törődik? Az én Istenem mindenkivel törődik, aki szenved. Valéria csak most nézte meg jobban a különös ruhájú orvost. Neked külön Istened van? Mindenkinek Istene, aki hisz benne. Higgyétek is, nektek is Istenetek lesz. Hogy hívják a te Istenedet? Csak úgy, hogy Isten. Neki nem kell más név, mert ő egyedülvaló. Egy szülött fia, aki meghalt értünk, a Jézus Krisztus. A császárné felsírt. Én is szültem egy Istent. Hová lett az? Kiért halt meg? Az orvos derült arccal fordult oda. Mária is így sírt a kereszt alatt. Kicsoda az a Mária? Az Úr Krisztus anyja. Az ő fia is meghalt, visszatért. Ő minden anyát meg tud gyógyítani. A császárné pillantás nélkül merett az orvos sugárzó arcára. Most Valéria sírt fel. Hát engem ki gyógyít meg? Melyik Isten? Az, aki engem ide küldött. A ti isteneitek nem tudnak vigasztalni, mert nem tudnak szenvedni. Ők csak örülni tudnak, és mit adhat az öröm azoknak, akik szomorúak? Az én Istenem az egész világot meg tudja vigasztalni, mert szenvedett az egész világért. Hátranyult a szőrcsuha csukjájába, és újnyi hosszú keresztet húzott ki belőle. Ezt itt hagyom nektek, hogy vigyázzon rátok, és vigasztaljon benneteket. Tegyétek a fejetek alá, mikor alusztok, és ő elűzi tőletek a gonosz álmokat. Vegyétek elő, ha könnyes lesz a szemetek, és ő mosolygásba öltözteti a szíveteket. Mosolyogni még nem tudtak, de a könnyük már kezdett csöndesedni. Ez az orvos nem úgy beszélt, mint a többiek. Hogy hívnak téged? Kérdezte a császárné, aki soha egy udvari méltóságnak a nevét nem tudakolta még meg. Pantaleonnak hívnak, ebben a városban a szegények orvosának. Legyen veletek az Isten, ti szegények! A keresztet a takarón hagyta, Valéria kezébe vette. Hiszen ez csak fa, mondta csalódva. Fa? Kérdezte a császárné nehezedő pillákkal. Nem vagy álmos, lányom. Elesett vagyok, anyám. Akarsz ide bújni hozzám? Nézd, én olyan kis helyen megférek. Jó vagy, anyám, lágyult el Valéria, s végig nyúlva az ágy szélén átölelt az anyját. Ugye most már megint a kislányod vagyok, és ezután mindig is az maradok. Kislányom, kislányom, simogatta a haját a császárné. Eltetted? A keresztet? A vánkos alá dugtam, anyám. Mind a kettőnknek a fej alatt van. Hamar elaludtak, és álmuk mély lehetett. Nem hallottak belőle semmit, hogy Quintus a kertész láncos álló létrájával végig csörömpöli az átriumot. Az oszlopok virágdíszeit rendezgette, munkára fogva Quintiport is, aki délután benézett hozzájuk. Gyere, ne mondhassa a gazdát, hogy ingyenezed a kenyerét, mint a többi léhűtő. Neki adogatta le azokat a függő kosarakat, amelyekben cserélni kellett a virágot. Ebbe a kolkiumokat rak bele. Nyújtott le egy gömbölyű kosárkát, azokat a tölcséres lilákat. De nem vett el tőle senki a kosarat. Türelmetlenül kiáltott le, anélkül, hogy megfordult volna. No, nagyot hallasz, mióta nagyúr lettél? Mivel a fél szemére nem látott, egészen hátra kellett csavarni a fejét. Úgy se találta a fiát sehol. Dörmögve cihelődött le a létráról. Mire leért, már hallotta a magiszter lépteit. Kívülről jött hosszú, narancsgalyakat lógatva a kezében, amelyeken fehér virágcsillagok közt mosolyogtak az apró aranyalmák. Hát te holdas vagy? Hol jártál azokkal a galyakkal? Majd ezt az oszlopfejet fűzzük körül velük. Vizet akartam rájuk permetezni, egy kicsit bágyadtak. Hol kerested a vizet? Láttam itt valahol egy kutat. Láttál? Azt nem veszed észre, hogy itt a víz az orrod előtt, az udvar közepén, az impluviumban? No, már látom, hogyha a lánynézőbe mégy, nem ereszthetlek magad. Artemis köldökére. Hát ez melyik grácia? Titanilla jött be a kapun. Egyenesen nekik tartott, s már messziről nyújtotta mind a két kezét. Miért szaladtál vissza a Quintipora virággal? Nem nekem szántad? Vagy nem láttál? Hiszen integettem is feléd. Várán ésszel ültünk a lugasban. Igazán nekem adod? Ó, milyen nehezek ezek a gajak. Gyere, hozd fel őket. Quintus pattintott az ujjával. És én még lánynézőbe kínálkoztam ennek az alabuszinak. Jó gusztusod van, fiú. De neked is a matrikula. Hát kellene szép fiú, szép virág? A fiút nem bánom, legyen a tiéd, szaladj vele. De a virágot csak tedd le szépen, az nem ilyen fitosor számára termett, ezzel eredj mentát szagolni. Meg akarta fricskázni a nobilissima orrát, de Quintipor, aki hasztalan integetett neki a lány háta mögül, még idejében megkapta a karját. Quintus, hát nem tudod, kivel beszélsz? A Cézár lánya! Quintus puttyantott a szájával. Kis úrnőm, látod, félszemű vagyok, a császárnak, meg az öreg Szapriciának így is jó voltam eddig. De most már te felelj nekik azért, hogy a te szépséged a maradék szemem világát is elvette. A nobilissima megsimogatta az öreg állát, s ránevetett a fiúra. Látod, Quintipor, mikor tudsz te így bánni a nőkkel? 7. A császári gyorsposta Nikomédiából Antiókiába nem egészen 10 nap alatt tette meg az 1000 kilométeres utat. A császárnak, akit testőrgárdáján a Jovius-okon kívül udvara nagy része is kísért, majdnem ennyi hét kellett rá. A tengeri út gyorsabb és kényelmesebb lett volna, de Diocletianusnak volt oka a szárazföldet választani. A maga szemével akarta látni, mennyit hihet a tartományi helytartók jelentéseinek. Pessinushoz közeledett a menet, Galatea gazdag városához, ahol az úti terv szerint csatlakozni kellett Maximianusnak is, hogy aztán a két Augustus együtt érkezzen meg Antiókiába. Hírnökök már az északi kapunál jelentették, hogy a nyugati imperátor még az este megérkezett. Diocletianus azonban nem ment be a városba, hanem elkerült a déli oldalra, ott a Dündimus egy lejtőjén meleg források kábító párája kavarult. ahol meleg források voltak, amelyeknek gőze extázisba szédítette a föléje hajlót, oda csak ügyes papok kellettek, és valamelyik isten mindjárt jelentkezett állandó lakosul. Pessinus már az ősidők homályában maga Cybele, a nagy istenanya választotta ki jósdájának. A Magna Matert, aki anyja volt magának Jupiternek is, de gyermeket is szült neki, nagy titokzatosság vette körül. Papnőitől nem követelt szüzességet, de csak herélt papokat tűrt maga körül, s bika áldozatokban lelte fő örömét. Valószínűleg éppen különös misztériumainak köszönhette, hogy az olimposziak közül őrizte meg a legcsorbíthatatlanabbul népszerűségét a felkapott új istenekkel szemben. A római állam neki szentelte az év legnagyobb ünnepeit, az egy hétig tartó megaléziákat, s Pessinusi templomához, melyet papjai szerint még Midász király építetett. Hiszpániából csak úgy sereglettek a zarándokok, mint Germánia széleiről. A császár, amint a templomot elérték, kiszállott hordozó székéből, s kíséret nélkül, egyszerű zarándok módjára lépkedett fel az elkoptatott lépcsőkön, hogy bemutassa hódolatát a nagy anyának, aki erről a helyről indította őt el azon az úton, amely a világ trónusához vezetett. Fiatal tiszt volt még akkor Diokleciánusz, amikor először járt itt minden sejtelme nélkül a jövőnek. Tiszta szívvel, de szerény zsoldjához mért áldozattal lépett az oltárhoz. Vadászatra jött, és az illatos füstölőn kívül csak a zsákmányul ejtett vatkant ajánlhatta fel égő áldozatul Cybelének, aki márványból kifaragva oroszlánoktól húzott kocsiján, mint méltóságos matróna trónolt szentélyében. Az egyik papnő, a császár még most is látta lobogó szemét, az ősz haját borító rituális fátyolat, s jobb vállára vetve a kétágú korbácsot, mint az önsanyargatás eszközét, rákiáltott a fiatal katonára. Te, centúrió! Tőled többet érdemelt volna a Magna Mater. Ez már nem az oltárnál történt, hanem kint az előcsarnokban. Az ifjú katona nem talált benne semmi tiszteletlenséget, ha mosolyogva üres tenyerét kifordítva válaszolt. Most nincs miből, tisztelendő anya. Majd a császár leszek, kipótolom. A papnő olyan pillantást nyilazott a centúrióra, hogy annak be kellett hunni a szemét. Ha elejted az igazi vatkant, akkor császár leszel. S ha az akarsz maradni, ne feledkezzél el az istenekről. Ettől fogva a dalmata zsoldos katona megváltozott. Azelőtt egyáltalán gondolta jövőre, legmerészebb álmában is csak a diokléiai faluházán látta magát, ahol, mint cegődő téveit kiszolgált veterán katonát, becsületből beültetik a tanácsba. Ezentúl azonban állandóan foglalkoztatta a bíbor. Nem álmodott róla, hanem számolt vele és készült rá. Világépítő forradalmát aztán azért tudta megcsinálni alig másfél évtized alatt, mert terveit már kidolgozva vitte a trónra. Nem tudta, mikor érik meg az aranyalma, de tudta, hogy le fogja szakítani. Nem azért, mert előtte mások is megtették már, akiknél nem érezte alacsonyabbnak magát. Pertinax egy szénégető fia volt, a trák Maximianus favágó, az arab Filippus pedig tevehajcsár, és Septimus Severus átjukasztott fülű rabszolga. Diokleciánus nem tartotta szükségesnek, hogy összemérje magát velük. Neki császárrá kellett lenni, mert Pessinusban arra jelölték ki az istenek. A kor olyan volt, hogy mindenre jeleket kértek a földiek az égiektől. A hajós nem indult el azok nélkül útjára. A paraszt nem fogott az aratásba. A hadvezér nem kezdte meg az ütközetet. És a férj nem lépett ágyas házába, hogy nevének örökös támaszon. Diokleciánus kéretlenül kapta a jóslatot. Az istenek halálos megsértése lett volna, ha szavukban kételkedik. Természetesen senkinek sem szólt arról, hogy mire van kijelölve. Fecsegéssel az istenek bizalma ellen vétkezett volna. Maradt tovább is az a kötelességtudó és lelkiismeretes katona, aki addig volt. Tisztársai csak annyi változást találtak benne, hogy vadászatokon ettől kezdve sohasem fogta lándzsáját más vadra, csak vadkanra. Először csodálkoztak rajta, és kinevették. Később megszokták, és nem beszéltek róla. Minden vadászembernek van valami babonája. Az övének ezt ismerték. Az egyetlen, akit beavatott a jövő titkába, az az elszegényedett patricius árva volt, akit feleségül vett. Állítólag a Scipio kivadéka. Annak nászajándékul merte adni az ígéretet. Császár anyjává foglak tenni.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a
3: foszti fiú esete,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írta kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a Kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Vasas Gábor, a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Július 2-án beszélünk, az első idei igazi hosszú hőhullám után. Volt már egy kisebb azért a tavasz legvégén, de most másfél héten keresztül az egész országban, és így a Balatonnál is extrém hőmérsékleteket mértek. A Balatonnál ugyan nem volt árnyékban 40 fok, de azért a tó alaposan felmelegedett. Milyen jelenleg a Balaton állapota ezután a lehűlés hidegfront után?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Ez egy abszolút egy aktuális téma a Balatonnál. Azt nem mondom, hogy páratlan hőhullámon vagyunk túl, de amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért júniusban ezek az állapotok és ezek a hőmérsékleti viszonyok egészen szokatlanok. Egy pár szót érdemes erről szólni, mi történt a vízzel, mert nyilván a nyaralók, illetve a ott lakók leginkább a levegő hőmérsékletét érezték, de ugyanakkor belekóstolhattak a Balatonba is, hogy szokatlanul meleg volt a víz. Hogyan alakult ez pontosan? Nagyon fontos azt elmondani, hogy természetesen egy ilyen felmelegedés magát a vizet sem hagyja érintetlenül. Azt szokták mondani, hogy a víznek a fajhője az nagy, alapvetően nagy energiabefektetés szükséges, hogy a hőmérséklete változzon és emelni tudjuk, de természetesen ez a víznél bekövetkezik. Azt szokták mondani, hogy nehezen, azért egy ilyen sekélytó esetében, mint a Balaton, ez viszonylag könnyen megtörténik, és alapvetően a felmelegedés kapcsán azt elmondhatjuk, hogy a felszíni hőmérsékleti viszonyok egészen szélsőségesen alakultak, megközelítették a 33 fokot is a felső 10 cm-en. De ami igazán izgalmas és igazán kritikus a tó életébe, az az, hogy ezek a viszonylag magas hőmérsékleti értékek, 30-120 fokos hőmérsékleti értékek, egészen mélyen, akár 1-2-2 és fél, néhány medencében pedig 3-3 és fél méter mélyre lehatoltak a Balatonba. Szinte a teljes vízoszlopát melegedett, és ez önmagában döbbenetes az, hogy ez bekövetkezik júniusba. Ezek, vagy pedig hasonló állapotok leginkább augusztus vége, szeptember elejére jellemzők leginkább a vízre. És nem csak, hogy átmelegedett, azért a Balaton esetében nagyon izgalmas dolog, hogy hogy történik ez az átmelegedés. Természetesen elég nagy tófelületről, vízfelületről beszélünk, több medencéről, ahol alapvetően ezek a változások eltérő módon következhetnek be. Ezt most is megfigyelhettük, voltak medencék, ahol jellemző volt az, hogy gyakorlatilag a teljes vízoszlopát melegedett, és voltak olyan területek, ahol hőrétegződés alakult ki, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag meleg felső réteg alatt egy hűvösebb, még hogyha ez most nagyon furcsán fog hangzani, egy hűvösebb 27-28-26 Celsius fokos hőmérséklet megmaradt. A Balaton Science Facebook oldalunkon bemutattuk ezt a felmelegedést, és egy ilyen érdekes háromdimenziós hőtérképen egyébként, hőtérképen ábrázoltuk a Balatonnak a medencéjét, mind időben, mind pedig térben, hogyan változott a hőmérséklet. És alapvetően ez egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon szépen látható olyan változás volt, ahol ezeket meg lehetett figyelni, akár a vízoszlop teljes átmelegedését, akár pedig ezt a hőrétegződéses jelenséget.
1: Megdőlte a Balaton hőmérsékleti rekordja.
2: Igen, ezt azt gondolom, hogy mindig a szenzáció és mindig a szélsőséges, és ezeknek a hangoztatása nagyon fontos. Maga a jelenség inkább döbbenetes, az, hogy itt rekordokról beszélhetünk, ezzel én óvatosabb lennék. Az, hogy ez júniusban következett be, ez alapvetően nagyon tanulságos, és a másik, amire oda kell figyeljünk, természetesen a Hungarometnek is megvannak például a saját protokolljai, hogy a parttól, illetve akár a vízoszlopban milyen mélyen mérik a hőmérsékleteket. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes nyomon követni a Balaton fenntarthatósága és minősége szempontjából, hogy úgy általában térben, időben hogyan alakulnak ezek a hőmérsékleti viszonyok. Egészen szokatlan, egészen szélsőséges, hogy júniusban ez bekövetkezett. A tavunk azért szokott felmelegedni, azért azok a hőmérsékletek, amelyeket a felszíni vízrétegekben mérünk, és néhány esetben, ami nem hivatalos, de mégis a tó fenntarthatósága, illetve a tó állapota kapcsán nagyon kritikus, az, hogy a partmenti területeken, és a társadalom leginkább itt találkozik a tóval, ez nagyon tanulságos, azt gondolom még a beszélgetés során elő fog jönni, akár a vízszintingadozás miatt, ott hihetetlen hőmérsékleteket lehet és lehetett mérni az elmúlt napokban. Itt alapvetően a 35 Celsius fok sem volt ritka, hogy ezeket lehetett mérni. Ezek még egyszer mondom, nem olyan hivatalos jellegű adott protokollok alapján lévő hőmérsékletek, de ezekkel jó tisztába lenni. Csak egy ilyen nagyon érdekes definíciót mondanék, hogy mennyire át kell gondoljunk az életünket, akár tudományos definíció oldalról. Ugye a termálvíz definíciója valami ilyesmi, hogy olyan felszín alatti vizek, amelyek a kitermeléskor vagy pedig a felszínre törésükkor meghaladják a 30 Celsius fokot. Most miről beszéltünk a Balaton esetében? 30-35 vagy annál magasabb hőmérsékletekről. Ez egy nagyon izgalmas jelenség, főleg így június elején, és természetesen a Balatonnak az élővilágát, illetve az egész Balaton működésére ez komoly hatással van.
1: Ha már az élővilág, mi mindent befolyásol ez a magas hőmérséklet?
2: Igen. Hát szinte mindent. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos megközelítés, hogy a víz szempontjából alapvetően vannak olyan viszonylag élettelennek mondható folyamatok, olyan fizikai, kémiai, biokémiai jelenségek, amelyek részben az élőlényektől függetlenül önmagában meg tudnak változni. És hogy miért beszélek erről, akár egy tápanyag felszabadulás az üledékből például, ezek a folyamatok, állapotok nagyon komoly hatással lehetnek. Ezen keresztül, és nézzük meg a közvetlen hatásokat. Értelemszerűen a Balatonban olyan élőlények élnek, akár a lebontó szervezetekről beszélünk, akár a felépítékről, a fogyasztó szervezetekről, vagy akár a csúcsragadozókról, amelyeknek az optimuma, hát nem ez. Tehát alapvetően eddig is arról beszéltünk, hogy a Balatonon, amikor nagyon meleg van, akár 22, 25, 26 Celsius hőmérsékletekről beszélünk. Most pedig néhány helyen a Balatonon, alapvetően a teljes vízoszlopban 30 Celsius vagy afeletti hőmérsékletekkel találkozhatunk. Természetesen a halaknak, természetesen akár a növényeknek, ez az ott élő őshonos növényeknek, ez nem optimális. Ezért fontos erre a jelenségre felhívni a figyelmet, mert már jelen vannak a tóban azok az élőlények, amelyeknek az optimuma viszont már lehet, hogy ezek a mediterrán trópusi, szubtrópusi viszonyok azok, amelyek kedveznek, és ilyenkor ezeknek a terjedésére nagyon fontos és nagyon erőteljes hatással lehetne. És itt most akár végig is mehetünk, hogy milyen hatással van. A Balatonnak van egy nagyon fontos, nagyon, ha úgy tetszik, jó mikrobiális flórája, vagy mikrobiális közössége. Erre például nagyon komolyan oda kell figyeljünk, hogy egészen másként viselkedik, és más baktériumok, mikroorganizmusok tudnak esetleg elszaporodni ilyen hőmérsékleti viszonyok között, és ennél alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok között. De térjünk vissza egy picit például a halakra, amelynek van egy olyan szerencsés helyzetük, hogy ők azért képesek mozogni és egy kicsit arrébb menni. A Balaton esetében szerencsére még most is el tudjuk mondani, és ennél a hőhullámnál is el tudtuk mondani, hogy alapvetően vannak még olyan rétegek, olyan mélyebb rétegek, amelyek refúgiumként, vagy pedig menedékként szolgálhatnak a halak számára, és oda ezekbe a borzasztó kimondani, és ezekbe a hűvös 28-27 Celsius fokos hőmérsékletre el tudnak vonulni, és ez, hogyha ezek a hőhullámok így 3-4-5-6 nap után megszakadnak egy hidegfronttal, akkor ez számukra talán és remélhetőleg nem végzetes. Az, hogy érintetlenül hagyná úgy általában a halfaunát, vagy úgy általában az élőlény közösségeket, ezt egyáltalán nem mondanám, és felhívnám a figyelmet, hogy például a Balaton esetében megszokott, beszéljünk csak egy pár szót a hínárnövényekről, akár a süllőhínáról, a békaszöllőről, amelyeket úgy megszoktunk és akár úgy szeretünk, van egy társadalmi konfliktus nyilván ezekkel szembe. A Balaton esetében itt előjönnek azért ilyen hőmérsékleti viszonyoknál olyan fajok, amelyeket már például kevésbé szeretünk, mint a tüskés hínár. Benne van a nevébe, ez az, amit úgy nagyon nem szeretünk, mikor így hozzáérünk a Balatonba, amelyek úgy szúrnak és kellemetlenek, és olyan szubtrópusi, trópusi fajok, amelyek egyébként már megjelentek a Balatonba szorványosan, és akár el is kezdtek terjedni, csavarhínár, átokhínár például, amelyeknek ezek a hőmérsékletek és ezek a viszonyok nagyon kedvezni tudnak. Tehát ezek a turbulens, erőteljes, szélsőséges változások nagyon kedveznek más élőlényközösségeknek és új élőlényközösségeknek az elszaporodásához. Erre nagyon figyelnünk kell, mert van egy-két olyan élőlény, amelyet észre se veszünk, és a társadalom úgy gondolja, hogy nincs rá hatással, és nem is nagyon foglalkozik vele. Erre mindig szoktam mondani a bödöncsigát, ami pár éven belül egyébként teljesen bekolonizálta a vizet, és különösebb konfliktus nincs a társadalommal. De azért vannak olyan fajok, és akkor megint térjük vissza a halakra, amelyek esetében például a törpehalcsa, ahol nem csak a klímaváltozás és a magas hőmérsékleti viszonyok, hanem éppen az emberi beépítés és olyan öblözeteknek a létrehozása, mint például a kikötők, nagyon kedveznek a terjedésének. De azért szeretnék utalni, hogy mennyire összetett és bonyolult folyamat. Ezek a hőmérsékleti viszonyok, azok a változások, amelyek most nem csak a hőhullámról beszélek, hanem az elmúlt években bekövetkeztek, például olyan őshonos fajoknak, mint a harcsa, amit a horgászok egyébként úgy nagyon kedvelnek, ezeknek a terjedésének kifejezetten kedvez például ezek a viszonyok. Az egy másik dolog, hogy olyan invazív fajok, mint a törpeharcsa, amelyet se a horgászok nem kedvelnek annyira, és úgy általában a tó élővilága fenntarthatósága szempontjából nem egy kedvező halfaj, ha lehet ilyet mondani, ezzel mindig óvatosan bánnék, mert nagyon szeretünk kicsit arcoskodva kijelölni egyes élőlényeket, élőlénycsoportokat, hogy ez jó vagy nem jó, ennél sokkal összetettebb egy táplálékhálózat, hogy ezt ilyen könnyedén kijelentsük. De például ilyen kedvezőtlenebbnek tűnő, vagy a társadalom számára kedvezőtlenebb fajoknak az elszaporodásával is lehet számolni.
1: Melyek azok a fajok, amelyek nehezebben tudnak alkalmazkodni, és így akár veszélybe is kell.

0: az, és erről majd még lehet, hogy beszélni fogunk többet, az algákra is, ahol szintén nagyon fontos, hogy vannak olyan fajok, amelyek alapvetően a 20-22-24 Celsius fokra vannak optimálva, és ők szeretnek ebben a hőmérsékleti viszonyok között jelen lenni. Megint társadalmi konfliktus fontos, algákról mindig úgy beszélünk, hogy negatív módon. Az egész tó fenntarthatósága, élővilága szempontjából a táplálkozási lánc, illetve mint felépítő organizmusok nagyon fontosak, és ezeknek a divers, változatos jelensége nagyon-nagyon fontos a tó szempontjából. Azonban ezek a magas hőmérsékletek itt is kedvezhetnek olyan fajoknak, amelyek egyébként akár tömeges elszaporodásra hajlamosak, és egyébként akár az elmúlt években jelent meg a vízben, vagy pedig már jelen vannak ugyan, de még nem mutatták meg magukat, és komolyabb elszaporodásra képesek.
1: Kutatói szempontból ez a mostani időszak mi mindenre alkalmas? Azért, ahogy arról ön is beszélt, mégsem rendszeres ez egyelőre, hogy a Balaton vízhőmérséklete június végén 30 fok körül mozog. Az elmúlt években, augusztusban szokott 28-29 fok lenni azért, hogyha jól emlékszem, a legtöbb esetben. Tehát ráadásul hosszabbak a nappalok is. Összességében a kutatók mi mindent tudnak ilyenkor vizsgálni, elvégezni egy ilyen különleges helyzetben?
0: A Balaton esetében, sőt, akkor itt az intézetünk aktivitásáról beszéljünk egy pár szót. Azon alapkutatási és alkalmazott kutatási tevékenység mellett van egy nagyon fontos tevékenység az intézetünknek, a Balaton Monitoring. Az, hogy gyakorlatilag több évtizede vizsgáljuk a Balatont éppen aktuális módszerekkel, és modern módszerekkel, és új módszerekkel, és ennek következtében van egy hosszú távú adatsorunk. Ezt alapvetően nagyon izgalmas, hogy ilyen szélsőséges körülmények között mi történik, akár az algákkal, akár a hínárnövényzettel, magasabb szerveződésű növényekkel, halakkal, illetve a különböző taxonomiai csoportokkal. De azért vannak olyan speciális kihívások, amelyre azt gondolom, hogy azért az intézetünk jól reagál, és nagyon kiváló új kutatóink vannak. Jelenleg például itt van Mark McCarthy, egy kiváló amerikai kutató, aki a nitrogén körforgást vizsgálja a Balatonon. Nagyon izgalmas és nagyon fontos kérdés. A limnológiában, a tótamban és az édesvizek állapota esetében a foszfor forgása, körforgása, illetve a foszfor terhelés egy izgalmas kérdés, de jelenleg emellett eddig is, de most újabban a klímaváltozás kapcsán előjön a nitrogénnek a kérdése is. Például aktuálisan nálunk most, mint vendégkutató itt van és kutatja közösen az adott kollégákkal ezeket a folyamatokat. Kiemelném még mindenféleképpen Huan Li-t, aki egy egészen kiváló kínai posztdokunk, aki például környezetinformatikai módszerrel, távérzékeléses módszerrel, gépi tanulásos módszerrel térképezi fel a Balatonban bekövetkező abiotikus és biotikus élő és élettelen jelenségekkel kapcsolatos módszereket, és alapvetően minden egyes kutatócsoportunkat, akár említhetném az új molekuláris csoportunkat, ahol nem közvetlenül magát az élőlényt, hanem annak az örökítő anyagán keresztül vizsgáljuk akár az egész vizet, ha úgy tetszik, egy csebből lehet magát az egész tavat vizsgálni. Ezekre mind nagyon komoly hatással vannak, és nagyon izgalmas jelenségek. Itt azért van egy másik nagyon fontos kérdés, ez az évtizedek alatt, illetve az intézetünk 100 év alatt mindig egy nagyon aktuális és izgalmas kérdés volt, kell-e foglalkozni a Balatonnal, még akkor is, hogyha erre hozták létre az intézetet. Nekem az a vélemény, nagyon kell, és olyan időt élünk, amikor nem feltétlenül azt kell figyelembe venni, hogy éppen ez most mennyivel magasabb impact faktort jelent, hogy egy távolabbi vizet vizsgálunk, egyébként vizsgálunk, és nagyon sok komoly nemzetközi kapcsolattal Horizon pályázatban vagyunk benne, amely fókuszál részben a Balatonra és más édesvizekre, de azt gondolom, hogy főleg ebben az időszakban egészen kritikus és nagyon-nagyon fontos, a tudomány számára, a társadalom számára és a döntéshozóink számára, hogy pontosan milyen állapotok vannak a Balatonon. Azt gondolom, hogy nagyon hiányzott például az elmúlt évekből az a fajta kutatói hozzáállás, hogy aktuális számunkra fontos vizek, víztereknek az aktuális kutatói eredményei rögtön rendelkezésre álljanak. Az egy másik dolog, hogy egyébként a fenntartói, illetve a döntéshozói réteg részéről is nagyon fontos, hogy van-e igény arra, hogy figyelembe vegyék ezeket az eredményeket, de azt gondolom, hogy a Balaton szempontjából ezek nagyon-nagyon kritikusak, és én azt gondolom, hogy ez az intézetünk aktivitása szempontjából fontos, még akkor is, hogy ennek a finanszírozási formája abszolút nincs rendbetéve. Közfinanszírozási szerződésünkben ez benne van, de alapvetően úgy kell ügyeskedni és bravúrkodni, hogy ezeket az aktuális eredményeket, a legmodernebb módszerekkel és a klasszikus módszerekkel nyomon tudjuk követni. Nagyon értékesek ezek.

0: ezek, és azt látjuk az elmúlt egy-két évben, a legmagasabb szintű laboratóriumokból, kutatóegységekből, Amerikától, Távol-Keleten keresztül jönnek adatmegkeresések az intézetünkbe, amelyeken keresztül alapvetően a globális folyamatoknak a értékelése szempontjából ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos adatok. Akkor igen, egy ilyen hőhullám nagyon fontos hatással lehet egyébként a kutatásra. Nézzük a távolképet. Igen.
1: Az elmúlt években a klímaváltozás kifejezést egyre többször halljuk. Voltak olyan felmérések is, amelyek alapján itthon még mindig a Balaton lehet majd sok évtizedes távlatban is a legélhetőbb terület, a Balaton partja, a Balaton környéke, ott lehet a legkellemesebb vagy a legelviselhetőbb a klíma az ország többi részéhez. Összességében jelenleg a mostani kutatások alapján mennyire hat a klímaváltozás a Balaton térségére?
0: Csak egy pár szó a klímaváltozásról, mert tudom, hogy nagyon sok beszélgetés fókuszált erre, de azért azzal tisztába kell lenni, hogy a klímaváltozás kapcsán szoktunk olyan globális folyamatokat, globális hőmérsékletváltozásokat, átlagokat emlegetni, amelyek kapcsán illik megemlíteni, hogy akár az arktikus területek, és akár Európa úgy összességében sokkal erőteljesebben melegszik. Azt is nagyon fontos kiemelni, és most már egyre inkább szembe kell néznünk, hogy a Kárpát-medencében ráadásul plusz módon még erőteljesebben melegszünk, és nagyon úgy néz ki, hogy az a fajta hatás, amire egyébként a kutatók és a tudomány felhívta a figyelmet már 30 éve, hogy ez a nagyon összetett klimaktikus hatások, amelyek meghatározzák a Kárpát-medencének akár az időjárását és egyes időjárási eseményeit, nagyon sérülékenyek és egészen apró változások következtében nagyon drasztikus szélsőségek jelenhetnek meg. Ez az elmúlt időszakban teljesen egyértelműen megfigyelhető volt, hogy az a, ha egy klímatérképet nézünk, és erre egyébként fejvon, mert egy nagyon látványos, nagyon szép ilyen jellegű klímatérképet lehet látni a Hungarometnek a honlapján, hogy hogyan nézett ki például a 60-as évektől kezdve a 90-es évekig Magyarország térképe, hol volt meleg száraz terület, egy pici piros vérvörös folt volt ott a Dunatisza közén, amelyet most már jelenleg azt tudunk látni, azzal kell szembesülnünk, hogy ez a meleg száraz klimaktikus terület teljesen kiterjedt, és alapvetően már a Balatonnak a vízgyűjtőjét is érinti. A Balaton esetében régen azt tudtuk mondani, hogy még hűvös, nedves területekről beszélhetünk. Ennek nyomai megvannak, és egyébként itt is szeretném elmondani, ez egy nagyon, nagyon komplex és érdekes jelenség. Magyarország esetében a dél-délnyugati területeken egész jó csapadékviszonyok vannak még most is, de egy olyan halmozott aszályt pörgetünk magunk előtt, és van jelen, valamint olyan időjárási viszonyok, amelyek a párolgásnak olyan szinten kedveznek, hogy egy nagyon érdekes jelenség van. Azt szoktuk mondani, hogy egy tónak a vízszintjét és a vízhozamát nagyon meghatározza a vízgyűjtőjének a mérete és az ottani tulajdonságok. Ez a Balaton esetében ugye egy 1:10-es arány, a közel 600 négyzetkilométeres tófelszínhez egy közel 6000 négyzetkilométeres vízgyűjtőterület tartozik, teoretikusan. Jelenleg ez gyakorlatilag nem működik, most jelenleg ebben a pillanatban leginkább a tóra hulló csapadék az, ami számít, ami a vízgyűjtőre hullik, esélyen nincs gyakorlatilag eljutni a tóra. Csak szélsőséges körülmények között, és ez megint nagyon hosszú lenne, a villámárvizek jelensége kapcsán, egyébként éppen tegnapi nap folyamán, ugye július 2-án vagyunk, Zalában ilyen jelenségek bekövetkeztek, és úgy összességében a vízháztartás szempontjából ez egyáltalán nem kedvező folyamat, és ebbe is változások vannak. De visszatérve a kérdésre, alapvetően a Balaton esetében azt szokás mondani, hogy igen, ez egy jóval élhetőbb környék. Itt is vannak olyan klimaktikus változások, amelyekre egész egyszerűen fel kell készülni, és egész egyszerűen egészen biztos, hogy nem fogja érintetlenül hagyni a Balaton környékét sem. Nem hagyja érintetlenül, és én is, és más is szokjon le arról, hogy itt valami elkövetkezendő jövőbeni időszakról beszélnénk. Itt vagyunk ennek, bár a közepében lennénk, attól tartok a felfutásának az első szintjén. Akár a csapadékviszonyok, akár a hőmérsékleti viszonyok, ahhoz, hogy ezt hogyan tudjunk alkalmazkodni. Nem merek ilyet mondani, hogy érintetlenül tudjuk hagyni, és érintetlenül maradna bármely területe a Kárpát-medencének azokból a folyamatokban, amelyeknek most a közepében vagyunk, illetve amellyel ismerkedünk.
1: Az látszik azért, hogy mondjuk több évtizedes viszonylatban hány fokos felmelegedés várható a Balatonnál és az ország többi részén?
0: Igen, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon csalókák tudnak lenni ezek a hőmérsékletek, akár döntéshozói, társadalmi oldalról. Nagyon könnyen megy ez a vállrándítás, amikor 0,5 fokokról, vagy akár 1 fokokról beszélünk, vagy amikor arról beszélünk, hogy a 70-es évektől kezdve másfél foknyi hőmérséklet változás következett be mondjuk a Kárpát-medencébe, vagy Európába.
1: De ugye ez sokkal, egy átlag.
0: Igen, és ez egy olyan nagy átlag, amely nagyon félrevisz bennünket, és tudom, hogy ez a kutatók, tudósok szempontjából nagyon gyakran elhangzik, és az is nagyon gyakran elhangzik, hogy mi van az észak-atlanti áramlással, és mi van az arktikus területen a Kilimandzsáró havával, illetve a legkülönbözőbb atlanti csendes óceáni áramlatokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelni azokra a magyarországi területekre, magyarországi változásokra és szélsőségekre, amelyek mentén itt volt a konkrét példa, nem fogom tudni lefordítani pontosan, hogy milyen átlaghőmérséklet, a különböző klímamodellek nagyon bizonytalanok. Egy valamiben azért meg tudunk egyezni, az elmúlt időszakokban nem igazán az optimista verziók jöttek be, ez azért ebben megegyezhetünk. Alapvetően az, hogy az aszályos és a megnövekedett hőmérsékletek jellemzők lesznek, és én itt inkább felhívnám a figyelmet ezekre a szélsőségekre, ami miatt felhívtuk a figyelmet a Balaton Science oldalunkon, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetnek a Facebook oldalán. Ezek a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, ezek nagyon komolyak lehetnek, és ezekhez nagyon komolyan kell alkalmazkodni.
1: Milyen az állapota, milyen a vízminősége a Balatonnak?
0: Igen, vízminőség, vízállapot, vízfenntarthatóság, ökológiai állapot, ezek a szavak mindig el szoktak hangzani, csak tényleg egy-két szó erről. Ha minőségről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy milyen adott funkció, vagy milyen felhasználási oldalról vesszük figyelembe a tónak a vízminőségét, a másik pedig leginkább az ökológiai állapotot szoktuk hangoztatni. Az ökológiai állapotra azt tudom mondani, hogy a Balaton esetében az ökológiai állapot azt jelenti, hogy mennyire vagyunk közel vagy távol azoktól az állapotoktól, ami a természetes állapot volt, ami valamikor a Balaton esetében az 1850-es évek előtti állapotokat jelenti. Ettől azért azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten távol vagyunk, bár mégis az ökológiai állapota a Balatonnak úgy összességében jó, és közel vagyunk a közepes állapotokhoz, de ez egy egészen más dolog és minősítés. Egyébként a klímaváltozás erre is nagyon komoly hatással lehet. A minőség oldaláról nagyon fontos arról beszélni, hogy a Balatontól nagyon sok mindenki és különböző társadalmi csoportok mást akarnak. Ha a Balaton minőségéről azért mégis megkérdeznek bennünket, természetesen a fürdőzők esetében mennyi alga van a vízben, leginkább ez szokott elhangzani, hogy mennyire algás a víz. Egészen érdekes, és itt ebből a szempontból nagyon jó hírekkel tudok szolgálni. Most jelenleg július 2-án, ezután a hatalmas hőhullám után is a legutolsó balatoni monitoring eredményeink azt mutatják, hogy egészen kiváló a Balatonnak a vízminősége, algásodás szempontjából. Összevetve akár egy évvel ezelőtti, vagy akár több évvel ezelőtti időszakokhoz képest is, kifejezetten jók vagyunk ebből a szempontból, fokozott algásodás nem indult be. Azonban van itt egy-két más dimenzió, amiről beszélnünk kell a Balaton víz minősége szempontjából. Ha maradunk a fürdőzőknél, eljutottunk egy olyan szintre, egy olyan hőmérsékleti viszonyok közé, ahol én azt gondolom, hogy bőven itt van az ideje, hogy sokkal komolyabban kell odafigyeljünk az algákon túl a különböző más egyéb mikroorganizmusokra, csúnya szót fogok mondani, olyan heterotróf organizmusokra, amelyek egyébként nagyon fontosak a Balaton működése szempontjából, leszitok szóként tekintsünk a mikroorganizmusokra, akár csak az embernek megvan egy adott mikrobiomja, egy ilyen fenntartható, jó minőségű, jó állapotban lévő víznek is megvan egy nagyon fontos alapmikrobiomja. Az, hogy ilyen baktériumokról, gombákról és más egyéb organizmusokról, amelyek között egyébként nagyon fontos, hogy mennyire jelennek meg, vagy mennyire szaporodnak el olyan baktériumok, amelyek esetleg kellemetlenek lehetnek az ember számára. Európából is látjuk, a világ különböző tájairól is látjuk, hogy alapvetően a klímaváltozás kedvez ezeknek a szervezeteknek. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos fókuszpontja lesz, hogy ezekre odafigyeljünk. Nem véletlenül hívtuk fel a figyelmet egyébként, és itt most nem támadás a hajósok és a vitorlások ellen, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fedélzeti szennyvíz ezért nem mindegy már, és nem az anyagforgalmi szempontjából határozza meg mondjuk a Balatonnak a foszfor és nitrogén forgalmát, hanem egy ilyen meleg vízbe bekerült szennyvíz egészen másként tud viselkedni, és annak a nagyon speciális fekális, bakteriális összetevői egy ilyen meleg vízben, mint akár régebbi hűvösebb 25 Celsius fokos hőmérsékleti viszonyok között. Ezekre jobban oda kell figyelnünk, jelenleg nincs olyan információnk, hogy bármi probléma lenne ezzel egyébként a Balatonon, de azt gondolom, hogy ilyen 30-35 közötti hőmérsékletek, vagy afeletti, nagyon közeledünk az embernek a testhőmérsékletéhez, egy nagyon, nagyon izgalmas, kritikus pont ez a Balaton szempontjából is, és más édesvíz szempontjából. Ilyenkor azért ezek a szervezetek más mintázattal és másként viselkednek.
1: Megnő a fertőzés veszély?
0: A fertőzés veszély egyértelműen nő ezen állapotok és ezen körülmények között, ezért nem mindegy, hogy akár a kikötőben, akár a nyílt vízen, mit kezdünk ezzel a bizonyos fedélzeti szennyvízzel, és rögtön szeretném kiemelni, nem szabad és nem érdemes általánosítani a hajósok vitorlások esetében, hihetetlen, hogy hány olyan belső csoport van és hány olyan család ember, aki abszolút hajósként, vitorlásként nagyon figyel a Balatonra, és gyakorlatilag küzd azon társai ellen, vagy azokkal szembe, akik esetleg ezt nem veszik figyelembe, de itt nagyon fontos ezeknek az állapotoknak és ezeknek a szabályozásoknak a betartása, amit nagyon nehéz egyébként rákényszeríteni, ez kultúra kérdése, és erre érdemes odafigyelni. Egy picit most, és hagyjuk ezt a fajta vonalat, hanem térjünk még vissza a Balatonnak a minőségére, mert azért a Balaton nem csak fürdővíz, hanem a Balaton egyébként egy ivóvízbázis. És ebből a szempontból is fontos a Balatonnak a minősége. Nem kérdés, és egyértelmű, hogy azon kívül, hogy egy turisztikai desztináció, a Balaton azért alapvetően egy nagyon-nagyon fontos gazdasági érték az országnak, és ezen túl, és bármilyen furcsa, nagyon komoly összefüggéssel természeti értéke is, és pont ez lenne az áloga, hogy próbáljuk ezeket a természetes közösségeket megőrizni, amelyek éppen pufferolnák ezeket a szélsőséges hatásokat, de visszatérve arra, hogy vízbázis is a Balaton, ott természetesen megint más elvárások vannak. És ott is megfigyelhetőek olyan változások, itt most kicsit kitérnék inkább olyan élettelen jelenségekre, aminek következtében a Balaton vízháztartása változik, egyre inkább töményedik a víz, azok a ásványanyag tartalmak, amelyek eddig jellemzők voltak a vízre is, azok az ion mintázatok, azok az ásványanyag tartalom mintázatok változnak a Balaton esetében, és ez nagyobb kihívás jelent különböző technológiák számára. Itt is jók vagyunk még a Balaton esetében, de nagyon egyértelműen érződik az a kihívás, ahol az ivóvizet a Balatonból állítják elő, a legtisztább, legjobbnak mondható keleti medencéből, hogy itt elég komoly kihívások jönnek elő. És akkor van a harmadik, ha már beszéltünk nyilván a fürdőzőkről, beszéltünk akár a vízbázis oldaláról a Balatonnak. Természetesen nagyon furcsa így azt mondani, mert itt nem minőségi, hanem inkább mennyiségi viszonyokról van szó, de egyfajta másik elvárás az, amikor például a hajósok oldaláról, vagy néhány ember esetében semmi más nem fontos, csak az, hogy a vízszint meglegyen. Itt én mindig óvatosságra intek, és nagyon-nagyon fontos, hogy alapvetően a víz mennyiségi viszonyain túl a minőségi viszonyokra is figyeljünk. A limnológiában, hidrobiológiában, hidrológiában sokkal összetettebb összefüggések vannak. Nem igaz az a teljesen téves társadalmi néhány esetben döntéshozói gondolkodás, hogy minél több víz van egy ilyen jellegű tóban, desztinációban, annál jobb a minősége, és minél kevesebb van, annál rosszabb a minősége.
1: Mennyi igaz ebből?
0: Akkor mondom a konkrét példát. Előbb hoztam azt, hogy szinte megdöbbentő, hogy milyen jó az a minősége algásodás szempontjából a tónak. Jelenleg az intézetünknek olyan megfigyelései vannak, és ez fenn is van a honlapunkon, hogy alapvetően nem a kritikusra csökkent vízszint esetében, de a nyári időszakban nem tartósan, teljesen rosszul, ideális vízszintekről és ilyen egyéb borzalmakról szokás beszélni 120 cm-ek, 110 cm-ek esetében, ezek nem ideálisak. A Balaton algásodását ezek úgy néz ki, hogy inkább elősegítik a hőrétegződésen és egyéb folyamatokon keresztül. Ez itt nagyon bonyolult lenni elmagyarázni, de az, hogy a tápanyag felszabadulásra milyen hatással van az üledékből, ez összességében nem jó. Szó sincs arról, hogy a Balaton esetében minél alacsonyabb a vízszint, annál jobb, de alapvetően egy változó vízszint, és a nyári időszakban nem feltétlenül magasan tartott vízszint az ideális ebből a szempontból. Félreértés ne essék, tudom, hogy a hisztéria leginkább és az odafigyelés a Balatonra nyáron történik. Sokkal kritikusabb az, hogy ősszel, illetve a téli időszakban feltöltődik-e a Balaton kellő mennyiséggel, a hozzáfolyás megtörténik-e. Ez az elmúlt évtizedben nagyon úgy néz ki, hogy nagyon súlyosan kezd elmaradni, és sokkal több víz, legalábbis több víz párolog el és távozik a vízből, mint amennyi hozzáérkezik, és a vízmérleg negatív, ez sokkal inkább kritikusabb a Balaton szempontjából. és nem kérdés, hogy ez hosszú távon egyébként a vízszintre hatással van, erre oda kell figyelni, de alapvetően bármiféle megoldásban és bármiféle alkalmazkodásban gondolkozunk, azzal jobb, ha szembenézünk, hogy a vízszintnek az ingadozása, akár a Balaton esetében, akár más kisvizek esetében, ez jelen lesz az életünkben. Nagyon komoly másik társadalmi konfliktus, és ezzel igenis szembe kell néznünk, a társadalom jelentős része a partvonalon találkozik a vízzel, és itt szeretnék egy példát elmondani, a 20-as, 30-as években a változó vízszint kapcsán a Balaton partján és ezeken a területeken emberek sétáltak, és emberek élték a mindennapjaikat. Jelenleg most a változó vízszint kapcsán egy pici szárazulatra kerülő területen leginkább influencerek, fotósok és a társadalom különböző képviselői vannak azzal, hogy itt a kiszáradt Balatonnak a medre. Halkan megjegyzem, ráadásul ezek a területek pont leginkább emberi beépítés miatt olyan áramlási holterek, amelyek feltöltöttek, és ezeket szokták előhozni. Ez egy fontos jelenség és fontos kritikus kérdés, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon csúnyán mellé tudunk lőni, és nagyon rosszul kezeljük azt a dolgot, hogyha kicsit hisztérikus irányba visszük el ezeket a jelenségeket. A változó vízszint úgy néz ki, hogy a Balaton esetében is jelen lesz az életünkben, és ez a klímaváltozással egyre kifejezettebb lesz. Erre vannak alkalmazkodási technikák, vannak kifejezetten jó alkalmazkodási technikák, lehetnek nagyon súlyos beavatkozási technikák, amelyek nagyon, nem az, hogy nagyon jól, de akár jól is elsülhetnek, vagy akár nagyon komoly kockázatai vannak. Ez egy komoly kihívás a Balaton esetében, és ezzel foglalkozni kell.
1: Összességében, hogyha már a hisztériát, illetve a média figyelmet említette, azért az elmúlt hetekben is többször előtérbe került, hogy a Balatonnak alacsony a vízállása, de a Velencei tónál súlyosabb a helyzet. A Balatonnal megtörténhet-e az, hogy szinte kiszárad?
0: Nem tudjuk elkerülni a Velencei tavat, és tényleg csak egy pár szó, mert azt gondolom, egy ugyanilyen hosszú beszélgetés lenne szükség ahhoz, hogy ezt kicsit kitárgyaljuk. Abban megegyezhetünk, hogy ez nem az én tudományterületem, de annak az etikájával és azzal a hozzáállással, amit művelünk a Velencei tóval, ezzel valamit kezdeni kell, ráadásul nagyon sok esetben szakmailag nincsenek rendben azok a dolgok, amelyek elhangoznak. Jelenleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag meg van győződve a társadalom jelentős része, hogy a Velencei tó kiszáradt. A Velencei tó nem szárad ki, jelenleg mind a mai napig 1,5 méteres mélységű területekkel még találkozhatunk. Nagyon súlyosan érinti a Velencei tavat, mint egészen sekély tavat a klímaváltozás. Más történetiséggel, történelemmel és más bizonyos szempontból más hidrológiai, hidrobiológiai paraméterekkel rendelkezik a Velencei tó, mint a Balaton. Szokás elmondani, hogy most alatta vagyunk annak a kritikus szintnek, ami a mindenkori, és itt fontos elmondani, a mérések óta ismerünk. A Velencei tó esetében tudjuk, hogy több esetben kiszáradt már a Velencei tó. És egyébként itt egy kicsit óvatos lennék, nem rendelkezek teljes és minden információval, ami azért nekem furcsa, több mint furcsa, azért akár egy visszahúzódó vízszint esetében, vagy akár kiszáradás közeli víztér esetében is azért egy víznek nem feltétlenül így kellene kinéznie. Most például a Velencei tó esetében elhangzott ugyan, hogy a minősége kiváló, én ezzel egy nagyon picit óvatosabb lennék, itt leginkább a strandminősítés szempontjából az elmúlt évek átlaga miatt jönnek ilyen nagyon furcsa minősítési kategóriák. Az, ahogyan például most jelenleg alapvetően egy algavirágzás van a Velencei tó esetében, és egy sokkal komplexebb változás, történt alapvetően egy olyan élőlényközösségváltás, egy rezsimváltás, aminek következtében most például a szikes betöményedett tavakra jellemző apró cianobaktérium szaporodott el tömeges mennyiségbe, az adja egyébként ezt a nagyon furcsa, érdekes, okkersárga, narancssárgás, enyhe karamelszint, és ennél sokkal kellemetlenebb hasonlatokat is tudnék hozni. És
1: ez egyébként nem bizalomgerjesztő.
0: Nem bizalomgerjesztő, és nem feltétlenül így kellene kinéznie egy ilyen víznek, ami visszahúzódik. Szélsőségesen visszahúzódott a Velencei tónak még szélsőségesebb hidrológiai változásaival kell szembenézni a társadalomnak, de ezt meg kell tanulni, ott is kezelni, ez így önmagában szerintem ez is egy katasztrófa, hogy most jelenleg hozzáállunk, és egyébként az ottani lakosság és társadalmi réteget is elég komolyan érinti ez a dolog. Azért én azt gondolom, hogy itt meg kéne találni ennek az etikának a megfelelő ösvényeit.
1: Nem attól jó a figyelem felhívás, vagy mi a probléma pontosan?
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy mert a figyelemfelhívásra láthatóan szükség van. Ez nem kérdés. Tehát azt gondolom, hogy a döntéshozók nem, vagy nem feltétlenül hallották meg azokat a segélykiáltó szavakat, amelyeket akár a helyi civil szervezetek, akár pedig a kutatók, tudósok is megtettek a Velencei tó esetében. Én azt gondolom, hogy a Velencei tónak a vízgyűjtője, ott ugye más hidrológiai paraméterek vannak, ott ugye maga a Velencei tónak a vízére azt szoktuk mondani, hogy 22-24 négyzetkilométer körül van, és úgy általában a vízgyűjtőnek az aránya nagyobbnak tűnik, de összességében mégis nagyjából akkora, mint a Balatonnak a felszíni területe. Az, hogy ott a vízgyűjtőn kell valamilyen szinten változtatni és rendet rakni, hogy megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű víz jusson bele a tóba, ez egy nagyon jó irány. Ezzel foglalkozni kell, és ez az elsődleges. Természetes vízgyűjtő, természetes lehulló csapadékából lenne ideális táplálni a tavat. És alapvetően ott egy nagyon fontos és átgondolandó döntést kell hozni, amire majdnem biztos vagyok benne, hogy nem a nyár a legalkalmasabb, hogyha esetleg itt vízpótlásról szokás beszélni, mondjuk ki, sokkal drasztikusabb az, amiről beszélnünk kell. Egy másik vízgyűjtő, más típusú, más élőlény közösségének a vizét akarjuk elvinni erre a vízgyűjtőre. Rengeteg kockázat, hidrológiai, kémiai, biokémiai, biogeokémiai kockázat van ebbe, és sokkal komolyabb megfontolásokat és hatástanulmányokat érdemel ez, mint hogy például, példákat hozzak, nem olyan egyszerű elővenni a fiókból 10-20 évvel ezelőtti méréseket, erre több példát is tudnék, és nem akarok belemenni, hogy azok a helyek például, ahonnan vizet akarunk hozni valahova, ott is megváltoznak nem csak a minőségi, hanem a mennyiségi paraméterek. De visszatérve, hogy a Balaton esetében ez bekövetkezhet-e,
1: illetve, hogy mekkora az esélye pontosabban?
0: Azt gondolom, hogy egyre inkább, én legalábbis azt tapasztalom, hogy rendbe kell tenni bizonyos definíciókat, bizonyos hozzáállásokat, mert nagyon, nagyon komoly félreértések vannak. Ugye a mai nap, július 2-án 2026-ban azt hiszem 73 cm a Balatonnak a víz állása, ez egy balti magasságot jelöl, nem 73 cm víz van a Balatonba. Volt egy kis fondorlatosság, amikor ezt a háromdimenziós hőtérképet betettük a Facebook oldalunkra, hogy mindenki tanulmányozza. A Balatonban medence közép és medenci területeken 3-3,5-4 méterekről beszélünk. Sokan nem tudják egyébként, hogy a keleti medence, a Siófok és a Zamári térsége miatt, a sekélység miatt azt gondolják, hogy ez egy sekély medence. A legmélyebb átlagmélységekkel egyébként ott találkozhatunk a Balaton esetében, a legmélyebb pont természetesen a Tihanyi kút esetében 11-12 méter. Egészen távol vagyunk, és ne is hasonlítsuk a Velencei tónak a mennyiségi viszonyait a Balatonnak a mennyiségi viszonyaihoz, de ahogy, ez nagyon fontos hangsúlyozni, a Balatonnak a közvetlen partvonala és az ott található mélységek drasztikusan szélsőséges értékeket fel fognak tudni venni az elkövetkezendő időszakba. Ha ezt valaki, és oda megy egy influencer, hogy az éppen feliszapolódott területet mutatja, hogy itt sétálok a kiszáradt Balatonnak a medrébe, ezzel nehéz mit kezdeni, és azt gondolom, hogy itt azért felelőssége van egy-két embernek. Itt azért ezt hagyd mondjam el, mert ez nekem így mindig elő szokott jönni. Takács Péter kollégám az intézetben szokta mindig mondani. Ha törik, ha szakad, ha jön a nyár, akkor a Magyarországon nekünk Mohács kell alapon, akár 110-ről 108-ra megy a Balaton, akár 100 cm-ről 99-re, alapvetően mindig hatalmas hisztéria és katasztrófa van a Balaton esetében, mint hogyha a környékbeli országok turisztikai hivatali pénzelnék az itteni közvéleményt és az itteni embereket. Nagyon, nagyon mellé lövünk, és ebben nagyon fontos, hogy az elmúlt évtizedekben a Balaton és más víztér esetében nagyon megszoktuk, és megszokatták velünk azt, hogy centiméter pontosan ugyanannyi a vízállás. Ez nem lesz tartható, ez egészen más lesz, ezzel szembe kell néznünk, és megint mondom az alkalmazkodási lehetőséget. Azok a kövezések például a Balaton partján, amelyeket az természetesnek veszük, azt gondoljuk, hogy a Balaton eleve így született, pedig ezeknek a nagy része a 50-es, 60-as, 70-es években alakultak ki, akár betonozás formájában. Ezek helyett sokkal inkább alkalmazkodó képesebb olyan területek lehetnének, amelyekre egyébként megvan a társadalmi fogadókészség. Azok a homokos Balatonpartok, amelyek egész jól emlékeztetnek például a régi túrzásos, dűnés Balatonparti területekre, ezek alapvetően a Balatonnak is több minden szempontból jót tenne, de a társadalomnak is egyszerűbb lenne, és könnyebben szembenézhetnénk úgy olyan vízszint ingadozásokkal, amelyet egyébként tengerpartok, óceánok esetében nem ilyen mozgásokkal, hanem méteres, néhány esetben több száz méteres, akár kilométeres vízmozgásokkal is abszolút be tudja fogadni a társadalom. Van mit alkalmazkodni ehhez. Visszatérve én azt gondolom, hogy a kiszáradás persze lehet definiálni, a Balaton a mi életünkben nem valószínű, hogy ki fog száradni, szélsőséges állapotokat, vízszinteket fel tud venni, és erre leginkább az alkalmazkodás lesz a legfontosabb.
1: Az ember lábnyoma mekkora? Ugye azért a strandolók többsége használ valamiféle fényvédőt. Ezek általában kémiai szerek, bár nyilván van néhány olyan, amelyik nem az. De összességében mekkora a hatása a fényvédőknek a Balaton vízére?
0: Jól leszökítettük a fényvédőkre. Én azt gondolom, hogy itt lehet, hogy érdemes beszélni arról úgy összességében, hogy akik használják a Balatont ezzel a csúnya kifejezéssel, akár az ott lakók, akár a turisták, akár a vitorlások, akár a horgászok, akár pedig a fürdőzők, azoknak van egy alaptevékenység, egy megszokott tevékenysége. Én azt gondolom, hogy minden egyes réteg esetében van változtatnivaló, van még olyan lehetőség, hogy változtatni kellene bizonyos egészen tehát természetesnek megszokásokon. Itt akár már beszéltünk a fedélzeti szennyvízről, akár beszélhetünk a horgászoknak az etetőanyagairól, és beszélhetünk természetesen a fürdőzőknek, strandolóknak azon fényvédő krémeivel és olyan szereknek a használatáról, amelyeknek tényleg döbbenetes mennyiségű, nyári időszakokban tonnányi mennyiségekről beszélhetünk, amelyek belekerülnek a vizekbe, és ezekre azért így mondom, hogy és ráadásul ez ugye a jelenlegi klimaktikus körülmények között ezeknek a használata egyre indokoltabbnak tűnik. Én itt is szeretném felhívni a figyelmet, hogy tartunk már ott, hogy nyári időszakban egyrészt meggondolandó, hogy éppen milyen időszakban látogatjuk a Balaton, másrészt már nem biztos, hogy szerekkel, hanem akár egyszerű pólókkal és más módon is tudnánk a nap ellen védekezni, de ha már ragaszkodunk ezekhez a különböző kemikáliákkal bíró kozmetikumokhoz, akkor alapvetően a víz bemenetel előtt egy zuhanyzást érdemes megejteni, illetve a kimenetelnél. De ugyanez jellemző más olyan vegyszerek használatára közvetlen Balaton partján vagy a vízgyűjtőjén élő emberek esetében, hogy azok a használt akár növényvédőszerek, különböző rovarirtószerek és egyéb szereknek a használata kapcsán óvatosságra intenék, mert ezeknek a nagy illetve jelentős része könnyen kiköthet a Balatonba. Ezek nyomon követhetőek, jelen vannak, és mindegyikre érvényes az, hogy akár egy betöményedett Balaton, egy magasabb hőmérsékletű Balatonra másféle hatással vannak. És akkor itt akár még tovább mehetünk természetesen, csak egy pár szót legalább beszéljünk erről, a horgászok etetőanyag mennyiségi viszonyairól is, de leginkább a minőségi viszonyairól. Szeretnék itt is egy példát mondani, egy halgazdaságban elég szigorúan szabályozva van, hogy például milyen takarmánnyal etetik a halakat, milyen szemes takarmánnyal, vagy milyen egyéb takarmánnyal. Tulajdonképpen most nagyon jól definiált szabályzás nincs arra, hogy a Balatonba, amely egyébként egy turisztikai desztináció, fürdenek is benne az emberek, milyen minőségű és milyen mennyiségű etetőanyagok kerülnek bele. A minőség esetében itt most már egyre változatosabb, illatú, szagú, ízű és legkülönböző kombinációjú szerekkel találkozhatunk, amelyek mögött azért különböző mesterséges és részben természetes kemikáliák vannak, ha kicsi mennyiségbe is, de belekerülhetnek a Balatonba, és az etetőanyagoknak itt a minőségi oldaláról nézve, itt is nagyon fontos lenne, hogy inkább a növényi és nem pedig az állati eredetű etetőanyagokat kéne előnybe részesíteni. Az állati etetőanyagok esetében ott alapvetően az állatokból származó vázrendszernek a foszfor tartalma az, ami magasabb, és ez összességében a tó háztartása szempontjából nem fontos. Elő lehet venni, hogy összességében az etetőanyagoknak a 5-7%-nyi tápanyagterhelése sok vagy kevés a Balatonra nézve. Pont ez a lényeg, hogy ezek a fluktuáló klimaktikus változások kapcsán ezek a mennyiségek néha nagyon jelentősek tudnak lenni és kritikusak, néhány esetben pedig lehet azt mondani, hogy talán ez annyira nem is fontos. Ezekre mind oda kell figyelni, és szó sincs arról. Nekem ez a véleményem, hogy alapvetően akár egy vitorlázásnak, akár a horgászatnak, természetesen a fürdőzésnek abszolút helye van a Balaton esetében. Ezt így szoktuk meg, és szerintem nagyon kontraszelektív lehet, hogyha arról beszélünk, hogy mindenki tűnjön a tónak a környékéről, de alapvetően abban a viselkedés mintázatban, tóhoz való hozzáállásnak a változásában nagyon komolyan változtatnunk kell tudnunk, alkalmazkodnunk kellene a tóhoz, ha már eddig a tótól vártuk el azt az alkalmazkodást, amit az elmúlt 150-200 évben megtettünk a tóval.
1: Röviden az árvaszúnyogokról. Tavaly ez egy kardinális probléma volt, gyakorlatilag a nyár nagy részében. Most, az elmúlt hetekben én is tapasztaltam, nincs még túlságosan sok árvaszúnyog. Minek köszönhető ez, és mi várható a nyár végéig?
0: Tulajdonképpen több évet, 2-3 évet kéne, hogy visszamenjünk, de gyorsan lekerekítem. A tavalyi évben alapvetően egy olyan rajzás volt, amelyet egyébként az intézetünk előtte fél évvel megjósolt és jelezte, hogy itt nagyon komoly árvaszúnyog rajzás lesz, és minden szempontból érdemes erre odafigyelni. Itt is egy kicsit a klímaváltozás körülményeinek köszönhetően egészen drasztikus pontok voltak a Balatonon, akik megkapták ennek a jelentős részét az árvaszúnyog rajzásnak. Ezt mondjuk ki a déli partnak, leginkább a keleti részén, Siófok-Zamárdi környéke volt, aki a legnagyobb terhelést kapta az árvaszúnyogból. Igen, megint találkozott az időjárási esemény és a tónak azon állapotai, amelyek másként is lezajlódhattak volna. Pont elmaradt az a fajta melegedett, felmelegedett, általános, folyamatos júniusi meleg a tavalyi évben, ami most bekövetkezett, és abban az esetben, a tavalyi év esetében gyakorlatilag részben nagy mennyiségű árvaszúnyog báb és lárva kelt ki, és fejlődött ki a vízben, és ezeknek a kirajzása gyakorlatilag végignyúlt az egész nyáron, folyamatosan, és egybeért a következő nyárvégi generációval. Nagyon nagy mennyiségekről beszélhetünk, összességében a mi számításaink, kalkulációink esetében 10 000 tonnán nyárvaszúnyog rajzott ki a Balatonból a tavalyi évből. Ennek egy jó része természetesen ilyenkor visszahullik a vízbe, de van egy elég komoly és különböző szenáriókkal kalkulálva, elég jelentős mennyiség, ami egyébként ettől itt tud megszabadulni bizonyos anyagoktól a víz, és ez ebből a szempontból fontos. Idejében más volt a helyzet, már alapvetően az algásodási körülmények kevésbé kedveztek az árvaszonyóknak a fejlődésének, a mennyiségek, amelyek fejlődésnek indultak az üledékben, már kevesebb volt ebben az évben, körülbelül a harmad annyi, és bekövetkezett júniusban az, amikor azt lehet mondani, hogy az első generáció már kirepült. Ezzel nagy valószínűséggel most nem kell számoljunk. Kirepült egyébként úgy a szaporodásnak és az egyéb fejlődési körülményeknek sem kedvez most jelenleg, július 2-án vagyunk a Balaton esetében, de lesz még egy generáció, ez ugye megint időjárási viszonyoktól függően augusztus közepe eleje vége lehet, de ez akár szeptemberre is tolódhat, amikor ennek a mennyiségét nem tudom megmondani, de jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy jóval árvaszúnyogmentesebb lesz ez a nyár, mint ami az előző időszakban volt. Hát van most más, reméljük, hogy ilyen jellegű hőkupola és ilyen jellegű hőterheléses jelenségek nem lesznek, mert alapvetően ez magával fog vonzani, vagy magával vonzhat más egyéb olyan biológiai válaszreakciókat, amelyeket egyébként különböző élőlény közösségek tudnak adni egy ilyen víztér esetében.
1: Sok témáról beszéltünk, holnap ugyanakkor rendeznek egy nyílt napot. Mi mindent tudhatnak még meg az érdeklődők a Balatonról, a Balaton környékéről?
0: Akár a Balatonról, akár az intézetünknek a működéséről, kutatócsoportjairól, méréseiről, felfedezéseiről, változásairól, épp aktuális projektjeinkről, ahogy már említettem, nagyon jó, nagyon komoly nemzetközi Horizon pályázataink vannak, nagyon jó vendégkutatóink, fejlődő csoportjaink, amelyek bemutatkoznak és megmutatják maguknak. Minden évben egy alkalommal, július 1. péntekén megnyitjuk a kapuinkat, és nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik ellátogatnak hozzánk. Az intézetünknek a parkjában, előadótermében nagyon izgalmas, érdekes témákkal találkozhatnak. Egy bevezető-felvezető előadást én is tartani fogok az aktuális állapotokról, mi van a Balaton esetében, és a különböző kutatócsoportok látványos bemutatókkal fognak jelentkezni a társadalom képviselői számára. Ezen túl van most egy kis újítás azért ebben az évben. Én nagyon fontosnak tartom, és tartottam az elmúlt években is, hogy különböző vállalati partnerekkel, civil szervezetekkel tudjunk lépni olyan ügyekben, amely egyébként a Balaton szempontjából nagyon fontos, meg is történtek ilyenek, és ezen partnereink is jelen lesznek kiállítóként. Itt lesznek gazdasági társaságok, lesznek hatóságok, vagy hatósági jogkörrel rendelkező szervezetek, lesznek civil szervezetek, amelyekkel együtt lesznek olyan bemutatóink, és egy ilyen érdekességképpen szeretném elmondani, hogy például az a strandfesztivál, amelyet az elmúlt években akár, ha úgy tetszik, támadtunk is az ökológiai lábnyomok, illetve a Balaton terhelése szempontjából. Most egy másféle stratégiát próbálunk alkalmazni, megpróbáljuk egy kicsit jó értelembe véve tanítani őket, és egy közös együttműködéssel ők is megjelennek most a nyílt napunkon, és a strandfesztiválon mi is meg fogunk jelenni, mint intézet, és egy picit próbáljuk a társadalom számára a tudományos alapú és bizonyítékon alapuló információkat, jelenségeket és várható szenáriókat közölni a nagy érdemű számára. Nagy szeretettel látunk mindenkit reggel 10-től délután 3-4-5 óráig előadások, bemutatókkal találkozhatnak. Várunk szeretettel mindenkit.
1: Hol van ennek a pontos helyszíne, aki esetleg nem tudná? És
0: nagy természetesen, tehát az intézetünk, a 100 éves intézet, amelyet egyébként Klebersberg 100 évvel ezelőtt alapított meg, 100 évvel ezelőtt történt az alapítás, és jövőre lesz 100 éve, hogy megnyitotta a kapuit, a Tihanyi félszigeten a Klebersberg Kuno úton fog, találkozhatnak, minden egyes térképen megtalálható a pontos helyszín, a környéken lehet parkolni, és az intézetünkben, tehát a Tihanyfélsziget keleti oldalára a régi, illetve a jelenlegi hajóállomás, nem a kompnál, pedig a hajóállomás közelébe található az intézetünk. Várunk szeretettel mindenkit.
1: Én pedig köszönöm szépen a mostani beszélgetést Vasas Gábornak, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójának. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
3: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
2: Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a közép hőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT.
2: Az időjárásról.
4: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület.
2: Egyrészt a mai nap a 25-26-os ASZAK programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program.
1: Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense.
3: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, a református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát.
1: Családi kastélynap a gyermekek évejegyében.
4: Nagy változásokon ment át ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Kárpát-medencét átfogó Aszak-kör program. Június 23-a és 25-e között lakiteleken a Hungarikum ligetben gyűltek össze a Kárpát-medencei partnerszervezetek, köztük a Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesület képviselői, hogy megünnepeljék a közösségépítés elmúlt 5 évét, és megnyissák azt a nagyszabású kiállítást, amely a külhoni szakkörök munkájának legszebb gyümölcseit mutatja be. A Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesületről, a programról Molnár Eleonórával, az egyesület elnökével beszélgettünk.
2: Nagyon izgalmas napokat él meg az egyesületük, és rengeteg program van. Éppen a percekben lakiteleken történik egy nagyszabású kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézetben, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezettel közösen. Mit kell tudni ennek a mai órának a fontosságáról?
3: Igen, hát egyrészt a mai nap a 25-26-os Aszak programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program, és ennek tiszteletére a határon túli partnerszervezetekkel közösen egy időkapszulát is elhelyezünk a Művelődési Intézet díszkertjében.
2: Mit kell tudni erről a szakkör projektről? Nagyon sok helyen találkozunk a névvel, lassan megbarátkozunk vele. Közösségépítésről, szakmaiságról, hagyományápolásról is szól egyben.
3: Így van. Tehát ennek ugye a lényege igazából a COVID után a közösségi élet újraindítása volt, hiszen ezek a szakköri programok 5 fő csoportokban történnek. Ezek nem iskolai keretek között, hanem a felnőtt lakosságot célozza meg, és hát természetesen a közösségszervező téma az a nemzeti kultúránk és a hagyományaink, a kézműves tevékenység.
2: Úgy kell elképzelni, mint a régi koroknak a nagy fonóját, vagy a csigatészta készítés, ünnepek előtti csigatészta készítések a közös élményét, mint hogy van ebben ilyen fajta millió is?
3: Igen, sőt, rátapintott szerkesztő úr a lényegre, ugyanis az évben, vagyis a 26-27-es évadban már tésztakészítő szakkör is indul, és azt hiszem, hogy a szervezők nem fognak haragudni, ha azt a titkot elárulom, hogy közel 400 igénylés érkezett a tésztakészítés szakkörre, úgyhogy a szervezők is meglepődtek, hogy ebben a témában is milyen népszerű ez a program.
2: A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület partner ennek a projektnek, itt Kárpátalján szervez ezeket a közösségeket. Meséljünk a helyi munkáról.
3: Igen, hát az elmúlt napokban otthon Kárpátalján a Szürtei rendezvénytermünkben tartottuk meg az évadzáró szakkör kiállítást a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, de pár nappal később a feltalálók napjához kapcsolódóan egy interaktív ifjúsági programot is

0: A programban erről azt kell tudni, hogy ezek amatőr kezdő csoportok, tehát hogyha valaki egy szakmát itt kipróbál, úgy mint a gyöngyfűzést vagy tojásfestést, akkor utána a hagyományok házának az aktuális képzésére akár be is iratkozhat, és képesítést is szerezhet erről, de pont ezért, mivel ez egy ilyen közösségszervező amatőr program, ezért ugyanazt a szakterületet kétszer nem választhatják, ezért ez motiválja is a közösségeket, hogy minden éven új szakágat próbáljanak ki, tehát hogyha valaki egyik éven mondjuk tojásfestéssel foglalkozik, akkor a következő évadban a gyertyaöntésnek a rejtelmeibe tekinthet be.
1: Lehet-e csatlakozni a következő időszakban a közösséghez? Lehet-e szervezetten saját településként becsatlakozni ebbe a misszióba, munkába?
0: Sajnos, mivel ennek van egy ilyen online felülete, és ugye ez magyarországi közpénzek felhasználásával történik ez a program, ezért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. A magyarországiak például úgy tudnak csatlakozni, hogy ugye ők egy hivatalos magyarországi szervezet adószámmal tudnak regisztrálni, és a határon túli területeket úgy tudták bevonni, hogy van 7 partner szervezetük, ugye köztük mi vagyunk az egyik Kárpátalján, a másik pedig a Prokultúra Szabkárpátika, tehát hozzánk ehhez a két szervezethez lehet az igényeket benyújtani, és aztán utána mi, mint hivatalos jogszemély tudjuk ezeket a szakköri csoportokat regisztrálni ezen a felületen. A jelentkezés sajnos már lejárt, volt erre egy hónap, de örömmel jelenthetem, hogy például Kárpátalján az évadban 14 szakkör indult, most a 26-27-es évadra 25 jelentkezés érkezett.
1: Beszélgessünk kicsit a Rákóczi emlékév kapcsán, egy kétfordulós vetélkedő is zajlik.
0: Igen, az Egyesületünk tavasszal már kiírt egy pályázatot a középiskolásoknak, aminek a témája ugye a Rákóczi emlékévhez kapcsolódik. Ezt a vetélkedőt úgy szeretnénk lebonyolítani, hogy lesz egy online fordulója, és aztán valamikor október folyamán pedig Beregszászban, az Ortutai Központban fogjuk a jelenléti fordulót megtartani, értékes nyereményekkel természetesen, és ennek a, ugye most kitört a nyár, a szünidő, a szabadságok, úgyhogy majd augusztus végén szeretnénk aktualizálni és élesíteni ezt az online fordulós részét a vetélkedőnek.
1: Ifjúsági programok vannak még a területen?
0: Igen, vannak. Nagyon szeretnek a gyerekek részt venni a játékestjeinken. Ezek a játékestek, amiket tartunk a Szürtei rendezvényközpontunkba, ezek általában olyan rendezvények, ahol magyar népmesékkel, tehát a magyar kultúra értékeivel kapcsolatosan mindig igyekszünk az értéktár elemeit is bevonni ezekbe a társasjáték estekbe, tehát ezek mindig egy ilyen informatív alkalmak is, amellett, hogy ugye felhőtlenül lehet szórakozni, és összetelmészetesen a már nagyon népszerű szépírás versenyünket, és Erzsébet tapiszavaló versenyünket is megtartjuk majd. Persze a Römi Nájtra is lehet újra pályázni a főiskola kollégistáknak.
1: Beszélgessünk kicsit az eredményekről, illetve a kiállítandó termékekről és magáról a helyszínekről. Beszélgettünk arról, elhangzott, hogy Brüsszelben is láthatjuk majd a munkájuknak a gyümölcsét. Sok felé, egyet több felé jelennek meg ezek az alkotások.
0: A Hímző műhelynek a munkái, igen. Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre eredményesebbek. Nagyon sokat dolgoznak. Most is már aktuálisan a 2028-as pályázatokra készítik a különböző lakástextíliákat, hímzéseket, és most ez egy nagyon nagy dolog számunkra, hogy ezen az élő népművészet kiállításon az elmúlt 40 zsűrizett alkotásukból 38-at a szakmai zsűribe is válogatott, és ezt most majd július 2-án Debrecenben egy kiállítás keretében a nagy érdemű is megtekintheti.
1: Ennek van ilyen tudatos célja, hogy előbb-utóbb ezeket motívumokat modern, stilizált formában visszahonosítsák vidékünkön, vagy itt a Kárpát-medencén belül?
0: Igen, ugye a névfőiskola kezdetektől azért dolgozik, hogy a kárpátaljai értékek minél szélesebb körben ismerté váljanak, és hát szívügyünk a népművészet, és hát nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt években a Beregi Keresztszemes

0: hímzés, Hungarikum is lett, úgyhogy a hímzőink ennek a mintakincsnek szentelik a mindennapjaikat, és hát a mentorunk szupernév Bohus Judit, aki nem csak fantasztikus hímző szakember, hanem egyúttal tervező is. Ő az, aki ezeket az autentikus kárpátaljai mintákat egy kicsit finomítva a 21. század elvárásaihoz, hogy ezek valóban finom és kifinomult mintákként megjelenhessenek lakástextíliákon, vagy adott esetben ruhákon.
1: Az elmúlt percekben Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznának szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató, Kojsza Péter interjúja.
2: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
3: Melyek ezek a szerepek?
2: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
3: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
2: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
3: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
2: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármérés számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szeklin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
3: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
2: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
3: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ramasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
2: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
3: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
2: Az egyházat nagyon sokszor írja az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
3: Tükröt mutathatnak
2: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején. elején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
3: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
2: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
3: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
2: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, hogy az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
3: De mindannyian egyek vagyunk.
2: Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
3: Mert státuszkülönbségek vannak?
2: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
3: Milyen a jó lelkész?
2: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos, derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki és tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
3: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
2: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
3: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
2: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozásuk.
1: Az elmúlt percekben Kis Klárával, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A jubileumi 10. Bonyhai családi kastélynapra idén július 4-én szombaton kerül sor a Bonyhai Bethlen kastély parkjában. A programot Tőkés Tünde Erzsébet, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke ismertette. A riporter Pilbák Kincső.
2: A 10. Bonyhai családi kastélynapot idén július 4-én szombaton szervezik a Bonyhai Bethlen kastély parkjában. A rendezvényről Tőkés Tünde Erzsébettel, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöknőjével beszélgettünk. Köszöntöm Békesség Istentől! Hagyománya van ennek az eseménynek, hogyan alakult, hogyan jutunk el a mostani 10. kiadáshoz?
3: Békesség Istentől szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, a 10. alkalomhoz érkeztünk, hát a kezdetektől nagy változásokon ment, hát ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik, és erre összpontosít a 10. rendezvénysorozatunk jubileumi ünnepsége is, mert az Erdély Református Egyházkerület tematikus éveket állít össze, és a gyermekek évében mi is az összes nőszövetségi rendezvényeinkkel megpróbálunk fókuszálni a gyermekek köré. Azt gondoljuk, hogy a gyülekezeteket, a nőszövetségi csoportokat, a családokat is jobban, tudatosabban a gyermekek felé kellene fordítsuk, hiszen a gyermekek, ők Isten ajándéka, és tulajdonképpen az egyház jövőjének a reménysége. Ebben a hangulatban készülünk erre az ünnepségre. A Máté Evangélium a 18. részének 3. versével ezt választotta a nőszövetség az év igéjének: ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. És a rendezvénysorozatunknak nagyon-nagyon sok pontja van a zsibongóban, ami a gyermekeket várja, de nem csak a gyermekeket, felnőtteket, családokat is várunk. Presbiter sátor is lesz, aki elcsendesedésre vágyik, ima sátor is lesz imaösvénnyel, és különböző igehirdetési, istentisztelet és úrvacsoraosztás után különböző kulturális programsorozatok várják az érdeklődőket.
2: Hogyan készültek, mit lehet tudni a szervező csapatról, ki vagy mi áll ez az egész mögött?
3: A rendezvényünk az általában egy év alatt áll össze, ahogy befejeztük a tavalyi rendezvénysorozatot, akkor már kezdtünk fókuszálni arra, hogy mit szeretnénk az idén összeállítani. Tavasztól komolyabban készülünk. A tavaly 103 önkéntes vett részt, akik besegítettek a szervezésben, és körülbelül majdnem 1600 embert sikerült megmozgatni, annyian jöttek ki Bonyhára. Az idén picit kevesebben regisztráltak, de minden évben vannak olyanok, akik nem regisztrálnak, és azért meglátogatják a rendezvényünket. Szeretettel várunk idén is mindenkit, aki nem is regisztrál. Azt kell tudni erről a készülődésről, hogy van egy önkéntes szervezőcsapat, akik nőszövetségi elnöknök, nőszövetségi elnökségi tagok, és a megyei és a gyülekezeti nőszövetségek csoportjainak a részesei. Mivel az idén a gyermekek éve, akkor a gyermek sátor körül, a zsibongok körül sokkal több programot igyekeztünk megszervezni, ott van a legtöbb munkatárs, és a gyermekeket gyerekistentisztelet várja, gitáros, énekes, hangszeres énektanulás, sok-sok barkács lehetőség, játszási lehetőség, játszóprogramok is lesznek, kutya bemutató is lesz, ami a gyerekeknek egy nagy kedvence, megpróbáljuk közelebb hozni ugye a házi kedvenceket állatbarátoknak, és legyen lehetőségük kikapcsolódásra. Ezen kívül gyermekkórusok fognak fellépni. Az ige hirdetést azt dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdély Református Egyházkerület püspöke tartja meg. 11 órától kezdődik az ige hirdetés, de már a színpadon, a főszínpadon 10 órától zajlanak a műsorok, kulturális műsorok fognak zajlani, 10 órától klasszikus zene lesz, Sütő Gyula gitározik, és Olá Mátyás lelkipásztor cellón fog nekünk játszani, és a rendezvénysorozatunk úgy fog kezdődni 11 órakor, hogy a kastély előtt felsorakoznak a gyermekek, a két kórus, akik majdnem 100 gyerek csoportja, és onnan a gyerekek fognak bevonulni zenés énekes kísérettel, a Felbarátim című énekeskönyvünknek az énekét éneklik, az ászlók felvonulnak ezekre a rendezvényeinkre minden évben, a kerület és a megyei zászlók, és a Kárpát-medencéből érkező nőszövetségi csoportok zászlói is elhozatalra kerülnek, és a zászlókkal vonulunk be, a lelkipásztorok jönnek utánunk, és akkor, mikor mindenki helyet foglal, azt a 4 éneket, amit előkészítettünk, és kiküldtünk a lelkipásztoroknak, esperesi hivataloknak, Dénes Előd egyházzenei előadó készítette elő, az ő ajánlására küldtük ki, a 4 énekkel fog kezdődni, amit nem csak a 2 gyerekkorús, hanem az összes gyerek, aki ott lesz a rendezvényünkön a színpad előtt eléneklik. Ezután lesz az istentisztelet, az úrvacsoraosztás, és úrvacsoraosztás 8 asztalnál lesz, azért, hogy egy kicsit fölgyorsítsuk az időt. Nagyon sok lelkipásztort kért meg Lukács Margit Melinda alelnöknő. Ő szervezte meg az úrvacsoraosztás körüli teendőket. Lelkipásztorok és segítőik várják a 8 asztalnál az úrvacsorára éhezőket. Utána, úrvacsoraosztás utána köszöntő beszédek lesz, köszöntő beszédeket befejezően az áldással egy kis szünet lesz, mindenki elfogyaszthatja a szendvicsét vagy piknikkosarából, amit éppen hozott, de vásárlásra is lesz lehetőség, a Zsoboki gyermekotthon munkatársai kürtős kalácsot fognak sütni, azt meg lehet vásárolni, mézes pogácsa is lesz, abból is lehet vásárolni, és hamburger hoddog, ilyen modern való, amiket a mai emberek inkább szeretnek, olyanra is lesz vásárlási lehetőség. 2 órától fog kezdődni a nagy színpadon a műsor, viszont az ebédszünetben a színpad előtt 13:30-tól Nagy Orsolya lelkipásztornő Zsoltár énekléssel várja az oda kívánkozókat. Ugyancsak a Zsibongóban a gyereksátor, ami a kastély mögött lesz felhúzva, és ott várjuk, a kastély mögött van egy amfiteátrum, és az amfiteátrumból 13:30-kor kutya bemutatóval várják a gyerekeket. 2 órától fog énekelni az első gyermekkórus, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alsó tagozatának a vegyes kara, a Vidám Szívek gyermekkórus, Géci Melinda Erzsébet tanítőnő vezénylőket. A műsor után egy előadás fog kezdődni a Presbiter sátorban, Tasnád István levéltáros előadása, a Püspök Zsinat Presbitérium az Erdély Református Egyházkerület története témában, és 14:30-tól a színpadon dr. Kovács Réka pszichológus, a Szapiencia Tudományegyetem munkatársa Fókuszban a digitális nevelés címmel tart egy előadást. Az ő előadása után a Szászrigeni Református Gyülekezet gyermekének karának, a Piccolino gyermekkorusnak a Nézd mennyi gyermek című műsora következik, Banga Gáspár Attila karnagy fogjuk vezényelni. A 2 műsor után, a korusok után a rajzverseny eredményét hirdetjük ki. A rajzversenyünkről a részleteket az Erdély Református Egyházkerület Nőszövetségének a Facebook oldalán tekinthetik meg. Még mindig zajlik a közönségszavazás, megkérjük, szavazzanak. A gyermekek rajzaira nagyon sok szép, csodálatos pályázat érkezett be. Hál' Istennek nagyon sok támogató úgy fontosnak tartotta, hogy ezt a rajzversenyt segítse, és ezért nagyon sok szép ajándékot, nem csak oklevelet, hanem ajándékokat is tudunk kiosztani. Ebben a rajzversenynek a megszervezésében Szabó Edina lelkészfeleség nagyon sokat segített, neki nagyon hálás vagyok ezért, a nagy áldozatért, amiért ezen hónapok óta dolgozik. És amit még tudni kell a rendezvényünkről, hogy családi piknik, tulajdonképpen otthonról bármit lehet hozni és elfogyasztani, vízkutakat biztosítunk a kastély mellett, vízkutak lesznek, hogy ebben a forróságban mindenki hideg, friss vízhez juthasson ingyenesen. De a helyszínen ajándéktárgyvásárra is lehetőség lesz a gyermekek éve kapcsán. Nagyon sok szép ajándéktárgyat sikerült szintén Szabó Edina lelkipásztor feleség segítségével előkészíteni. Ez a regisztráció melletti bejárati sátor mellett lesz. Ez a vásár, ott lesznek megtalálhatóak a tárgyak. Ezen kívül a helyszínen könyvstand is lesz, az Erdély Református Egyházkerület sajtóosztálya ott lesz, gyönyörű könyvekkel várja az érdeklődőket, a sóváradi fagy is, és ott lesz, úgyhogy hűsülni is lehet fagyival. A fák alatt a bonyhai helyi termelők áruit, mézet, sajtot, horgolt játékokat és egyéb érdekességeket lehet majd megvásárolni. Nagyon szeretnénk, hogy jó idő legyen, de hogyha úgy néztük, hogy egy kicsit borongosabb idő, akkor mindenkit arra kérünk, hogy esőernyőket hozzon magával, mert ez egy szabadtéri rendezvény. Ülőhelyeket nem is tudunk mindenkinek biztosítani, körülbelül 350 ülőhelyet tudunk biztosítani, ilyenkor meg szoktuk szervezni, és a gyülekezetek hoznak padokat, ülőhelyeket, még ezen kívül, hogy az idősebbek tudjanak helyet foglalni, de esőernyőket, vizet, enni, innivalót megkérjük szépen a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal, időbe érkezzenek, és a kocsikkal, a kis buszokkal és a nagy buszokkal a bonyhai prezsbiterek segítenek, irányítanak, hogy hol lehet leparkolni. Vannak erre kijelölt területek, ahol hagyhatjuk az autóinkat biztonságban. Azt gondolom, hogy a közös ünneplés, az együttlét öröme és Isten áldása legyen velünk, ezt kérjük a szombati napra, és minél többen látogassanak el a gyermekek sátorába és a különféle helyszínekre, a rendezvényeinkre, mert nagy szeretettel várunk mindenkit, készülődünk. Csütörtökön egész napot leszünk, dolgozunk, bonyhán készülődünk, hogy szombatra minden rendben legyen.
2: Isten áldása legyen akkor a rendezvényen, köszönöm szépen, hogy bemutatta.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Tőkés Tünde Erzsébetet, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forint piaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember, erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Tudd, hogy mikor kell csendben maradnod. Az okos ember nem fitoktatja tudását. Példabeszédek könyve 12. fejezet 23-as vers. Ne attól függjön, mikor beszélsz, és mikor nem, hogy mások mennyire kérdezgetnek. Jézus ezt mondta az egyik barátjának, aki meg akarta akadályozni a letartóztatását. Azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? Máté evangélium a 26. fejezet 53-as vers. Amikor Pilátus ítélőszéke előtt állt, nála volt a hatalom, nem Pilátusnál, de mégis azt mondja róla a Biblia, hogy száját sem nyitotta ki. Ézsaiás könyve 53. fejezet 7-es vers. Csak állt ott, és nem szólt egy szót sem. Vajon miért nem? Azért, mert valójában nem ő állt bíróság előtt, hanem Pilátus. Jézus ismerte a sorsát, és ami még fontosabb, szoros kapcsolatban állt mennyei atyával. Ha ismered Istent, bátran szembe tudsz nézni bármivel, és ha nem akarsz, nem beszélsz. Néha az a legbölcsebb, ha ennyit mondasz. Nem tudom a választ, de gondolkodni fogok rajta. Imádkozom, és majd visszatérünk erre. Az okos ember nem fitoktatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. Példabeszédek könyve 12. fejezet 23-as vers. Amikor minden áron választ akarnak kapni az emberek, még azelőtt megpróbálják kierőszakolni belőled, hogy minden tényt ismernél, vagy lehetőséged lenne alaposan átimádkozni és megfontolni a dolgot. Ha megkérdezed Istent, ő tudatni fogja veled, hogy mit mondj és mikor. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be. Hangzik ígérete. Ézsaiás könyve 51. fejezet 16-os vers. A büszkeség ezt mondja, ne csak állj ott, hanem mondj is valamit. A bölcsesség viszont ezt, ne csak mondj valamit, hanem inkább állj meg. Kér csendben útmutatást Istentől, hiszen egyetlen tőle származó gondolat hamar megoldhatja a problémát.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai két órás délutáni műsoridőnk első részében több mint fél órás közéleti műsor blokkunkkal, a Közélet Közérdek című magazinnal jelentkezünk. Programunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, közérdek című magazinunk 2026. július 3-ai adását hallják. Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először az ünnepi könyvhétre megjelent könyvek közül ajánlunk nyári olvasnivalót önöknek Dankó Alizzal, a Sátor Alja Újhelyi Rongykutya könyvesbolt üzletvezetőjével.
2: Az ünnepi könyvhét az a magyar könyv ünnepe, a magyar szerzők, magyar kiadók könyveinek az ünnepe, és hát ha már a gyerekekről beszélünk, és a magyar könyvvel, és ahogy mondtad, az olvasóvá neveléssel kezdjük ezt a mai ajánlót, hát kikerülhetetlen Boldizsár Ildikó neve, aki a népmese gyűjtésében, rendszerezésében és olyan formán elhivatott szakember, hogy megtanította az ő munkássága során hosszú évek alatt azt nekünk, hogy minden egyes kérdésünkre találunk népmesékben megoldásokat.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy együttműködési megállapodást kötött a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, valamint a Sátor Alja Újhelyi Fegyház és Börtön.
3: Az, amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, és önmagáról beszél, amikor megcselekedtétek velem a legkisebbek közül, hogy börtönben voltam, és meglátogattatok. Számomra, mivel a grammatikai problémáival foglalkozom a Bibliának az Új Szövetség görög fordításában, Jávó Élaj, az egy olyan jiktól forma, egy olyan ige alak, amely a megértendőre helyezi a hangsúlyt, magyarul hozzám jöttetek el, magyarul a legkisebbek, ez amikor velem cselekedtétek meg, akkor a legkisebbekkel cselekedtétek meg.
1: Végül pedig beszámolunk arról is, hogy a múzeumok éjszakáján a Sátor Alja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a régi újhelyi vendéglátás történetével is megismerkedhettek a látogatók. Most mi is ennek a nyomába eredünk, elsőként a kávéházi kultúráról, az ikonikus kávéházakról és tulajdonosaikról hallhatnak kedves hallgatóink Ringer István múzeumigazgatótól.
4: Az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történetek, de lehetne említeni a klubkávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannónia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk, tehát nagyon sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez, úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt Újhelyben kutatni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben az ünnepi könyvhétre megjelent könyvek közül ajánlunk nyári olvasnivalót önöknek, Dankó Alizzal, a Sátor Alja Újhelyi Rongykutya könyvesbolt üzletvezetőjével Jászter Beáta beszélget.
2: Nemrég volt az ünnepi könyvhét, amely az olvasó ember számára egy nagyon szép nap, hiszen ilyenkor jönnek ki azok a kiváló könyvek, akár gyerekkönyvek, akár felnőtteknek szóló könyvek, amelyre várunk. Dankó Alizzal, a Rongykutya könyvesbolt üzletvezetőjével beszélgetek, mert nyár van, mi más tennénk, mint hogy az olvasóvá nevelés szent célját szolgáljuk, és könyveket fogunk ajánlani. Olyanokat, amelyek frissen jöttek ki erre az ünnepre. Kezdjük rögtön a gyerekkönyvekkel, mégpedig egy olyan névvel, amit nem is kell magyarázni, Boldizsár Ildikóval.
5: Így, ahogy mondod, az ünnepi könyvhét az a magyar könyv ünnepe, a magyar szerzők, magyar kiadók könyveinek az ünnepe, és hát ha már a gyerekekről beszélünk, és a magyar könyvvel, és ahogy mondtad, az olvasóvá neveléssel kezdjük ezt a mai ajánlót, hát kikerülhetetlen Boldizsár Ildikó neve, aki a népmese gyűjtésében, rendszerezésében és olyan formán elhivatott szakember, hogy megtanította az ő munkássága során hosszú évek alatt azt nekünk, hogy minden egyes kérdésünkre
2: találunk népmesékben megoldásokat. Nagyon fontos, hogy egy adott nép gondolkodásmódjára, a problémáival való megküzdésre tökéletes képet mutat az, hogy milyen népmesékben, hogyan

0: a szöveg, ami benne van, és a másik egyértelműen milyen az illusztráció. Nem mindig jár kéz a kézben. Van egy jó szöveghez elkészült, kevésbé szerencsés illusztráció, vannak fordított példák is. Nagyon szerencsés, amikor találkozik a szöveg és az illusztráció minősége, és az illusztrációban sikerül tükrözni azt a gondolati világot, amit a szöveg maga egyébként hordoz. És fordítva is igaz, nagyon szerencsétlen helyzet az, amikor egy nagyszerű szöveget egy nem megfelelő illusztráció lehúz vagy elront. Na ennél a kötetnél Fésű Síva széllel bélelt mesekönyvénél szerencsére egy csodálatos együttműködés jön létre, Egri Mónika illusztrációival került kiadásra ez a kötet, és muszáj elolvasnom azt a hátsó borítóról, amit már neked olvastam, hogy mi az, amiért ezt a könyvet mindenképp le kell venni a polcról. 11 történet a szelek szárnyán, ahol főhősünk Lótifuti szélfiúcska, aki hulló bükkfalevelek sóhajából született, és aki nem való másra, mint védett kertek alján ingecske szárogatásra, megtanít minket, mi a különbség cimbora és barát között, és arra is, hogy a boldogság olyan rejtélyes valami, amit se kölcsön adni, sem osztogatni nem lehet. Hát ez egy olyan kedves és lényegre törő, ebben minden benne van. Ebben a néhány sornyi mondatban minden, ami a gyerek lényege, amit tanítani akarsz, amit meg akarsz érteni, minden benne van. 11 végtelenül kedves, csodálatosan illusztrált történet, és a jó hír az, hogy ez egy sorozat része, tehát Fésűs Évának más meséi, ugyanebben a formában, ugyanezzel az illusztrátorral együtt dolgozva, de megjelennek új kötete is. Csodálatos, nagyon szép a szövege, nagyon sok olyan szót használ, amit már manapság élőbeszédben ritkán beszélünk, ritkán használunk, és ezek azért végtelenül fontosak, mert a gyerek annyi lábon áll, és annyiféleképpen tudja kifejezni a gondolatait, és annyiféleképpen tud gondolkodni, ahány szót ismer. Ha nem ismeri a választékos szavakat, akkor nem fog választékosan gondolkodni. Úgyhogy ez így összeér és összefügg, hát ehhez a széllel bélelt mesekönyv abszolút kötelező darab.
1: És úgy látszik, most egy olyan napunk van, hogy folytatjuk a sort, mert ugye Boldizsár Ildikó és Fésűs Éva után megint egy nagy név következik, Bajzát Mária, akinek a válogatását tartod most a kezedbe, jó ránézni, hiszen a kertünk gyöngyei, a virágok, a gyümölcsök, a házi állatok vannak a borítón, és egy olyan válogatást olvashatnak benne a felnőttek a gyerekeknek, akik nem tudnak olvasni, ugye, vagy maguk a gyerekek, amelyek nem csupán népmesék, hanem sok-sok minden más információ és tudás is bele van ebbe sűrítve.
0: Így van, Bajzát Mária a Népmese Kincstár mesepedagógiai program kidolgozója, és mint olyan egy nagyon nagy nevű szakember, nagyon sok mindent letett már az asztalra, szerintem itt mi a közös könyvajánlónkban is nagyon sokszor foglalkoztunk már az ő általa összegyűjtött antológiákkal, különböző formájú és különböző korosztályokat megszólító köteteivel. Ez a Kertünk Népmeséi, ez egy gyakorlatilag egy második kötet, egy ehhez hasonlóan gyönyörű kiadású Erdők, mezők népmeséi című könyvnek úgymond a folytatása, vagy a következő darabja. Ahogy említetted, Únya Olá Dóra rajzaival illusztrálva, egy olyan gyönyörű világba csöppenünk, ha kinyitjuk, és teljesen realisztikus, mind a mellett meg egy ilyen botanikai ábrázolás móddal abszolút aprólékosan minden növény felismerhető, minden állat beazonosítható, és fontos is, mert ahogy mondtad, a különböző mindenféle népek népmeséi összegyűjtve, találós kérdéssel fűszerezve, és különböző olyan pici szövegbuborékokkal, amikben népi megfigyelések az adott növényre, az adott évszakra vonatkozóan, az adott állatra vonatkozóan, vagyis hogy rengeteg plusz információval is rendelkezik, és ez azért nagyszerű, mert a gyerekek azt mindannyian tudjuk, azt gondolom, hogy mint a szivacs szívják magukba ezeket az információkat, és nagyon-nagyon sokat tudunk adni nekik egy-egy felolvasott mesével is, hogyha ahhoz egy ilyen szerencsés szerkesztési módnak megfelelően ennyi plusz információ és új ismeret társul, és mivel nagyon szép az egész kötet kiállítása egyáltalán nem lesz ez az információ átadás ilyen mesterkélt, vagy iskolaszagú, vagy kényelmetlen, vagy kellemetlen, sokkal inkább azt tapasztalom, ahogy itt gyerekekkel nézegettük ezt a könyvünnepen, hogy felkelti az érdeklődést, kérdéseket generál, és ez nagyon fontos

0: manapság, mert meg kell tanítani a gyerekeket érdeklődni, és kérdezni, és gondolkodni.
1: Következzenek a felnőttek. Rögtön egy olyan könyvet fogsz nem sokára bemutatni, amely egy nagy családnak, egy nagy generációnak, egy dinasztiának a története. Hát annyi rossz hír az olvasóknak, hogy ez már a befejező rész lesz.
0: Igen, minden bizonnyal, minden Fábián Janka rajongó régen letudta már ezt a kötetet. Ez a Napló sorozatból a Milleniumi Napló címet viselő utolsó kötet. Mivel ez egy kemény kötésű ugyan, de kis alakú kötet, azt hiszem, hogy a feketeöves Fábián Janka olvasók ezt egy este alatt szokták kivégezni, és biztos nagyon-nagyon szomorúak, amikor érzik, hogy a végére érnek, és én tapasztalatból tudom, hogy az ember hogy szokott próbálni lassabban olvasni, hogy hát ha tovább fog tartani, hát nem akarok hiú ábrándokat érbeszteni senkivel, nem fog tovább tartani. Nagyon gyorsan a végére fognak érni, mert rettentő sodró lendületű, ahogy ezt már tőle megszoktuk. Ugye az első a Napló sorozatból a Kolera Napló volt az első, amiben Georgina vagy Zsorzsi volt az, aki főszereplőként megjelent, és hát most eljutunk oda, hogy ő dédmamaként, Zsini mamaként jelenik meg, és az ő kedves kis Blanka nevű dédunokájával éli meg a Millennium csodálatos évét és az ünnepre készülődést, és mivel Napló ugye alapvetően a műfaj, nagyon érdekes, hogy hol egymásra reflektálnak, hol párhuzamosan mennek a Napló bejegyzések, hol az idős hölgy naplójába olvasunk bele, hol a fiatal lányéba, és nagyon szép lezárás és befejezést ad a Napló sorozatnak ez az utolsó kötet.
1: A következő szerző Tóth Krisztina, aki szintén újdonsággal jelentkezett az ünnepi könyvhétre, most tőle mit olvashatunk?
0: Tóth Krisztinát bizonyára sokan ismerik, vannak verses, novellás kötetei, regényei egyaránt. Ez a Kánkán az üvegpadlón, amit a Magvető kiadó gondozásában jelentettek meg erre az ünnepi könyvhétre, ez most egy novellás kötet. Én megmondom, őszintén gyakran szoktam mondani, hogy örülök, ha novellás kötet jön piacra, mert elalszom, amikor este beesek az ágyba, és nem tudom, hogy hol tartottam a regényben, csak olvasom, és rájövök, hogy lapok óta csak alszom, nem tudom, hogy hol tartok. Azért a novellással ez kevéssé fordul elő, tehát ott egy-két novella könnyebben belefér még az ember energiájába, meg idejébe mondjuk estére. Tőle megszokott módon ezek a novellák kortalanok és időtlenek, bármilyen térbe és nációba, és majdhogy nem bármilyen időintervallumba behelyezhető, ahogy zajlanak, teljesen hétköznapi, sokszor egész bensőséges mozzanatokból bontódik ki egy kis rövid cselekmény, aminek rájellemzően nagyon sokszor nagyon elvágólag és egy nagyon hatásos csattanóval van vége. Nem feltétlen vízparti olvasmány, vannak benne könnyedebb történetek, vannak benne egészen elgondolkodtató írások is, de azért azt gondolom, hogy amikor az ember nem csak erre a könnyed nyári limonádéra vágyik, ami kicsit gondolkodni is akar, de mégis szép irodalomnál maradna, akkor arra nagyon alkalmas.
1: Hát ha valaki kimondja azt, hogy Buda, akkor szerintem minden ember a budai várra, a Várnegyedre gondol. Én bevallom, nekem nincs olyan év, hogy ne járjak a budai Várnegyedben, ha másért nem csak szájat tátni és nézelődni, meg azt az atmoszférát, meg érezni, ami ott körbevesz, és egy olyan különleges könyvet hoztál, amely szintén az ünnepi könyvhétre jött ki, amely teljesen komplex élményt ad, mert képekkel, történetekkel, leírásokkal sok-sok 10-100 évet ölel fel. És tényleg, ha az ember lapozgatja, úgy érzi, mintha ott lenne.
0: Csodálatos kötet, nagy alakú, nagyon szépen illusztrált így, ahogy mondtad, legendás Budavár Száraz Miklós György tollából és gyűjtéséből, hiszen ebben a kötetben, amellett, hogy szemmel láthatóan rengeteg háttérkutató munka előzte meg a kötet kiadását, amellett, hogy nagyon érdekes naplórészletek, újságcikkek, összekötő szövegek, történetek vannak, amelyek gyakorlatilag, ha az ember egy térképet kinyit, és nézi a könyvet oldalról oldalra, nézi a fotókat, és olvassa a szövegeket, bebarangolhatja a fotelből az egész Budavárat. És ami érdekes, ahogy mondtad, hogy korszakokon átívelő. Egészen az 1800-as évektől indul, és még 56-ról is van benne kép, tehát egy nagyon sokrétű, nagyon szerteágazó, nagyon sokféle szempontból mutatja be ezt a városrészt, és ahogy mondod, valóban az ember, ahogy lapozgatja, a sok daguerotípia között azt érzed, hogy ott vagy, látod, hogy most tél van, most ott nagykabátba, hallod, ahogy sétál el ez a hölgy egy kopogós csizmában, vagy látod, amikor áll kint a cukrászda ajtajánál, vagy a borbi ajtajánál a mester, és várja a következő kuncsaftot. Egy letűnt korba visz vissza, de azt hiszem, hogy a mai életünk nagyon nagy tanulsága az, hogy mikor visszanézünk, akkor pont hogy megtalálhatjuk azokat a ma aktuális kérdéseket, és még lehet, hogy a válaszokat is, amik lehet, hogy teljesen valószínűtlen, de egy-egy képen is el lehetnek akár rejtve.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy kedvet csináltál az olvasáshoz. Remélem a hallgatóknak is.
0: Köszönöm szépen én is, és hát kellemes olvasást kívánok mindenkinek, ne teljen el nap könyv nélkül.
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben az ünnepi könyvhétre megjelent könyvek közül ajánlottunk nyári olvasnivalót önöknek Dankó Alizzal, a Sátor Alja újhelyi Rongykutya könyvesbolt üzletvezetőjével Jászter Beáta beszélgetett.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, együttműködési megállapodást kötött a Sátoraljai Újhelyi Református Hittudományi Egyetem, valamint a Sátoraljai Újhelyi Fegyház és Börtön. A dokumentumot dr. Engi Sándor, az egyetem rektora, és Szél Roland B.V. alezredes, a Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnok helyettese írták alá. Az eseményen részt vett dr. Rácsok Gabriella, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese és dr. Nagy Károly Zsolt tudományos rektor helyettes, illetve Pavlics Tamás büntetés végrehajtási főhadnagy, a Sátoraljai Újhelyi Börtön Múzeum főelőadója. Az eseményen elhangzott, a megállapodás mindkét intézmény számára többféle előnyt hoz majd. A mostani megállapodás tartalma szerint egyebek mellett együttműködnek az egyetemi beiskolázásban, valamint a tovább tanulást elősegítő események szervezésében, humán erőforrásaikat kölcsönösen biztosítják egymás oktatási képzési tevékenységében, sőt az egyetem kihelyezett tanórákat is tarthat a Börtön Múzeumban és az intézetben. Összeállításunk elején Pavlics Tamás arról beszél, hogy a két intézmény közötti kapcsolat már jóval korábbra nyúlik vissza.
2: Az együttműködési megállapodás a Sátoraljai Fegyház és Börtönnek, valamint most már Sárospataki Református Hittudományi Egyetemnek az évekre nyúlik vissza, még amikor teológiai főiskolaként működött az intézet, és számos olyan program volt, ami már eddig is megtöltötte az együttműködést, akár azt, hogy fogva tartottak jóvátételi munkában szkennelést végeznek, úgy a főiskolának, mint a tudományos gyűjtemény részére is. Ilyenkor voltak ezek a Finkei Ferenc tudóshoz kapcsolódó megemlékezések. Ezeknek a közös megrendezésében például szintén együttműködtünk, akár konferencia, akár temetői megemlékezés a temetőnek a rendben tartása címén. És amikor pedig az egyetem egyetemmé vált, akkor fölmerült annak a lehetősége, hogy ezt próbáljuk egy picit talán magasabb szintre emelni, ezt az együttműködésünket, hiszen itt volnának olyan lehetőségek, amelyek például az oktatás területén is kiteljesíthetnék ezt az együttműködési keretet. És itt például van ez a közösségi szervezet. Van ez a református közösségszervező szak, amiben nagyon sok BV-s kollégánk vesz részt. Számunkra ez egy lehetőség a kiugrásra, a továbbtanulásra, és így lehetősége van annak a börtönnek is, hogy tulajdonképpen ezekben az oktatásokban valamilyen módon bekapcsolódjon, különböző területeken, akár oktatási célra, akár mondjuk csak szakértői munkaként, bármilyen más módon.
1: Dr. Engi Sándor rektor szerint az együttműködés mindkét intézmény számára sok lehetőséget biztosít. A Hittudományi Egyetem természetesen elsősorban hitéleti alapon közelíti meg a kapcsolatot.
3: Mi arra is büszkék vagyunk, hogy az állam, a társadalom kész a megoldásra. Mi is készek vagyunk a megoldásokra a magunk módján. Természetesen az, amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, és önmagáról beszél, amikor megcselekedtétek velem a legkisebbek közül, hogy börtönben voltam, és meglátogattatok. Számomra, mivel a grammatikai problémáival foglalkozom a Bibliának az Új Szövetség görög fordításában, Jávó Élaj, az egy olyan jiktól forma, egy olyan ige alak, amely a megértendőre helyezi a hangsúlyt, magyarul hozzám jöttetek el, magyarul a legkisebbek, ez amikor velem cselekedtétek meg, akkor a legkisebbekkel cselekedtétek meg. Amikor eggyel megtettétek, akkor velem tettétek meg. Hát a teológia, ha nem vesz részt a társadalom megjobbító szándékában, akkor rossz úton jár. Mi a magunk erejével, az Isten ránk bízott küldetésének a tudatában járunk ebben a küldetésben.
1: Kedves hallgatóink, együttműködési megállapodást kötött a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, valamint a Sátoraljai Újhelyi Fegyház és Börtön. Erről hallhattak az imént.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a múzeumok éjszakáján a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a régi újhelyi vendéglátás történetével is megismerkedhettek a látogatók. Most mi is ennek a nyomába eredünk, elsőként a kávéházi kultúráról, az ikonikus kávéházakról és tulajdonosaikról hallhatnak, kedves hallgatóink. Ringer István múzeumigazgatót Jászter Beáta kérdezi.
2: Hát ha belenézünk a korabeli sajtóba, irigykednünk kell, hogy 100 évvel ezelőtt micsoda kávéházi élet, micsoda kávéházi kultúra volt Sátoralja újhelyen.
3: Valóban sok olyan dolog van, amire talán irigykedhetünk a régi Sátoralja újhelyről, de hát a világ változik, a társadalom is változik, a történelem is változik, és hát ez a változás bizonyos szempontból az elmúlásokat is magában hordozza, ezzel nehéz mit kezdeni, de nem is ez a feladatunk, hogy ezen keseregjünk, hanem inkább az, hogy emléket állítsunk azoknak a kicsikívű pozitív folyamatoknak, dolgoknak, amik jellemezték a város történetét.
2: Beszéljünk a számokról, hiszen nagyon sok kávéház működött Sátoralja újhelyen, még több kocsma. 100 évvel ezelőtt.
3: Valóban 64 kocsma és 9 kávéház működött, illetve 100-nál is több olyan italmérőhely, ahol hát ugye az alkoholt fogyasztani vágyók megtalálhatták a számításaikat, mondjuk így, tehát valóban volt egy ilyen virulens szórakozási forma Sátoralja újhelyen. Nota benne a kávéházakban is lehetett alkoholos italt kapni, itt újhelyben egyébként jellemzően tokai bort, ugye az aszú volt a kedvelt borfajta, amit a kávéházakban fogyasztottak. Tehát hogy ezek olyan társasági helyszínek voltak, ahol hát nem mindig a kávé volt a hívószó, hanem inkább az, hogy az adott egyén barátai, ismerőse is összegyűltek, megbeszélték az aktuál politikai helyzetet, magánéleti problémákat, játszottak, szórakoztak, és hát éjfél után általában a cigányprímások is előkerültek, és ezek a kávéházak ugye éjjel folyamatosan nyitva voltak, sőt voltak kifejezetten reggelig nyitvatartó kávéházak is, hát ezek valóban hát ilyen szórakozó helyei voltak a korabeli Sátoralja újhelynek.
2: Melyik volt a kávéházak legjeit Sátoralja újhelyen, a legjobb, a legnagyobb?
3: Nehéz erre válaszolni, és ezt ezért be kell valljam önkritikusan, hogy ez a kis program számomra is elsősorban arra volt jó, hogy rádöbbenjek magam is arra, hogy milyen élénk és színes kávéház élet jellemezte 100 évvel ezelőtti Sátoralja újhelyt, vagy bő 100 évvel ezelőtti, és hát megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne egyfajta ilyen kávéházi monográfiát összeállítani azokról a kávésmesterekről, kávéház tulajdonosokról, a kávéházaknak a pontos helyéről, hiszen ezek sokszor ma már nem létező épületekben működtek. Sokszor tulajdonos névváltás is volt, tehát ezért érdemes lenne ezt így lexikálisan valakinek összeszedni megint, és hát nagyon sok izgalmas történet, sztori tapad ezekhez a kávéházokhoz. Hát az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történet. De lehetne említeni a klubkávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannónia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk. Tehát nagyon sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez. Úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt új helyben kutatni.
2: Beszéljünk a kávéház tulajdonosokról, hiszen jelentősek voltak, és hát olyan kiváló hirdetéseket adtak le a helyi sajtóban, amelyben pontosan leírják, hogy mivel várják, mivel csábítják, milyen extra dolgokkal a közönséget.
3: Nagyon szép a nyelvezete ezeknek, hát valódi vendéglátós nyelvezet, azt kell mondjam, tehát ugye szerintem most ebben semmi, hogy mondjam, rossz indulat nincs részemről, de hogy akár ma is sokat tanulhatnánk a marketing terén is, hogy hogyan kell megszólítani a vendéget. Nem feltétlenül szó szerint azon a nyelvezeten, tehát az a fajta tulajdonképpen alázat, az a fajta klasszikus vendéglátói attitűd, ami ezeket a kávésokat, kávéház tulajdonosokat jellemezte, szerintem példaértékű, és hát őket ismerte a város, tehát voltak olyan kávéház tulajdonosok, akiknek a temetésére tulajdonképpen a félváros elment, aki miután le kellett adnia mondjuk a kávéházat, elbúcsúzott a közönségétől újságcikkben, tehát ők valóban olyan emblematikus figurái voltak a városi közéletnek, akik hát ugye központi szerepet töltöttek be a társadalomban, úgyhogy nekik is egy kicsit emléket állítottunk ezzel a mai előadással.
2: Beszéljünk a zenéről, hiszen egy jó kávéházban nem csak jó kávé és jó ételek, italok kellenek, hanem jó zenekar is, és volt itt bizony egy kis párviadal, a jazzbandák és a cigányzenék. zene között melyik nyert?
3: Hát Újhelyben egy érdekes helyzet alakult ki, ugye országosan is egy általános jelenség volt a 20-as években, hogy az amerikai jazz hát viharos gyorsasággal vált mind népszerűbbé, elsősorban a fiatalok körében, és hát a klasszikus cigány zenét és a cigány primásokat kezdték kiszorítani a jazzben zenekarok a kávéházakból is. Budapesten ebből nagyon komoly viták voltak, nagyon sokat foglalkozott ezzel a korabeli sajtó, kicsiben ugyanezt történt itt Sátoraljó Újhelyen is. Annyi különbsége, hogy az újhelyi közönség az valójában kiállt, vagy inkább szimpátiát mutatott a hát klasszikus magyar nótákat, dallamokat játszó cigány primásoknak az oldala mellett, és hát valahogy hagyományokhoz jobban ragaszkodott ez a városi közönség, úgyhogy a jazzbennek a nagy térhódításáról még akkor nem beszéltünk, amikor Budapesten már hát egyértelműen ők győzedelmeskedtek a cigány zenészek fölött.
2: Különböző attrakciókkal is szórakoztatták a nagy érdeműt, ilyenkor jöttek képbe az illúzionisták, és itt is megfordult pár olyan illúzionista Sátoraljó Újhelyen, akikről mondhatjuk, hogy világhírűek voltak.
3: Valóban ez tényleg egy meglepetés volt számomra is, amikor készültem erre az előadásra, milyen különleges produkciók is előfordultak olykor a kávéházakban, ugye központi kávéház volt. Itt helyben híres arról, hogy helyet adott ilyen mindenféle bűvészeknek, művészeknek, illúzionistáknak, akik hát valljuk be őszintén sokszor azért szélhámosok voltak, sőt talán minden esetben, hiszen azért mindig olyan trükk volt, amivel elkápráztatták a közönséget, ami nyilván nem valódi csoda volt, de sokan, és ebben a századfordulós időszakban nagyon sok amik hittek az ilyen spirituális dolgokban sokkal jobban, mint most, akik viszont nagyon meggyőző módon adták elő a saját produkciójukat, és hát mai kifejezéssel élvük valójában hakniztak és bejárták a Osztrák-Magyar Monarchia különböző városait. Hát ahol nem nagyon jött be a produkció, vagy esetleg valami botrány tapadta a nevükhöz, onnan igyekeztek el illani, és hát oda többet vissza nem menni, de hát akkor ugye nem működött olyan gyorsan a híráramlás, mint most, tehát nem voltak olyan közösségi média platformok, ahol gyorsan lehet információt cserélni, és hát ugyanazt a szélhámosságot azért el tudták játszani máshol, és hát Újhelyben is felbukkantak ezek a különleges figurák, amiről rendszeresen beszámolt a helyi sajtó. Ezek közül az egyik ilyen ismert alak az a Rex Mester volt, aki hát egy ilyen kétes eredetű figura, állítólag orvos tanhallgató volt, de valami miatt félrecsúszott a pálya, és hát akkor úgy gondolta, hogy ő mindenféle ilyen spirituális dolgokkal próbál meg foglalkozni, és hát ugye ilyen színpadi mágusként kápráztatta el a közönséget, és hát ő neki az volt a tulajdonsága, hogy a nézőtér soraiban felbukkanó hölgyekre kivetette a hálóját, és nagyon sok olyan hát férjezett hölgy került az ő hálójába, aki aztán hát ugye időlegesen legalábbis mondjuk így lelépett vele, vagy eltávozott, és hát ezt a produkcióját aztán több helyen is előadta, nagyon sok botrányt tapadta az ő nevéhez, egyszer-kétszer lebukott, és arról azért nagyon törgedelmesen beszámolt a helyi sajtó. Hát az ő csillaga valamikor a 30-as évek közepén áldozott le, hát akkor már ő is egy ilyen mondjuk így alacsonyabb szintű produkcióval állt elő, a Csallóközi falvak alacsony iskolázottságú népét próbálta meg azzal elszédíteni, hogy mindenféle különleges mutatványokra képes, ezt meghirdette, begyűjtötte a különböző belépődíjakat, előlegeket, és aztán nemes egyszerűséggel távozott. Tehát ezek mai szemmel nézve meglehetősen megmosolyogtató történetek, de hát akkor ez volt a valóság, és ez része volt a kávéházi mindennapoknak is.
2: Mi vetett véget ennek a virágzó kávéházi kultúrának, nem csak Sátoraljó Újhelyen, Magyarországon?
3: Az első világháború és az azt lezáró trianoni döntés az egy egyértelmű cezúra volt a magyarországi kávéházi kultúrában, a gazdasági helyzet és a romló pénzügyi körülmények nagyon sok kávéházat és kávéház tulajdonos kényszerítettek arra, hogy bezárja az üzletét, folyamatosan csökkent a kávéházak száma, tehát a millennium időszakában a budapesti nagykörúton lévő kávéházak száma a második világháborúig nagyjából a felére csökkent, és hát a második világháború után pedig ez a folyamat folytatódott, és hát maga a kávézás, ugye nyilván a szocializmus időszakában az már nem egy ilyen közösségi szeánsz vagy közösségi élmény volt, hanem hát ugye mindenki otthon itta meg a kávét, megjelentek a kotyogós kávéfőzők, hiszen a kávéház végül is ez egy viszonylag egyértelmű dolog, azért a polgári létformának és a polgári kultúrának volt egy nagyon markáns szintere, közösségi terek voltak, ahol aminek valóban volt egy kultúrája, tehát ugye ezekben a kávéházakban a kávé és alkoholfogyasztás mellett azért a hazai és a nemzetközi napi heti lapok, különböző magazinok olvasására is lehetőség nyílt, tehát egyfajta műveltségi szintér is volt ez a kávé. Ez nos, természetesen az mindenki előtt ismert, hogy a fővárosi kávéházak milyen hatással voltak az irodalmi életre, tehát egyfajta alkotó otthonként tekinthetünk azokra a kávéházakra, de kicsiben ugyanez volt itt a mi városunkban, és hát nyilván a szocializmus évtizedei nem feltétlenül ennek a fajta létformának kedveztek, és hát így áldozott le szép sorban itt Újhelyben, és aztán általánosságban a magyarországi kávéházi kultúra.
1: Kedves hallgatóink, a múzeumok éjszakáján a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a régi újhelyi vendéglátás történetével is megismerkedhettek a látogatók. Most mi is ennek a nyomába eredtünk, elsőként a kávéházi kultúráról, az ikonikus kávéházakról és tulajdonosaikról beszélt Ringer István múzeumigazgató, beszélgető partnere Jászter Beáta volt.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk. Hamarosan folytatódik a Svéd Asztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódis Attilát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem sárospatak. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a TISZA frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
0: Az időjárásról.
5: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben állandó rovataink, vagyis az útravaló és a kalendárium után arról hallhatnak, hogy megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését.
2: Az ötlet az saját tapasztalás, ezt a szót már nagyon sok interjúban használtam, de ez jellemzi a legjobban a kialakulását, vagy így a meglétét. Menhelyi környezetben élek, tehát saját menhelyet vezetünk feleségemmel, és állatmentéssel foglalkozom most már lassan 10 éve. És a mi menhelyünkben is előfordult már az, hogy élelemhiánnyal küzdöttünk, vagy nekünk is segítségre volt szükségünk, és így különleges adománygyűjtéseket írtunk ki. Úgy gondoltam, hogy egy átlátható rendszer, ami állandó és megbízható hátteret tud biztosítani, nagy segítséget nyújthat a magyar állatvédelem résztvevőinek. Igazán így jött létre az ötlet.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, július 3-a van Kornél és Soma nevenapja, de ma ünnepelnek Anatol, Bernát, Bernát, Hadúr, Hiador, Karitász, Leoleon, Lionel, Napsugár és Tamás nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorában azt látom, hogy 1775-ben ezen a napon az amerikai függetlenségi háborúban George Washington a Massachusetts-i Cambridge-ben átveszi az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadseregének főparancsnokságát. 1825-ben első Ferenc magyar király 13 évnyi szünet után Bergámóban kelt királyi levelével szeptember 11-ére összehívja a Magyar Országgyűlést Pozsonyba. Ez lesz az első reform országgyűlés. 1866-ban Königgrätznél győzelmet aratnak a poroszok az osztrákok felett. 1897-ben a bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas óriás kereket. 1918-ban ezen a napon elnyeri függetlenségét, első függetlenségét Fehér Oroszország. 1962-ben Franciaország elismeri Algéria függetlenségét, még 1970. július 3-án India és Pakisztán békeszerződést írnak alá. 1974-ben szovjet-amerikai atomküszöb szerződés jön létre a föld alatti atomrobbantások korlátozására, és 2007-ben ezen a napon, tehát július 3-án Iszlamabad vörös mecsetében barikádozták el magukat azok a szélsőséges iszlamisták, akik az afganisztáni tálibokéhoz hasonló fundamentalista iszlám törvénykezést követelnek Pakisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Nomen est omen. A magyar nyelv gazdag és csodálatos. Minden szónak megvan a maga jelentése, a szépsége és a súlya. Nekünk, határon túli magyaroknak a saját nyelvünk mellett az államalkotó nemzet nyelvét is használnunk kell. Ez kihívást jelent. Nem hiszem, hogy féltenünk kellene a nyelvünket azért, mert más hatások is érnek bennünket. Ifjúkoromtól kezdve mégis tudatosan kerültem minden olyan kifejezést, amely bántotta a fülemet. A tyepláki, a horcica, a nanuk vagy a párki kifejezések cseppet sem hangzanak szebben, mint a magyar megfelelői, mégsem ezek a felvidéki magyarok szóhasználatában meghonosodott szavak jelentik a legnagyobb veszélyt identitásunkra és a magyar közösségek tartásának a megőrzésére. A legveszélyesebbek azok a kifejezések és szavak, amelyeket a hatalom talált ki a mi megfélemlítésünkre, átnevelésünkre, a személyiségünk és történelmi tudatunk deformálására. Főleg a földrajzi nevek, helységnevek használatánál kell ma is nagyon ébernek lennünk. Felvidéken 1918 után több magyarok által lakott település nevét erőszakosan megváltoztatták. Olyan szlovák nemzetébresztők nevére változtatták ősi településeink nevét, akik egyébként életükben soha nem jártak azon a helyen. Így lett Gútából Kolárovó, Tornaljából Szafárikovó, Ógyallából Hurbanovó. A hatalom a református egyházmegyék megnevezésének a megváltoztatását is elérte. Így lett az ősi Barsi egyházmegyéből Felső-Nyitrai, a Komáromiból Dél-Nyitrai, az Abaúj-Tornaiból Nyugat-Kassai, az Empléniből Kelet-Kassai egyházmegye. Ezek a változtatások hatottak a magyar közösség identitására, befolyással voltak az egyén gondolkodására és segítették a gyökerektől való elszakadást. A hivatalos névhasználat terén még súlyosabb helyzet alakult ki. A magyar személyneveket 1995-ig hivatalos formában nem használhattuk, a nők vezeték nevéhez pedig az ovát, toldalékot csatolták. Meg akartak fosztani ősi földrajzi és helység neveinktől, deformálni akarták neveinket. A Ferencből Franciszek, az Erzsébetből Elzbeta, a Györgyből Gyuráj lett. Bodrog közben szülőföldemen, amelynek lakosságát ma is 95%-ban magyarok lakják, a magyarság az isteni gondviselésnek köszönhetően 9 évtized múltán is meg tudta őrizni helyét és súlyát. Pedig az állam sorra nyitotta a szlovák nyelvű iskolákat, olyan településeken is, ahol csak magyar lakosság élt egyébként. Egészen más a helyzet Léván, ahol jelenleg lelkészi szolgálatomat végzem. A valamikori magyar többségű városban, 1910-ben, a lakosság 90%-a vallotta magát magyarnak, míg legutóbb, 2011-ben kevesebb, mint 10%-a. Itt a nyelvi kiszorítósdi mindennaposnak tekinthető. Úgy a családok életében, mint a közéletben. A nyelvünk tisztaságának tudatos ápolása, főleg a helyes névhasználat, valamint a történelmi megnevezések használatához való ragaszkodás identitásunk megőrzésének fontos eszközei. Tudatosan használom ezért minden esetben a szlovákiai vagy a délszlovákia fogalmak helyett a felvidékit, illetve a felvidéket. Mindezt önvédelemből és nem nacionalizmusból teszem. Lélektanilag is fontos, hogy létünket nem nemzeti kisebbségként vagy nemzetiségként határozzuk meg, hanem magunkat a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösség részeként definiáljuk. Ma már szándékosan nem használom a kisebbség kifejezést sem, akkor sem, amikor nyilvánvalóan szorvány sorsban élő közösségekről

van szó. Ha magunkat folyton leértékeljük, akkor azzal a beolvadásunkat támogatjuk. Történelmileg, lelkileg, területileg, nyelvileg, felekezetileg, nemzeti vonatkozásban is egy nagyobb egységhez, a Kárpát-medencéhez tartozunk már több évszázada. Miért kellene hát magunkat a kisebbségi lét keretei közé szorítanunk? Miért bújnánk a határok mögé, amelyek lebontásáért annyit küzdöttek Közép- és Kelet-Európa népei? Ha identitásunkat és nyelvünket meg akarjuk őrizni, akkor olyan kifejezésekhez kell ragaszkodnunk, amelyek történelmileg önazonosságunk tekintetében nem elválasztanak, hanem összekapcsolnak egymással. Az eddig elmondottaknál is veszélyesebb, amikor csak nemzeti közösségünk megmaradását tűzzük ki célul magunk elé. Ez burkolt elismerése annak, hogy a mi közösségünk és kultúránk nem képes a megújulásra, a változtatásra és a növekedésre. Egyedül csak arra képes, hogy védekezzen, visszahúzódjon és folyton féljen valamitől, ami tőle nagyobb és értékesebb. Megőrizni és megvédeni azt kell, amit újonnan szereztünk. Ami a miénk, ami értékes, azt továbbadni és gyarapítani kell. Gazdag a nyelvünk, vannak fontos értékeink, amelyekhez görcsösen ragaszkodnunk kell. Mindenekelőtt szeretnünk és szolgálnunk kell nemzetünket. Becsüljük jobban magunkat, hogy mások által is megbecsültek legyünk.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 3-án, pénteken délután 4:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgozni az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kellett határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció 5 évre szól, az Akkreditációs Bizottság egyebek mellett értékelésében kiemelte a hallgató központú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi érték alapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítványok.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok. Mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést. Megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése egy-két kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá, Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett, amíg ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az én nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. Hazánkban nő a pajzsmirigy betegek száma, és egyre fiatalabb korban jelenik meg az alul, illetve túlműködés. Kovács Né dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetője arról beszélt rádiónknak, hogy ez a betegség, ez az állapot hogyan hat a babatervezésre, a várandóságra, a szülésre.
3: Bár azt tudjuk, hogy elsősorban az alulműködések jelennek meg, de talán ez jelenti a legkisebb problémát a leendő kismamák, illetve kismamák számára, ha már ismerik a problémájukat, mert könnyen kezelhető, a hormonszint odafigyelve, a gyógyszerüket, a levotiroxint megfelelő mennyiségben szedve, optimális állapotban, gyönyörűen teherbe tudnak esni, és nagyon szépen ki tudják hordani a babát, és probléma nélkül tudnak szülni. Viszont túlműködés esetében már egy kicsit bonyolultabb a probléma, sőt nem kicsit, sokkal, de sokkal bonyolultabb. A túlműködés általában ismert egy felnőtt ember számára, különösen egy leendő kismama számára, mert a túlműködés komoly tünetekkel jár. Habár gyógyszeresen szintén nagyon jó kordában tartható, illetve van, aki műtéten is átesik, és azt követően fog gyógyszert kapni a probléma kezelésére, ettől függetlenül nagyon is oda kell rájuk figyelni. Ha nem történt műtét és a kismama gyógyszeres kezelést kap, ez két hatóanyaggal történhet, Magyarországon kettő van forgalomba. Az egyik a propiltiouracil, a másik pedig a tiamazol. Ezek így nagyon bonyolult és hirtelen nagyon nehéz neveknek tűnhetnek, de akik ezzel a problémával küzdenek, nagyon jól ismerik mind a két készítményt. Az, hogy melyikkel történik a kezelésük, ez természetesen minden esetben az endokrinológus dönti el az aktuális állapotuknak megfelelően. Mint azt már megbeszéltük, a túlműködésnek nagyon komoly tünetei vannak, sokkal komolyabbak, mint egy alulműködésnek, hiszen komoly szív- és érrendszeri problémákat, elsősorban fokozott szívműködést, így ilyen túlpörgött állapotot, fokozott anyagcserét, illetve a hormonális rendszer zavarát is okozhatja. Ezért is nagyon fontos, hogyha ezek a túlműködésben szenvedő leendő kismamák úgy tervezik, hogy most már babát szeretnének, akkor arra van szükség, hogy az endokrinológus segítségével egy eutireoid állapotot idézzenek elő. Tehát az ellenőrzés előtte mindennél fontosabb.
1: A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a táj vízmegtartásának erősítése szükséges a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. Elemzésükben ismertetik, Magyarországon a felszín alatti vizekből származik a közüzemi vízszolgáltatók által kezelt víz döntő többsége. A fürdőkben és gyógyászati célú létesítményekben használt víz, de az ipari és mezőgazdasági célú kivétel is jelentős. A Központi Statisztikai Hivatal 2023-as adatai szerint ez a kivétel 710 millió köbmétert tesz ki, az illegális vízhasználat mennyiségét az OECD 16%-ra becsüli, tehát a teljes felszín alatti vízkivétel 850 millió köbméterre becsülhető. A felszíni vízkivétel 260 millió köbméterre, az engedély nélküli fogyasztás beszámításával 310 millió köbméterre tehető. A GKI szerint a jövő kulcsa nem a fogyasztás drasztikus visszavágása, sokkal inkább szemléletváltásra lenne szükség. Az elemzésben a csőhálózati szivárgások felszámolása és a jogtalan vízkivételek kifehérítése mellett kiemelték a táj víz megtartásának erősítését. Példaként említették az ellenőrzött elárasztásokat, a csatornahálózat átalakítását, illetve a szántóföldi művelés feladását a mélyebb fekésű területeken, illetve azok felváltását erdőkkel, fás legelőkkel, amelyek sokkal jobban bírják és tartják a vizet. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek, már több alkalommal is juttattak adományokat Borsodabolcs-Zemplén vármegyében működő szervezeteknek például. Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét kérdezzük a következő percekben, a riporter Huszár Kata.
2: Az ötlet az a saját tapasztalás, ezt a szót már nagyon sok interjúban használtam, de ez jellemzi a legjobban a kialakulását, vagy így a meglétét. Menhelyi környezetben élek, tehát saját menhelyet vezetünk feleségemmel, és állatmentéssel foglalkozom most már lassan 10 éve. És a mi menhelyünkön is előfordult már azt, hogy élelemhiánnyal küzdöttünk, vagy nekünk is segítségre volt szükségünk, és így különleges adománygyűjtéseket írtunk ki. Úgy gondoltam, hogy egy átlátható rendszer, ami állandó és megbízható hátteret tud biztosítani, nagy segítséget nyújthat a magyar állatvédelem résztvevőinek. Igazán volt, így jött létre az ötlet. Nagy szerencsém volt, mert ehhez találtam egy megfelelő partnerhálózatot, mind az állateledelellátó oldalról, mind pedig a raktározás, tárolás és szállítmányozás oldalról egyaránt. Így igazándiból csak egy kis munka, gondolkozás és kitartás kellett ahhoz, hogy megalapítsuk alapítványunkat. Jelenleg az alapítvány egyébként most már 220 tonna élelmet tárol Székesfehérváron, és a kezdő kampányunkat 50 fővel szerettük volna kezdeni, tehát 50 szervezetnek a támogatásával, viszont ezt már most ki kellett bővítenünk, mert sokkal több a rászoruló érdeklődő, mint 50, így ezt kibővítettük, most már átléptük a 60-at.
3: Tehát tulajdonképpen 60 szervezetet tudnak, hogy úgy mondjam, rendszeresen, majdhogy nem folyamatosan támogatni?
2: Igen, ez úgy néz ki, hogy velünk szerződést lehet és kell kötni. A szabályosan működő állatvédelmi szervezetek, gyepmesteri telepek és menhelyek tudnak velünk első körben szerződni. Őnekik negyed évente 2 raklap élelmiszert tudunk garantálni. Ezen átlagosan egy raklapon 600 és 900 kiló közötti termék található meg, aminek nagyjából az értéke 1,5 millió forint a 2 raklapnak. Ezt tudják ők negyed évente átvenni, és egy raklap krízis helyzeti vésztartalék van minden szervezetnek félretéve. Tehát, hogyha nem elég a 2 raklap, és valami probléma előjön náluk, és hirtelen megnövekedik a létszámuk, vagy valamilyen másokból kifolyólag szükséges még egy raklap támogatás nekik abban a negyed évben, akkor ezt is tudjuk nekik biztosítani.
3: Ezek a szervezetek hol találhatóak Magyarországon belül? Még ha nem is soroljuk fel természetesen mindegyiket.
2: Hát igazándiból egész országra vagyunk kiterjesztve, és az ország több pontjából származnak ezek az állatvédő szervezetek. Nem szeretnék kitérni arra, hogy az ország mely részein vannak nagyobb bajban a szervezetek. Nem szeretnék ebből semmiféle kellemetlenséget. Annyi, hogy mi az egész országot szeretnénk lefedni, és az a célunk, hogy minden állat lakjon jól.
3: Átláthatóan, célzottan juttatják el az állateledet oda, ahol tényleg szükség van rá, ezt olvashatjuk a honlapukon. Ez, főleg ez az átláthatóság, ez hogyan valósul meg?
2: Az átláthatóság az igazándiból úgy valósul meg, hogy az adatbekérőnkben szerepel egy-két olyan nyilvános adat, ami, hogyha nem nincsen meg az adott szervezetnek, akkor nem biztos, hogy szabályos a működésük. Hát minden szervezet, aki velünk szerződést köt, annak felirazonosítóval kell rendelkeznie. Továbbá ugye nem utolsó sorban nálunk olyan termékek is vannak, amik közeli lejárató idejük miatt, vagy nemrég lejártuk miatt, csak olyan szervezeteknek kiadhatóak, akiknek egy bizonyos feletetési engedélyük van. Ezeknek az adatoknak mind meg kell lennie ahhoz, hogy mi szerződést tudjunk kötni. Akinél ezek az adatok nincsenek meg, azzal sajnos nem tudunk, vagy csak korlátozott mértékben, mert ugye a feletetési engedély nélkül csak olyan termékekkel tudjuk támogatni őket, amik még nem jártak le, tehát nem szerepelnek abba a kategóriába, amihez kell ez a bizonyos engedély.
3: Hogyan zajlik egyébként egészen konkrétan a munka? Tehát azt hallhattuk, hogy ugye itt most van jelenleg 60 olyan szervezet, akiket önök tudnak segíteni. Lehet még jelentkezni szervezeteknek, vagy önök is megkeresnek? Hogyan képzeljük ezt el? Mert ugye sajnos nagyon sok ilyen szervezet van Magyarországon, amely ugye kóbor állatokat, kidobott állatokat fogad be és segít.
2: Tehát ajánláson keresztül is látótérbe kerülhetnek ezek a szervezetek, nem csak mi keressük meg őket, és a munkát úgy kell elképzelni, hogy olyan is előfordul egyébként, hogy rengeteg szervezetet már eleve jeleznek nekünk Facebook oldalon, e-mailben, itt ottam ott, olyan követők, akik mondjuk annak a szervezetnek a munkásságát támogatják, tudják, hogy bajban vannak, ő látóterükbe került a mi alapítványunk, és ezért jelzik felénk az adott szervezet problémáját. Ilyenkor az adott szervezet velük felvesztik a kapcsolatot, igyekszünk velük a lehető legrövidebb idő alatt szerződést kötni, hogy tudjuk őket támogatni.
3: Milyen élelmiszerek, milyen állateledelek kerülhetnek ide a szervezetekhez? Mert ugye az olvasható, hogy olyanokról van szó, amik egyébként, hogy mondjam, tulajdonképpen már nem lennének felhasználhatók.
2: Első körben ez volt a cél, hogy ilyen termékeket szerezzünk be, viszont a kezdeményezésünk annyira erősnek sikerült, hogy az adott cég, akitől jelenleg az állateledeleket kapjuk, olyan termékeket is felajánlottak, amik már nem ebbe a kategóriába esnek. Ugye elsősorban az volt a célunk, hogy mentsük meg azokat az állati eledeleket és élelmiszereket, amik megsemmisítésre várnának közeli lejáratuk miatt, vagy nemrég lejártuk miatt, viszont ugye a kezdeményezés tényleg annyira egyedi és új, annyira hiánypótló, hogy a cég úgy döntött, hogy nem csak ilyen termékekkel fog minket támogatni. Úgyhogy most már eljutottunk arra a szintre, hogy a termékeink nagy része nem is lejárt termék. Persze szeretnénk továbbra is majd ilyen lehetőségeket megkeresni, olyan cégeket, partnereket a későbbiekben behozni, ahol azért ezeket a termékeket továbbra is tudjuk majd beszerezni, annak érdekében, hogy ugye a cégek ökológiai lábnyomát csökkentjük, és magát a bolygónak a terhelését is ezáltal csökkentjük, és ne legyenek kidobva a termékek, hanem tényleg ott hasznosuljanak, ahol a legnagyobb szükség van rá. Egy állateledel gyártásával foglalkozó KFT. Nulladik ponttól a gyémánt szintű támogatóinká váltak, ugyanis amíg a Élelmiszerbank ötlete megszületett, addig ők már az állatmentő szervezetünket támogatták olyan mértékben, hogy abból is tudtunk tovább segíteni más szervezeteknek, tehát igazándiból volt ennek az alapítványnak egy úgymond tesztüzeme, ami az állatvédelmi szervezetünkön keresztül futott. Amikor nagyobb mennyiségű eledelt kaptunk, akkor meghirdettük, hogy rászoruló szervezetek tudnak jelentkezni, és akkora volt a jelentkezés pár napon belül, hogy e-mailt kellett csinálnunk, mert már a telefonokat nem tudtuk kezelni, és az e-mail címre is egy-két-három napon belül 150 szervezet írt e-mailt, hogy rászorul az adományra, úgyhogy itt már biztosak voltunk abban, hogy akkora szükség erre a kezdeményezésre, vagy erre a fajta segítségnyújtásra, hogy nem volt kérdés, hogy ezt egy alapítvány formájában megelevenítsük, úgyhogy így alakult ki egyébként, hogy konkrétan volt egy tesztüzem, egy felmérés időszak, amíg meg tudtuk azt tapasztalni, hogy mekkora a baj, és mekkora szükség a segítségünkre, mekkora szükség van.
3: Mi lehet az oka egyébként annak, hogy ekkora a baj? Nem tudom ezt egyszerűbben kérdezni, vagy szebben kérdezni, mert azért az ember azt látja, hogy egyébként nagyon sokan posztolnak, akár a közösségi médiában arról, hogy mondjuk születésnapjuk alkalmából ők egy menhelynek gyűjtöttek és odavitték, akár gyerekekről is van szó, szívet melengető ilyeneket olvasni, akár gyerekek is, vagy egy egész osztály mondjuk támogatott egy-egy menhelyet, még akár itt Miskolcon és környékén is, de hát szerte az országban. Mi az oka, hogy valahogy mégsem elég, hogy így kérdezzem?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert több oka itt lehet, de talán a fő probléma az az, hogy nagyon-nagyon sok a rászoruló állat és a segítségre váró állat, és az állatvédőknek nagyon-nagyon nehéz nemet mondani, és hát ugye mindenki szereti az állatokat, ezért nem is tud minden esetben, tehát nagyon sok esetben nem lehet ezeknek a segítségkéréseknek nemleges választ adni, mert akkor állatok élete kerülhet veszélybe. Így sokszor túlterhelik magukat ezek a szervezetek, és sajnos az állatvédelmi szervezetek nem mindegyike, mondjam úgy, hogy megfelelően támogatott ahhoz képest, amekkora mértékű munkát végeznek, és amekkora mértékű elköteleződéssel folytatják a tevékenységüket. Sajnos nem társul mellé pont akkora mértékű vagy hasonló mértékű támogatást. Így sokszor jutnak arra a szintre, hogy kialakul egy ilyen probléma, hogy vagy az orvosi költségek finanszírozása kerül bajba, vagy az állatok étkeztetése kerül bajba. Mi ezért gondoltuk azt, hogy elsősorban az volt a nulladik ponti gondolat, hogy azok a termékek, amik megtemítésre várnának azokkal, azokat a szervezeteket támogatnánk, ahol ezek a problémák kialakulnak, így nekik ezeket a termékeket nem kell megvásárolniuk, és az az összeg, amit ők állateledelre költenének, azt teljes akár fenntartási költségekre, vagy orvosi költségekre is tudják fordítani.
1: Kedves hallgatóink, Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét kérdezte az előző percekben Huszár Kata.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért ma délután is Védasztal című műsorunkba. A térség információival holnap jelentkezünk ismét. Az addigi viszonthallásra Bódisz Attila szerkesztő műsorvezetőt hallották. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Márk evangéliuma harmadik fejezetének harmadik verséből hallgassuk meg. Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek: állj ki a középre. Mi van a középpontban? Jézus a középpontba állítja a bénát. Miért? Mi van a középen? Mi van a szívben? Mi van a szélén? Mennyiben demonstráció Jézus tette? A nyomorúságot középre állítani nem ciki? Jézus kélezi az ellentétet, mi a fontos, mi a fontosabb, és a középre állítja, mert a középpontban az ember van, és ez nem csupán humanizmus. Hogyan leszek, lehetek jó? Az ember van a középpontban. A középen lévő ember, akár negatív üzenete is van, ki van a világ egyetem fókuszában? Az ember a világ közepe? Az emberkép önzőség is lehet. Ki, mi a világ közepe? Isten helyezte az embert a világ az édenkert közepébe. A körülállók az egyszerű kérdésre sem tudnak válaszolni. Mit jelent jót tenni, rosszat tenni, életet megmenteni, kioltani? Jézus van a középpontban, de az ő erőterében az ember. Hol a helyünk? Hol vagyunk? Helyeden vagy-e? Mi a mi feladatunk éppen most? Mi a személyes szolgálatod? Isten megbíz valamilyen feladattal. Akkor kerül helyére minden, ha Jézussal állunk ott. Mindezt megelőzi, hogy magunkat adjuk Istennek. Pál apostol azt írja, és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Ecce homo, a középen állt, ez a középreállás lényege. Jézusnál a gyógyult, meggyógyított ember van a középpontban. Mi lesz életünk középpontjában ezután? Mi van a fókuszban, a mindennapjainkban? A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelki pásztor nevéhez fűződik, aki a budapesti Károli Gáspár református hittudományi egyetem spirituálisa.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A közfinanszírozott járó és fekvő beteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt idéglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Önök tudják, mit jelent az, hogy SMA, és azt, hogy bár szűrése továbbra sem tartozik a kötelező újszülöttkori szűrések közé, ugyanakkor minden újszülött számára ingyenesen elérhető. Ha nem, akkor tartsanak velem, a mostani adásban ugyanis ezt a ritka genetikai betegséget vesszük górcső alá. Dr. Mikos Borbála főorvos, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójának elmondása szerint naponta akár több ezer az izmok mozgatásáért felelős idegsejt pusztulhat el, amiket gyógyszerekkel már nem lehet életre kelteni. Ezért fontos az időben történő diagnosztizálás.
2: Az első gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. Ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóidegsejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó gént pótló kezelés, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva hazánkban is alkalmazta először a Betesda Gyermekkórház. Ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Június 28-án volt az újszülöttkori szűrés világnapja, aminek kapcsán a Betesda Gyermekkórház, amely az országos SMA szűrőprogram koordinációját végzi, arra hívta fel a leendő és friss szülők figyelmét, hogy a vele született gerincvelői izomsorvadás esetében minden nap számít. Néhány csepp vér és egy időben elvégzett vizsgálat akár életet menthet. Magyarországon körülbelül 8000 újszülöttből egy megszületettet érint. Épp ezért szűrése létfontosságú, hiszen az idejekorán diagnosztizált és kezelt gyermekek csaknem teljesen egészségesen fejlődhetnek. Önálló ülésre, felállásra, lépegetésre képessé válhatnak, szájon át zavartalanul táplálkozhatnak, és jellemzően nem szükséges számukra a folyamatos gépi lélegeztetés sem. Ugyanakkor dr. Mikos Borbála, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójának elmondása szerint a tartós hatásról, az elérhető maximális mozgásképességről még nem rendelkeznek tapasztalatokkal.
2: Történelmet írt maga a betegség, a gerincvelői eredetű izomsorvadás, ami tulajdonképpen egy genetikai betegség. Ez azt jelenti, hogy a sejtek kromoszómájáról hiányzik egy olyan gén, illetve egy olyan aktív génszakasz, aminek az a feladata, hogy biztosítja annak a fehérjének a képződését, ami a mozgatóidegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen. Emiatt a génhiba miatt a mozgatóidegsejtekben nem termelődik elegendő fehérje, mondhatnánk úgy is, hogy éheznek ezek a sejtek, és ezért fokozatosan elhalnak. Így alakulnak ki a betegségnek a tünetei, ami az izomsorvadás és a súlyossági típusától függően különböző társuló szövődmények, a légzőizmok működésének elégtelensége következtében légzési elégtelenség, a nyelésképtelenség miatt ugye csak szondán táplálhatóság, és hát az izmok elsorvadása, bénulása miatt egy ágyhoz kötöttség alakul ki a legsúlyosabb típusában. Az a relatív szerencsés helyzet talán, ha mondhatom ezt az SMA-ban, hogy amikor ez a fő gén hiányzik, ami felelős a betegségért, akkor van a kromoszomán ehhez a hiányzó génhez közel egy másodlagos kis gén, és ez biztosít bizonyos mennyiségű fehérje képződést. Attól függő mennyiségben, hogy ebből a másodlagos génből a kromoszómán hány másolat, hány kópia helyezkedik el. Ezért mondhatjuk talán úgy is, hogy az SMA-i spektrum betegség több súlyossági fokozata van. A legsúlyosabb, amikor ebből a másodlagos génből sincs a kromoszómán egyetlen szakasz sem, akkor sajnos már az az élettel összeegyeztethetetlen és magzati elhaláshoz vezetnek. Ha csak egy ilyen másodlagos gén van, akkor pedig olyan súlyos állapotban születik meg a kisbaba, hogy gyakorlatilag egy hónapos korig él maximum, de már akkor hiányzik, vagy nagyon renyhe a magzatmozgás a várandós édesanyánál, már súlyos kontraktúrák és légzési elégtelenség alakul ki, mire megszületik a gyermek, és ha már van több kópia, akkor az első legsúlyosabb típusa annak az az úgynevezett Wernicke-Hoffmann betegség, amit egyébként már Wernicke és Hoffmann, akiről elnevezték, leírt az 1890-es években, és itt is nagyon hamar megjelennek a tünetek, ami gyenge sírás, köhögés, fejkontroll elvesztése, a fiziológiás csecsemőkori mozgásfejlődéseknek az elmaradása, pihegő, felületes légzés, nehéz táplálhatóság, a nyelésképtelenség miatt, és kezelés nélkül ezek a kisbabák is legfeljebb 2-3 éves korukig tudtak élni. És akkor az enyhébb típusa egy később jelentkező, fél-másfél éves kor között jelennek meg az izomremegés és a kézremegésnek a tünetei, illetve az alsó végtagoknak a súlyosabb érintettsége, de ők elérik az ülőképességet, viszont nem tudnak soha felállni, és kevesen érik meg közülük a kisiskoláskort. Aztán minél több ilyen másodlagos kópia számmal rendelkeznek a sejtek, annál később jelennek meg a tünetek, annál lassabb az állapotnak a hanyatlása, ezért annál tovább is tudnak élni ezek a betegek, így a 4-es típus például már a felnőttkori SMA, amikor 20-30 éves kor között jelennek meg az izomgyengeségnek a tünetei, például az addig zavartalanul járni tudó felnőttnél fáradékonyság, guggolásból felállási nehézség, futásnál nagyon korai elfáradás és nehéz lépcsőjárás jelenik meg. Ők általában megérik a felnőtt kort, illetve nem befolyásolja az élettartamukat maga a betegség, de sajnos fokozatosan azért elveszítik bizonyos mozgásképességeiket és kerekesszékbe kerülnek emiatt. Ez a betegség tulajdonképpen az elmúlt században mindig árva betegségnek számított, részben azért, mert szerencsére ritka betegség, de másrészt éppen a kezelhetetlensége miatt. Tehát tudtuk a betegséget, de magának a betegségnek a lefolyását enyhítő, vagy a súlyos tüneteket megelőző gyógyszeres kezelések nem álltak rendelkezésünkre, viszont azért a múlt századnak a második felében az orvostudománynak a fejlődése, az orvosi technológia, a rehabilitációs módszerek, a palliatív módszereknek a fejlődése azért lehetővé tette, hogy a betegek tovább maradjanak életben, esetleg az állapotuk törvényszerű romlásának a lassítását tudtuk elérni, illetve a betegséghez társuló szövődményeknek az ellátását. És aztán a nagy fordulatot a jelenlegi század, a 21. század hozta meg. Ebben nagy szerepe volt a genetika forradalmi fejlődésének is, hiszen már ugye 1990-ben történt egy sikeres génterápia egy 4 éves kislánynál, és ennek eredményeként ő életben maradt, és most is egészséges felnőtt hölgyként él teljes életet. Tulajdonképpen ez volt az első sikeres humán génterápia.
1: Magyarországon mióta alkalmazzák a génterápiát?
2: A génterápiát az SMA-ra 2010 2008-ba kezdtük el alkalmazni az egyik típusát a gyógyszernek, de ugye ezt meg kellett, hogy előzze az a felfedezés, hogy mi tulajdonképpen a genetikai háttere a betegségnek, és ez Judith Melki francia genetikusnak és kutatócsoportjának a munkájához köthető és nekik köszönhető 1995-től, és ez nyitotta meg az utat tulajdonképpen, hogy kutassanak olyan készítményeket, amelyekkel hatékonyan kezelhetővé válik az SMA. Az első ilyen gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. Ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, amiről az előbb már beszéltünk, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóideg sejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó gént pótló kezelés, én ezt egy génpótló terápiának nevezném, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva, pontosan 2019. október 29-én hazánkban is alkalmazta először a betert a gyermekkórház. Ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
1: Ha jól vettem ki a szavaiból, és amiket az előzőekben elmondott, nagyon fontos az, hogy minél korábbi életkorban kezdődjön meg a terápia, ha bebizonyosodik, hogy SMA-ról van szó.
2: Rendkívül fontos. Ha kicsit jobban átgondoljuk azt, hogy miért van Magyarországon már

0: lehetőség, amivel ezek a kockázatok, szövődmények megelőzhetők, vagy nagy mértékben csökkenthetők, és a betegeknek az élet minősége is javítható, nem csupán az élettartama. Tehát ezeknél a betegségeknél indokolt, ezért van hazánkban 27 betegségnek kötelező szűrővizsgálata, és ugyanez igaz az SMA-ra is. Mégpedig azért igaz, mert még a legsúlyosabb típusban is tünetmentesen születik a kisbaba. És az, hogy tünetek alakuljanak ki, az annak a feltétele, hogy a mozgató idegsejtek egyre nagyobb számban pusztuljanak el. Nyilvánvalóan, amikor megszületik a gyermek, akkor van még a legtöbb életképes mozgató idegsejtje, de ha nem kezeljük, ezek fokozatosan, feltartóztathatatlanul pusztulnak ezek a sejtek, és igazából a tünetek megjelenésekor már akár 50-60%-a végérvényesen elveszett a mozgató idegsejteknek, viszont a gyógyszerek csak a még életképes mozgató idegsejteknek a megmentésére képesek. Tehát minél későbbi a diagnózis, a felismerés, minél később kezdődik el a terápia, annál szerényebb eredmények fognak bekövetkezni a betegnek az életében, az életminőségében.
1: Hogyan történik az SMA szűrés az újszülötteknél? Mert ha jól tudom, akkor itt egy nagyon pontosan meghatározott protokollról van szó.
0: Valóban egy nagyon szoros, időrendű és multidisziplináris folyamat maga ez a szűrés egészen a kisbaba megszületésétől a terápiáig, mondhatnám így. Egy szakmai munkacsoport dolgozta ki rendkívül precízen az összehangolását az egyes lépéseknek annak érdekében, hogy minimális legyen az időveszteség, hiszen ahogy említettem, az SMA az egy sürgősségi diagnózis, naponta pusztulnak a mozgató idegsejtek, és nekünk is a felelősségünk az, hogy minél többet tudjunk megmenteni, minél korábbi kezeléssel. Az első lépés az édesanyának a kérése, illetve igénye az SMA szűrés elvégzésére, és ezt pedig úgy teheti meg, hogy egy adatvédelmi és egy szülői beleegyező nyilatkozatot kitöltve, aláírva átnyújt a szülészeti intézményben az egészségügyi személyzetnek, amikor megy szülni, és jelzi az SMA szűrésnek a kérését. Ha ezt hivatalosan, igazolhatóan kérte a szűrést, akkor a megszületett kisbabánál a kötelező újszülöttkori szűrésekre levett vérmintából fogja megnézni a szűrőközpont az SMA-t is. Ez pedig úgy történik, hogy egy szűrőpapírra veszik a vérmintát, és az egészségügyi személyzet mielőtt beküldi a területileg illetékes szűrőközpontba ezt a szűrőpapírt, nagy piros betűkkel ráírja a szűrőlapra még azt, hogy plusz SMA szűrés, és ebben az esetben a szűrőközpont elvégzi SMA-ra is a szűrővizsgálatot. Ha az első ilyen szűrési teszt pozitív, kétszer megismétlik, és ha konzekvensen pozitív, akkor azonnal jelzik a területileg illetékes klinikai genetikusnak, és a klinikai genetikus behívja a családot, elmondja ennek a szűrőteszt eredményének a jelentőségét, a jelentését, és egy újabb vérmintát vesz a kisbabától a megerősítő molekuláris genetikai vizsgálatra, amit pedig szintén soron kívül elvégez a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete. Ez a vizsgálat azért rendkívül fontos, mert részben kontrollálja az SMA szűrésnek a megbízhatóságát, tehát hogy fennáll az SMA, de a másodlagos génnek a kópia számát is pontosan meghatározzák, ennek pedig abban lehet jelentősége, hogy milyen típusú a betegség, milyen gyógyszeres kezelési lehetőségek közül választhatunk. Tehát a klinikai genetikus ezt a pontos molekuláris genetikai leletet, eredményt megkapja, és egy újabb szülői találkozás keretében ismerteti most már a betegségnek a pontos típusát, a várható lefolyását, szövődményeit, és ismerteti a választható gyógyszeres kezelési módszereket, valamint kezelőközpontot. Így tehát a szülőkkel hoznak közös döntést arról, hogy melyik típusú gyógyszert kívánják választani a gyermekük számára, és melyik kezelőközpontot. Ennek megfelelően megint csak soron kívül tovább utalja, irányítja a családot az SMA kezelőközpontba, ahol pedig már előzetesen ugye

0: informálódtak a betegről, és minden előkészületet megtesznek arra, hogy az állami támogatáshoz szükséges vizsgálatokat rendkívül gyorsan, összehangoltan, akár egy napon belül elvégezzék, itt pedig több vizsgálatról van szó, és így a vizsgálati eredményekkel együtt eljuttatják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz a szülői kérvényt és a szakorvosi kérvényt. Amikor megkapjuk az engedélyező határozatot, már is megkezdődnek az előkészületek a gyógyszeres terápiára, megtörténik a kezelés, majd pedig rendszeresen gondozzuk, ellenőrizzük a gyermekeket annak érdekében, hogy lássuk, milyen a terápiának a hatása, illetve ha bármi probléma van, akkor haladéktalanul tudjunk beavatkozni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Mikos Borbálával, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahoz legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése. A szakma legjobbjait keresi a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, amely idén is meghirdette felhívását a Gundel Károly díj elnyerésére. A Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró munkásságának emlékére alapított díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén kiemelkedően sikeres tevékenységével legalább 25 éve jelen van, fedhetetlen szakmai múlttal és példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja, és annak megújulása iránt elkötelezettséget érez. Emellett a fiatal generáció szakmai fejlődését támogatja, valamint közreműködik a magyar vendéglátás népszerűsítésében, áll az ipartestület közleményében. A Gundel Károly díj odaítélésére bárki javaslatot tehet. Ennek feltétele a Magyar Vendéglátók Ipartestülete honlapjáról letölthető adatlap kitöltése és visszajuttatása a szervezet címére szeptember 3-a éjfélig. A díjazottak nevét az Ipartestület Gundel Károly születésének évfordulóján szeptember 23-án hozza nyilvánosságra. Bővebb információ és a jelölési adatlap az mvi.hu oldalon érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Mikos Borbálával, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójával, az SMA-ról. A szülők hogyan reagálnak, amikor kiderül, hogy pozitív a minta? Mert gondolom az első az, hogy rettentően megijednek. Mert a szülők hordozzák a hibás gént, de ők lehetnek teljesen tünetmentesek.
2: Igen, a hordozóság esetén csupán arról van szó, hogy a hordozó személy nem beteg egyáltalán, teljesen egészséges, teljes értékű életet él, azonban ugye átadhatja a hibás gént, és ha mind az édesanyja, mind az édesapa hordozza ezt a hibás gént, és akkor már két kromoszómán fennáll ez a génhiány, akkor az utód 25% valószínűséggel SMA beteg lesz. Ezek a kisbabák, ahogy említettem, egészségesen jönnek világra, tehát nincs megszületéskor semmilyen betegségre utaló tünetük, ráadásul ugye kezdetben nincsenek is jellegzetes tünetei a betegségnek, ezért tünetek alapján történő felismeréssel sok időt veszítünk. Ezt egyedül és kizárólag a korai SMA szűréssel tudjuk megoldani, illetve áthidalni ezt az időveszteséget. El sem lehet képzelni, aki egészséges, hogy mekkora megrázkódtatást jelent abban a nagy örömben, amikor megszületik a várva várt kisgyermek, és nincsenek tünetei. Tehát szinte hihetetlennek tűnhet a szülő számára, hogy az ő kisgyermeke beteg. Nagyon nagy megrázkódtatás, és én úgy gondolom, hogy rendkívül meggondoltan kell kommunikálni a szülőkkel, megértéssel és támogatással, nyilván nem irracionális biztatásokkal, de azért a nemzetközi és az eddigi hazai eredmények is igazolják, hogy ezzel a korai kezeléssel nagyon nagy esélyt adunk arra, hogy akár teljes értékű életet élhessenek ezek a kisgyermekek is, ha korán kezelésben részesültek, hogy annak ellenére, hogy akár a súlyosabb típusában szenvednek, elkerülhető lesz a gépi lélegeztetés nagy valószínűséggel, megmarad a nyelés képessége, és eléri azokat a mozgásmérföldkövet, mint az egészséges kortársai, tehát ez egy nagyon biztató lehetőség és esély a kisgyermek jövője számára. Mi tapasztalatunk szerint a Betesda kórházban úgy látom, hogy fel kell készülnünk arra, hogy lelki támogatásban is nyújthassuk a családokat, a szülőket, és nem zúdítjuk rájuk hirtelen az összes szakmai információt, ami egy ilyen meggyötört lelki állapotban nyilvánvalóan még nagyobb terhet róna rájuk, hanem nagyon sokat beszélgetünk velük, amikor ideérnek több napon keresztül, folyamatos kommunikáció mellett fokozatosan tájékoztatjuk őket a szakmai feladatokról, illetve az információkat így adjuk át nekik, és a munkacsoportunk nagyon szorosan együttműködik mentálhigiénis szakemberekkel, pszichológusokkal, lelkipásztorokkal, pasztorálpszichológusokkal, tehát együtt támogatjuk őket, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy ilyen szakember általi pszichés támogatásban is részesülhessenek.
1: Azok a nők, illetve férfiak, akik családalapításra készülnek, őket nem lenne érdemes szűrni? Ugye, mert létezik ez a terápia, de lehet, hogyha valakiről fölnőtt korába kiderül, és mondjuk családalapításra készül, hogy én hordozom ezt a hibás gént, és átadhatom a gyermekemnek, akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy inkább nem vállal a gyermeket.
2: Valóban ez is egy lehetőség. Tulajdonképpen az SMA betegségnek a diagnosztizálására három lehetőség van, abból a szempontból, hogy akár a gyermeket tervező, fogamzóképes felnőttek vagy párok kérik az SMA vizsgálatot saját maguk számára a hordozósági szűrés érdekében. Nyilvánvalóan, hogy itt leginkább akkor fontos ez, hogyha a családban vagy a rokonságban már fordult elő vagy ismernek, vagy él SMA-beteg, vagy ha ugye még korábban nem diagnosztizálták, de korai gyermekhalál, csecsemőhalál fordult elő, vagy a családban, a vérszerinti rokonságban valaki lélegeztetőgéphez kötötten tud csak élni, elveszítette a mozgásképességét, kerekesszékbe került, és annak nincs más diagnosztikai oka, vagy háttere, akkor érdemes a várandóság vállalása előtt ezt a hordozósági szűrővizsgálatot elvégezni. Azonban azért szerencsére ebben az esetben is a gyermekeknek a 75%-a SMA tünet nélkül jön világra, közülük 50% azért továbbadja utódjainak ezt a hibás gént. A másik lehetőség az a prenatális diagnosztika, tehát amikor már várandós az édesanya, és a várandóság 10-12. Hetében a mérlepényből vett mintából végzik el a genetikai vizsgálatot, és ez alapján kiderül, hogyha SMA-ról van szó. És hát a harmadik lehetőség az az SMA szűrés, amiről eddig beszéltünk már.
1: Milyen gyógyszerek közül választhatnak a szülők akkor, amikor kiderül, hogy SMA beteg a kicsi, és hát gondolom, ugye, amit eddig elmondott, hogy vannak fázisok, tehát hogy nem mindenki ugyanolyan SMA beteg.
2: Igen, részben a gyógyszereknek a választásában szerepe van az SMA típusának, illetve a másodlagos gén kópia számának is. Tehát van az a gyógyszer, amit a gerincfelői csapolás során a gerincfelői térbe, a likvor térbe juttatunk be rendszeresen. Először 4 feltöltő dózist kap a beteg, 2 hetente, majd pedig 4 havonta ismétlésre kerül sor. A másik típus, szintén ez a másodlagos génre ható gyógyszer, az pedig naponta szájon át szükséges alkalmazni, vagy ha már elveszítette a beteg a nyelés képességét, akkor a gyomorba helyezett csőbe kell bejutatni. A harmadik gyógyszer az pedig a génpótló terápia, amikor is a hiányzó gént visszük be a sejtekbe egy órás vénás infúzió során, és aztán akkor a vérkeringésből ez a gén, ami egy kis tokba van ágyazva, átjut a sejthatárokon, és bejut a sejtbe, ott leoldódik róla ez a tok, ami bevitte tulajdonképpen, és egy kis gyorsító molekula van még hozzá kapcsolva, ami aktiválódik, és így folyamatosan kódolja a fehérjének a képződését a mozgatóideg sejtek számára.
1: Ugye a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórháza az országos SMA központ. Hogyan, miért lettek önök a központ?
2: Nagyon megtisztelő ez a kifejezés. Több központ működik hazánkban, amelyek az SMA betegeknek a kezelését és a gondozását végzik. A Betesda Gyermekkórházban, illetve a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján mind a 3 gyógyszeres terápia zajlik, de több nem budapesti központban is kezelnek SMA betegeket a vénás gyógyszer kivételével, a másik 2 gyógyszerrel, vagy annak valamelyikével, szerencsére. És a Betesda Gyermekkórházban már, mint ahogy más ilyen neurológiai ideggyógyászati intézményben, vagy genetikai intézményben tulajdonképpen évtizedek óta gondozunk betegeket, mindenféle fejlesztő módszert, a társbetegségeknek a kezelését végzi a kórházunk, de nyilvánvalóan a múlt században még nem volt lehetőségünk a gyógyszeres kezelésre. Mind a 3 kezelés folyik a Betesda kórházban, ezek közül a génpótló vénás infúziós kezelés hazánkban a Betesda gyermekkórházban kezdődött először 2019-ben, akkor még európai engedéllyel nem rendelkezett a készítmény, és Európában is, ha jól emlékszem, 10-nél kevesebb beteg kapta ezt a készítményt. Napjainkig összesen 34 gyermeket kezeltünk ezzel a génpótló terápiával, közülük 14-en külföldi országokból érkeztek hozzánk.
1: Hogyan élték meg ezt az egészet? Hiszen gondolom azért korábban, évekkel ezelőtt volt olyan gyermek, akit elveszítettek.
2: Sajnos valóban, és most már annak ismeretében, hogy az időfaktor meghatározó, ezáltal én úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk is rendkívül nagy, hogy korán felderítsük, nagyon felkészültek legyünk, és korán kezeljük ezeket a betegeket, és hát ebben én a magam részéről több mint 40 évet dolgoztam, illetve gyermekintenzív terápiás orvosként végeztem az orvosi munkámat, és nem egyszer könnyekkel néztük végig szinte tehetetlenül a beteg gyermekeknek az elvesztését, mivel nem álltak kezelési lehetőségek rendelkezésünkre, és számomra egy olyan csoda, hogy most láthatom azokat a gyermekeket, akik újszülött korban kezelésben részesülhettek, hogy például egyévesen szaladgálnak és fociznak, fantasztikus nagy ajándék, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ebben én részesülhettem.
1: Az SMA kutatás egyébként folyamatos? A jövőt illetően kérdezem mindezt, mert az egy dolog, hogy önök végzik lelkiismeretesen a legjobb tudásuk szerint a munkájukat, de ugye fejlődünk, és ugye a genetika terén ön is mondta azt a hatalmas nagy robbanást, azt az hatalmas nagy előrelépést, és hát hol vagyunk még attól, ami mondjuk majd 20-30-40-50 évvel ezután vár majd ránk?
2: Valóban fantasztikus fejlődéssel ment át szerintem, és egyre felgyorsult a fejlődés zajlik, hál' Istennek, többek között az SMA területén is, hiszen még a múlt század végén se gondolhattuk azt, hogy valaha lesz gyógyszeres kezelési lehetősége ennek a betegségnek, és rendkívül kiterjedt kutatások, kísérletek zajlanak. Azok a gyógyszerek, amik most engedélyezettek és alkalmazunk, tulajdonképpen, ahogy említettem, egy kicsit talán úgy fogalmazhatnék, hogy genetikai alapú gyógyszerek, hiszen vagy a másodlagos génen hoznak létre szerkezeti változást, és így segítik a fehérje képződést, vagy pedig magát a hiányzó gént, a főgént pótolják, és így segítik elő, de mindhárom készítménynek a végső hatása, hogy folyamatos, megfelelő szerkezetű és funkciójú fehérje képződjön a mozgató idegsejtek számára. Most ettől független terápiás próbálkozások és kísérletek is zajlanak, mivel az SMA-ban az izmok folyamatosan sorvadnak és elvesznek szintén, az izom tömegnövelésére is próbálkoznak gyógyszeres terápiákkal, illetve a mozgató idegsejtről az izomzatra átjutó ingerület áttevődését segítő gyógyszerekkel is kísérleteznek, valamint maguknak a mozgató idegsejtek életképességének a megőrzését is, nem specifikus gyógyszeres lehetőségekkel, és a képződő fehérjének a stabilizációját, hosszabb élettartamát, hosszabb funkció képességének a megőrzésével is gyógyszeres terápiákkal. Őssejttranszplantáció is felmerülhet tekintettel arra, hogy még ugye nem elkötelezett sejteknek a bejuttatása, esetleg ha differenciálódnak egészséges mozgató idegsejtek ki, az is javíthat a betegség lefolyásán, illetve súlyosságán, és nagyon felgyorsultak a genetikai vizsgálatok, többek között génterápiás stratégiákkal is kísérleteznek, attól függően, hogy milyen jellegű génhiba okozza az adott betegséget. Így például, ha van egy olyan kórosan működő gén, ami nem egy normál élettani fehérjének, hanem egy mérgező, káros hatású fehérjének a képződését kótolja, akkor például kísérleti szinten lehet ezt a gén kifejeződést gátolni. Vagy próbálkoznak például azzal is, hogyha ilyen kóros gén működik, akkor kiütik ezt a gént, hogy a működését leállítsák. További lehetőség lehet például, hogy ha a fehérje képződés nem működik, mert mutálódott egy gén, akkor hozzáadnak egy hasonló gént, ami egy normál funkciójú fehérje képződését tudja majd kódolni, illetve hogyha hiányzik egy génszakasz, és emiatt elégtelen az életfontos fehérjének a képződése, hogy akkor pedig pótolják ezt a gént.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt majd egy órában az SMA-t, ezt a ritka genetikai betegséget ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Adásainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okos telefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg súlyos fogyatékossággal élő emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklő rendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, sikert sikerre halmoz a Miskolci Majorett Sportegyesület. Május végén Moson-Magyaróváron rendezték meg a Magyar Majorett Bajnokságot, ahol a Miskolci Majorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elérésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra is. Az Európa Szalon mai két vendége, Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó, a Miskolci Majorett Sportegyesület két csoportvezetője.
2: Több mint 20 éve rendezik meg ezt a versenyt országos szinten. Az ország minden területéről jönnek a Majorett csoportok, és szerintem mindenki erre készül egész évben a leginkább. Ez a legfontosabb esemény a sportszövetségünk életében. Úgyhogy mindig nagyon várjuk, hogy egymással is találkozzunk, megnézzük egymás csapatait, szurkoljunk. Biztos, hogy több mint 20 csoport volt a versenyen, voltak Debrecenből, innen Miskolcról, Szegedről, Orosházáról, a Dunántúról, Naszály, Oroszlány, Győr, Vértesszőlős, tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
3: A szeptember és az október hónap nálunk az alapozás, az új technikák megtanulásával történik, és akkor október végére kitaláljuk, hogy melyik csapatnak mi lesz a témája, milyen eszközzel fog az idén táncolni, milyen koreográfiákat fogunk elkészíteni, és akkor novemberben kezdünk hozzá az új koreográfiák elkészítéséhez, és a cél, hogy májusra minden koreográfia elkészüljön a magyar bajnokságra. Most már nem fuvószenére dolgozunk, vagy nem csak fuvószenére dolgozunk, hanem a mai divatos modern zenékre is. Ezért az M-bot az azt jelenti, hogy modern zenére bottal dolgozik a csapat, és nem menettáncot mutat be, hanem színpadi táncot. Tehát, hogy ezt is nagyon sok kategória van nálunk, és lehet külön menet kategóriába nevezni, lehet színpadi kategóriába nevezni, lehet szólóba, duóba, kis formációba, nagy csapatba, pomponnal, bottal, mézbottal, zászlóval nevezni, úgyhogy nagyon sok kategória van, és igazából így különböztetjük meg. Bottal dolgozunk csapatban, kis formációban, szólóban, duóban, ez a fő vonalunk nekünk. Pomponnal is dolgozunk csapatban is, és szóló kategóriában is, zászlóval csak csapatban is kis formációs kategóriák vannak, tamburbotban jelenleg szólostákkal dolgozunk. A mi egyesületünk most 3 korcsoporttal indult, kadett korcsoport, ők a gyermekek 8 és 12 év közöttiek, a junior korcsoporttal 13 és 16 év közöttiek, és a senior felnőtt korcsoporttal pedig a 16 év felettiek. Ebben a 3 korcsoportban versenyeztünk több kategóriában, összesen 22 produkciót vittünk a magyar bajnokságra, ebből 12 első helyezést szereztünk, 4 darab második helyezést, 3 darab harmadik helyezést, 2 darab ötödik helyezést, és volt egy 10. helyezésünk, és ez nagyon fontos, ez a magyar bajnokság az egyesületünk életében, hiszen ez egyben kvalifikációs verseny is a világbajnokságra, mely idén Lengyelországban kerül megrendezésre, és ebből a 22 produkcióból 20 produkció kvalifikálta is magát a világbajnokságra.
1: Kedves hallgatóink, számítok figyelmükre!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, május 30-án és 31-én rendezték meg a Magyar Mazsoret bajnokságot a Magyar Mazsoret Sportszövetség szervezésében, méghozzá Mosonmagyaróváron. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén a Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Miskolci Kulturális Központ fenntartásában működő Miskolci Mazsoret Sport Egyesületet három csoport képviselte. Magyar bajnokok lettek a miskolci mazsorettek, gyönyörű eredményeket értek el, és hát erről fogunk most többek között itt beszélgetni két vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Dudás Ágnes csoportvezetőt, szerbusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Illetve Kócziné Rózsa Ildikót, szintén csoportvezetőt, köszöntelek téged is!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Mit tudhatunk erről a versenyről, amihez először is hagy gratuláljak az Európa Rádió nevében, mert én látom itt magam előtt az eredményeket külön nevekkel, kategóriákkal, stb. Fogunk erről is beszélgetni, de mit lehet elmondani erről a versenyről?
2: Ezt a Magyar Mazsoret Szövetség rendezte. A mi egyesületünk most három korcsoporttal indult. Kadett korcsoport, ők a gyermekek 8 és 12 év közöttiek. A junior korcsoporttal 13 és 16 év közöttiek, és a szenior felnőtt korcsoporttal pedig a 16 év felettiek. Ebben a három korcsoportban versenyeztünk több kategóriában, összesen 22 produkciót vittünk a magyar bajnokságra. Ebből 12 első helyezést szereztünk, 4 darab második helyezést, 3 darab harmadik helyezést, 2 darab ötödik helyezést, és volt egy tizedik helyezésünk, és ez nagyon fontos, ez a magyar bajnokság az egyesületünk életében, hiszen ez egyben kvalifikációs verseny is a világbajnokságra, mely idén Lengyelországban kerül megrendezésre, és ebből a 22 produkcióból 20 produkció kvalifikálta is magát a világbajnokságra.
1: Hát ehhez külön gratulálok. Azért a magyar bajnokságról néhány gondolatot mondjunk el. Ez egy rangos és hosszú évekre visszavezethető verseny, ugye?
3: Igen, több mint 20 éve rendezik meg ezt a versenyt országos szinten. Az ország minden területéről jönnek a mazsoret csoportok, és szerintem mindenki erre készül egész évben a leginkább. Ez a legfontosabb esemény a sportszövetségünk életében. Úgyhogy mindig nagyon várjuk, hogy egymással is találkozzunk, megnézzük egymás csapatait, szurkoljunk, úgyhogy mindig várjuk.
1: Idén honnan jöttek egyébként, mely városokból érkeztek a csapatok, ha néhányat felsorolunk? Egész Magyarországot egyébként majd, hogy nem lefedi?
3: Igen, szerintem egész Magyarországot, biztos, hogy több mint 20 csoport volt a versenyen, voltak Debrecenből, innen Miskolcról, Szegedről, Orosházáról, a Dunántúról, Naszály, Oroszlány, Győr, Vértesszőlős, tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
1: Ugye hallottuk, hogy a miskolci lányok milyen gyönyörű eredményeket hoztak el, de hát azért idáig egy komoly út vezet, én azt gondolom. Hogyan zajlik egy ilyenre való felkészülés? Évelején eldől, hogy mi lesz a koreográfia, mi lesz a zene, vagy ez máshogy zajlik, külön a országos bajnokságra? Hogyan történik ez? Hogy képzeljék el a hallgatók?
2: Hát a szeptember és az október hónap

Amit mond, azt megcselekszi. A te életedben is. Jézus segítségével küzdjél a bűneid ellen, hogy életedben kiteljesedjen Krisztus áldása. A Zsoltár író a babiloni fogságból való visszatérés idejéről írta ezt az örömteli fohászt. Beteljesedett Jerémiás proféciája, és 70 év után újra visszatérhetett a zsidó nép Kánaán földjére. A mindenható Istennek való engedetlenségük, bűneik miatt kerültek elhurcolásra. De most, amikor bűnbánatra jutottak, ugyanaz az isteni kéz megszabadította őket a fogságból. Hálátlanság lenne maguknak tulajdonítani a visszatérést. Szívből jövő örvendezés van bennük, de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a maguk érdeme. Isten kegyelmes volt hozzájuk, és visszahozta őket. Az örökkévaló Isten hatalmas szabadítására felfigyeltek a pogányok is. Mi is éljünk a mindenható jelenlétében, hogy a hitetlenek meglássák Isten munkáját az életünkben. Ne olyanok legyünk, mint a művirág, ami beporosodik. Legyünk élő virág, amely jó illatot áraszt. Maradjunk az Úr közelében, imádsággal, Biblia olvasással, akaratának cselekvésével, és Krisztus jó illata kiárad rajtunk keresztül. Amikor azt olvassuk, hogy örömkiáltás volt nyelvükön, ebben benne volt a 70 év bánata, gyászos állapota, amelyből kiszabadultak. Mi is megtapasztaljuk Isten szabadítását, de ne engedjük, hogy az elmúlt fájdalmas időszak beárnyékolja a békességünket. A mögöttünk levő hetek, netán hónapok és évek nyomorúságai után engedjük Isten kegyelmét kiteljesedni az életünkben. Ne engedjük, hogy a múlt szomorúsága elvegye a jelen örömét. Isten megbocsátott, begyógyította a zsidó nép 70 év fogságának a szomorúságos küzdelmét. Te is nézz fel Jézusra, ne gyötörd magad a múlt szenvedései miatt. De még nem jött vissza mindenki a babiloni fogságból. Tudtak egymásért őszintén imádkozni, hogy az Úr gyűjtse össze mindazokat, akik még fogságban vannak, hogy ők is hazatérjenek. Voltak, akik féltek a hazatéréstől. Mások lusták voltak, vagy a bátorság hiányzott belőlük. Ézsaiás proféciája beteljesedett, hogy bár a nép száma akkora volt, mint a tenger fövénye, mégiscsak a maradék tartatott meg. Mert ha annyi volna is néped, Izrael, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tér meg, Ézsaiás 10:22. A hazatérés nem volt könnyű. Az út veszélyek sorozatát rejtette, de akiknek hit volt a szívükben, elindultak. Akik pedig hazaérkeztek, azt látták, hogy az otthonaik helyén ellenséges, idegen népek laknak, akik rossz indulattal, gonoszkodással, gáncsoskodással viszonyultak feléjük. Nem volt olyan egyszerű újat kezdeni. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. 4. vers. Judea déli része szinte sivár és lakhatatlan volt, de amikor eljött az eső, a patakok megteltek, és a víz bőven csörgedezett. Nehéz volt a népet újra egyesíteni, de Isten lelkének ereje újra egyé tud tenni. Ma is erre van szüksége. A családjainknak, Isten népének, az egyháznak, a népünknek, és minden szétszóródott közösségnek, hogy egymásra találjunk, megváltunk Jézus Krisztus segítségével, a Szentlélek erejével. Nem volt könnyű hazaérkezve újra vetni, aratni, a mindennapi munkát elvégezni. De akiket Isten ígérete tartott, azoknak a szívében ott volt a hit, bíztak az Úrban, ha vetőmagjukat sírva emelték is, szomorúságukat öröm követi. Akik Jézus Krisztusban bízunk, ígéretünk van, hogy nem csak a könnyet törli ki a szemünkből, hanem elképzelhetetlen örömöt is ad a szívünkbe. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál,

azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott Róma 8:28. Zarándok úton járunk, tudjuk, nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsidók 13:14. Egy nap utunk véget ér. Testünk elgyengül, erünk elhagy. Mégis reménységünk van az örök élet felől. Hisszük, hogy megváltó Jézusunk magához vesz. Krisztus meghalt minden bűnünkért kibeszélhetetlen szenvedéssel. Szent lelke által megtisztít bennünket minden hamisságtól. Jézus téged megváltott. Tudod-e? Hiszed-e? Beláttad-e, hogy bűnös vagy? Kérted-e bűneid bocsánatát? Szívedbe fogadtad-e Jézust? Ha igen, akkor lelked békére talál Jézusban. Átéled azt az igazságot, ami megvan írva, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Jób 5:18. Hogy hagyja el a lélek a testet halálunk órájában? A lélek nem magától hagyja el a testet. A lélek addig nem tud kiszakadni az emberből, amíg Isten ki nem hívja. A lélek Isten parancsára hagyja itt a testet, és ezzel bekövetkezik halálunk pillanata. Vannak, akik visszajönnek a klinikai halálból, de a klinikai halál nem egyenlő a valódi halállal. Ha valaki átmegy a halálon, az onnan vissza nem jön, csak a feltámadáskor. Gondoljuk csak el, a lélek tudja, hogy neki a mennyországba kell menni, mert üdvösségre jutott, de hol a mennyország? Hova kell mennie? Vagy a lélek tudja, hogy neki a pokolba kell menni, mert elkárhozott, de hol a pokol, hova menjen? Vagy a lélek itt bolyong a földön, a ház körül, vagy a temetők körül, és még sorolhatnánk, sokféle tévtanítás van. A Lukács evangéliuma 16. részében olvassuk, meghalt Lázár, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelére a mennyországba. Aki meghal és hisz Jézus Krisztusban, annak a lelkéért angyalok jönnek. Jártak már az angyalok családi házakban, lakótelepeken, kórházakban, forgalmas úttesteken, karamboloknál, vagy éppen kint az erdőn, mezőn, és jöttek emberi lelkekért Isten parancsára. Várták a halál pillanatát. Szintén a Lukács 16-ban olvassuk, a gazdag ember lecsukta szemét a földön, és felemelte a pokolban. Aki nem hisz Jézus Krisztus kereszt halálában, bűnei bocsánatában, annak lelkéért a gonosz jön, démonok. A lelket viszik. A lélek nem kóborol, nem bolyong. A lelket nem lehet megidézni. Semmiféle jóslással, sem kártyával, sem egyéb praktikával. A lélek nem üzen a túlvilágról. A lélek vagy a mennyben, vagy a pokolban van. A lélek nem születik még egyszer. Nincs előző életem, mert a Szentírás nem mondja, hogy lenne lélekvándorlás. A feltámadáskor találkozunk. Nekünk van Istenünk, Bibliánk, templomunk, Jézus Krisztusunk, aki él, aki velünk van minden nap, és ő rá kell hallgatni. Megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, dicsérünk, mert Te magad lejöttél földön lakó néped közé. Emberi testet vettél fel, és végigjártad a megváltás útját. Kérünk, tarts meg bennünket földi zarándok útunkon. Növeld a mi hitünket, gyógyítsd betegeinket és betegségeinket, amelyet testünkben, lelkünkben hordozunk. Szabadíts meg a gonosztól. Őrizd meg katasztrófától, háborútól, adj békességet a mi időnkben. Taníts utadon járni, dicsőségedre élni, tápláld bennünk az igaz hitet, őrizd kegyelmedből életünket, családunkat, gyülekezetünket, nemzetünket, a világ minden népét. Hallgass meg, Atyánk, Jézusért. Amen.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap. Egy holdvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenet száll győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy. A tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, holló sekkárog, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A hős nyulak. Nehezen ment Muki dolga a házi nyulakkal. Fehér, szürke és tarka nyuszik laktak az istálló végében levő ketrecekben. Olyan gyávák voltak, hogyha csak messziről látták Mukit, már is elfutottak. Mit csináljak, hogy ezek a gyáva nyulak ne szaladjanak el előlem? Tépelődött Muki, még aztán végre kitalálta. Egyszer kora reggel megpillantotta a nagy tarka nyulat, ugorpapát és ugornét, amint két kis nyusziukat, Ugrit és Bugrit, az istálló előtt mosakodni tanították. Az egész család a két hátulsó lábára ülve tisztogatta magát. A nagyok billegtették a fülüket, jobbra-balra mozgatták rózsaszínű orrukat, kettőt-hármat pislogtak, azután a két első lábukkal nagy gyorsasággal elkezdtek mosakodni, mint a cicák. A kis nyuszik figyelték, hogy mit csinálnak a szülők, aztán pontosan utánuk csinálták. Így ment ez egy jó darabig, amikor egyszerre csak észrevették Mukit. Messze volt tőlük. Az udvar másik végében, de azért nagyon megijedtek. Ugorpapa nyomban be is küldte a családot az istállóba. Ő maga még egy kissé kint maradt, hogy lássa, mi rosszban töri a fejét a Maki. No, most itt a jó alkalom, gondolta Muki. Egy ideig várt, aztán nagy csendesen előre lépett egyet, egy fára nézve, mintha nem is látta volna ugort. A következő pillanatban azonban lekapta szemét a fáról, és ugorra pillantott, ilyet arcot vágott, s hirtelen nagyot ugrott hátra. Jaj, kicsoda az ott! Makogta. Hátrált két lépést, azután remegő hangon megszólalt. Ne nézzen úgy rám, mert félek magától! Ugorpapa csodálkozva nézte a majmot. Először történt életében, hogy nem ő ijedt meg valakitől, hanem az a valaki félt ő tőle. Pedig úgy látszott, az a valaki nagyon megijedt, mert egyre hátrább és hátrább lépett. Ettől a látványtól aztán egy kis bátorságra kapott ugor is, kettőt ugrott a majom felé. Jaj, jaj, sikoltotta Muki, és futni kezdett. Ugornak se kellett több, hát ha ez úgy fél, akkor bátran követheti. Nagy nyúl ugrásokkal elindult a majom után. Muki mind gyorsabban szedte a lábait, és körbe futott a nagy udvaron. Ugor pedig hajrá utána! Erre neki bátorodott ugorni és ugri, s ők is üldözőbe vették a menekülőt. Segítség! Kiáltotta Muki, rémülten hátra pislogva üldözői felé, amikor már vagy tízszer körül futották az udvart. Ugor már egészen a közelébe ért, mire Muki a kerítés mellé lapulva megállt, térdre bukott és könyörögve mondta, jaj, ne bántson, ugorul, nem akarok én semmi rosszat. Hát akkor miért szaladtál el előlem, ha jó a lelki ismereted? Kérdezte ugor. Tudom, milyen hősnek tetszik lenni, felelte Muki. Úgy gondoltam, rossz kedvel ébredt, és rajtam tölti ki a bosszúját, de ugye nem bánt. Ugor boldog és büszke volt, amiért valaki hősnek nevezte. Mosolyogva megveregette Muki vállát. Már hogy bántanék egy ilyen derék fiút, mondta barátságosan. Kelj csak fel, ezután jó barátok leszünk, legközelebb bemutatlak az összes nyulaknak. Jaj, de fogok örülni, felelte Muki. Majd hozok magának egy puskát, a gyerekeknek meg csákót és kardot, ez való a vitézeknek. Várom, mondta ugor, és búcsúzóul melegen kezet szorított Mukival. Azután, mint valami hős katona, kemény ugrásokkal sietett az istálló felé, aminek az ajtajában már kíváncsian hegyezte a fülét a sok fehér, szürke és tarka nyúl. Mit álltok itt össze-vissza? Kiáltott rájuk keményen ugor. Egy-kettő, sorakozó! Katonai gyakorlatot tartunk, holnap kapunk puskát meg kardot! Addig meg kell tanulnatok a nyulak indulóját. Fel, fel, vitézzek, kacsatára! Muki, mint aki jól végezte dolgát, elégedetten mosolygott az udvar másik végében. Na, ez most olyan hősnek képzeli magát, hogy nem fér a bőrébe. Az azonban biztos, hogy mától fogva A nyulak is a barátaim lettek.
1: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, még zárva van ezt a szemem, légy mellettem én, Istenem, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A száraz talaj miatt megviselte a kultúrnövényeket a rekord hőhullám, az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt, a talaj az ország döntő részén továbbra is kritikusan száraz, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, az ország túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hétvégére, az elmúlt 2-3 nap csapadéka csak kisebb körzetekben nedvesítette át a felső 20-30 cm-es réteget. A felső 1 méteres rétegből már csaknem országszerte 100 mm-nél is több nedvesség hiányzik a telítettséghez képest, ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, írja a közlemény. A kalászosok aratása zajlik, az elmúlt napokra jellemző forró száraz idő a száradás segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez a termés minőségét még nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik, a kukoricával együtt ennek a kultúrának is az aszály és a forróság hatására csökken a zöld tömege. Az előrejelzés szerint mérsékelten meleg változó nedvesség tartalmú levegő áramlik majd a Kárpát-medencébe a következő 6-8 napban. Elszórtan várhatók záporok, zivatarok, így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed majd ki. A forróság egyelőre nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 30 fok között alakul, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Mező Anitát, a Tiszáni Neni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársát, lelkészfeleséget, édesanyát köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Áldás békesség, nekem a megtisztelő, köszönöm szépen.
1: Egy 2025-ös beszélgetésre, ha megengeded, visszautalnék, amikor férjeddel és egyik gyermeketekkel voltatok műsorunknak vendégei, és családi életetek egy részébe is bepillantást engedtetek, és ebből a beszélgetésből, hogy idézek vissza egy mondatodat, bármit fogunk kérni az Úrtól, azt meg fogja adni, csak türelemmel kell lenni, és hittel kivárni, és megimádkozni. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok a ti életetekben is, és sokunk életében olyan biztató szavak tudnak lenni, amelyek különösen nehéz élethelyzetekben valódi megerősítésként szolgálhatnak, még ha nem is mindig egyszerű türelmesnek lenni a mindennapokban. És hadd kérjelek meg, hogy beszélgetésünk elején néhány mondatban, vagy néhány gondolatban, ha esetleg hallgatóink ugye nem voltak részesei annak a beszélgetésnek, idézzük vissza azokat a pillanatokat, amik életeteknek a gyermekvállalással kapcsolatos érzései, gondolatai, megélései voltak.
2: Az igazat megvalva valóban így van, hogy bármit kérünk az Úrtól, az Úr nevében, azt megadja nekünk. Azt nem mondja az Úristen, hogy most azonnal, hanem türelemre int bennünket. És sokszor azok az élethelyzetek, ami elé állít, akkor még nem tudjuk, hogy azzal pont felkészít arra az élethelyzetre, ami előtt állunk. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulunk egy kirándulásra, egy túrára, veszük a hátizsákunkat, és beleteszünk minden olyan dolgot, amire a túránk során szükségünk lehet. Elsősorban étel és innivalóra gondolok, illetve olyan kényelmi eszközök, mint akár egy pléd, ahová le tudunk ülni, és amikor elindulunk, akkor fontos, hogy találkozunk olyan dolgokkal, amivel nem biztos, hogy felkészülünk, és a hátizsákunkba kerülnek olyan dolgok is, ami nem biztos, hogy szükségesek azokra a kirándulásokra. Ugyanígy volt a mi életünkben is. Amikor én Nagy-Dobronyba, gimnáziumba jártam, a maradós hétvégeken lehetett választani, hogy idős gondozásban vagy gyermekgondozásban segítünk be, és én akkor is gyermekotthonba árva a gyerekek közé mentem segíteni, és még akkor nem gondoltam, hogy az Úr azt az utat fogja elkészíteni a számomra, hogy nekem is egy örökbefogadott gyerekem legyen. Ott megismerkedtem ezekkel a gyerekekkel, és talán pont azokban a találkozásokban, azokban az együtt töltött időkben formálta a szívemben az Isten az akaratot, hogy segíteni tudjak egy ilyen gyereknek. Ugyanis mikor összeházasodtunk a férjemmel, 4 évet külön kellett élnünk, ugyanis én még akkor Kárpátalján a tanulmányaimat fejeztem be, ő itt Magyarországon református lelkészként 3 pici abói gyülekezetben végzett szolgálatot, és tulajdonképpen a találkozásaink a hétvégére koncentrálódtak, és hát eléggé tömörek voltak, és bár amikor feleségként nagyon gyorsan egy nő szívében megfogalmazódik a gondolat, hogy gyereket szeretne, akkor tulajdonképpen másra sem tud gondolni. Itt volt egy nehéz élethelyzet, hogy egy határ választott el bennünket, és mégis azt gondoltam, hogy majd a gyermek okot ad, hogy együtt tudjunk lenni, akkor el tudok jönni levelezőin, és úgy végezhetem a tanulmányaimat. Viszont ez a gyermekáldás elmaradt. Még akkor nem volt annyira fájdalmas, mint amikor az ismeretségi körünkben, a barátok között, a gyülekezetben egyre többünknek született gyermeke, nekem viszont nem. És nagyon, tehát ciklusról ciklusra hiányosnak, hibásnak éreztem, és nem tudtam, hogy mi volt az oka annak, amiért én nekem nincs gyermekem. Egészségesek voltunk mind a ketten a férjemmel, vagy legalábbis úgy gondoltuk, egy dologgal nem számoltunk, az Úrnak az időzítésével, tehát nem volt még itt az idő. Egészen addig, mikor pedagógusként a gyerekeket ebédelni vittem, és ott az óvodai ebédlőben találkoztam egy kislánnyal, aki segítséget kért tőlem abban, hogy a tányérokat segítsek feltenni a konyhapultra, és amikor megtudtam, hogy ez a kislány szülők nélkül nőtt fel, nevelőszülőknél van, és családról családra járt, akkor tudtam, hogy ez a segítségkérés több ennél. És amikor hazaérve elmondtam a férjemnek, hogy találkoztam egy kislánnyal, és valóban szerelem volt az első látásra, és ezzel a lelkesedésemmel megfertőztem őt. És elindultunk az örökbefogadás hosszú útvesztőjén, és én azt gondolom, hogy az Úristennek terve volt ezzel is, ugyanis 9 hónapra az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítása után ismerkedtünk meg, tehát a családunkba fogadhattuk a nagylányunkat, Larát, és így váltunk családdá. Természetesen nem volt ez olyan könnyű, mert az örökbefogadás folyamán nem mi választunk magunknak gyereket, viszont egy ilyen helyzetből is tudott az Úristen csodát kihozni, hogy volt egy gyerek, aki családra várt, illetve volt egy család, aki pedig gyerekre várt, és ez a kettő találkozott, és áldásos idők voltak ezek annak idején, és hála az Úrnak, hogy azóta is nagyon szépen éljük az életünket, vagy éljük meg az életünkben ezt a csodát. Viszont Laránk nagyon sok testvér közül érkezett hozzánk, és nálunk egyedül volt, és a pici falvakban jellemző nagyon kevés gyerek van, tehát még játszópajtásunk sem nagyon voltak, és nagyon vágyott egy kis testvér után, és azt kérte egyszer karácsonyra tőlünk, hogy szeretne, ha lenne egy kis testvére, és mondtuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, és a férjemmel nagyon sokat imádkoztunk, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az út, mi az, amin el kell indulni, és akkor egy orvos kapcsán mondta, hogy egy kivizsgáláson azért legyünk túl, tehát nem szabad úgy letenni a gyermekáldásról, hogy nem indulunk el, és nem kérünk segítséget. És a sok-sok csalódás után elém jött egy ige: mit kívánsz, mit tegyek veled? És én azt kértem az Úrtól, hogy áldjon meg bennünket gyermekkel, hiszen már nem csak mi vágyunk a gyermek után, hanem ott volt Laránk is, aki kis testvért szeretett volna, és elmentünk az orvoshoz, és bejártuk ezeknek az útvesztőin, amin természetesen azt állapították meg, hogy teljesen egészségesek vagyunk, nem értik, hogy miért nem estem teherbe, és azt mondta a doktor úr, hogy vannak most már nagyon jó lehetőségek arra, hogy ha kisbabát szeretnénk, és akkor jött elénk az inszemináció lehetősége, és ez azzal jár, hogy aki járt már ezeken az útvesztőkön, tudja, hogy mennyi fájdalom és mennyi lemondás és mennyi csalódás van benne, ugyanis rengeteg dolog, mikor az elején van, az ember nem is gondolja, hogy mennyi nehézség elé állítja az Úr, de egyet megígért, hogy ott lesz velünk. És ezekben a nehézségekben is készít mindig egy nagyobb dologra, és így adta nekünk Johannát. Ugyanis a második ilyen beavatkozás sikeres volt, és emlékszem arra hétfő reggelre, amikor az orvosi asszisztens kijött a vérvizsgálat eredményével, és nem mondott semmit, hanem könnyes szemmel megölelt, mert ismerte a történetünket, és én tudtam akkor, hogy az Úr megajándékozott bennünket, beteljesítette az ígéretét, hogy megad mindent. És olyan szeretettel vártuk Johannát, Lara is készült rá, ugyanúgy, mint ahogy én, bár emlékszem egy nagyon poénos momentumra, amikor így elém állt egy reggel, hogy de hát anya, én úgy lettem nektek, hogy már én nagy voltam, hogy fogsz te tudni pelenkázni, és hogy nem fogsz beiratkozni egy iskolába, és mondtam, hogy majd együtt megtanuljuk, és akkor hozta a babáját, és pelenkáztuk a babát, és vártuk, így vártunk, így készültünk Johanna érkezésére.
1: Még hogyha erről az időszakról, az első várandóságod hónapjairól, hogy hogyan élted meg egy picit részletesebben, szóval nem ilyen gondolatok voltak akkor?
2: Megelőzte nagyon sok nehézség. amikor a nő szívében megszületik az, hogy gyermeket szeretne, akkor tulajdonképpen minden gondolata körül forog, és az az igazság, hogy ott volt, bíztam, és tudtam, hogy az Úr meg fogja adni, de mint ahogy beszéltük az előzőekben is, hogy a türelem az egy nagyon-nagyon fontos ajándék, és nagyon fontos erény, amivel sokszor úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk, főleg ebben a felgyorsult világban, amikor mindent akarok, és most akarok, és amikor benne vagyunk, viszont nagyon nehéz türelmesnek lenni, amikor nincs, amikor csak azt érezzük, hogy én nem vagyok elég jó, amikor ott vagyok, és nem sikerült, és szinte összetörik a lelkem minden egyes cikluskor, hogy nincs, és megint nincs, és miért nincs, amikor ezek a fájdalmak, ezek a fájdalmas megélések szinte lyukat ütnek az ember lelkén. És emlékszem, egyszer olvastam egy történetet egy repett cserépedényről, amikor ha megreped a cserépedény, akkor hibásnak találják. Viszont ezt a hibás cserépedényt tudja az Úristen úgy használni, hogy az értékes legyen mások számára. Ugyanis, amikor egy épp cserépedénybe beteszek egy gyertyát, akkor a gyertya fénye egy darabig világít, természetesen ezt kívülről nem látjuk, aztán elfogy az oxigén és elfogy a fénye. Viszont a repedéseken keresztül át tud szűrődni a fény, és másokat is meg tudok világítani, és emlékszem, hogy amikor itt várakozva, elcsüggedve, összetörve, a gyermekáldás után áhítozva, én is egy ilyen sérült cserépedény voltam, és ezeket a nehézségeket megélve bátorítani tudtam azokat a nőtestvéreket, akik ugyanebben a cipőben járnak. És amikor megtörténik a csoda, amikor megengedi az Isten a csodát az életünkben, és megtudtam, hogy várandós vagyok, hogy áldott állapotban vagyok, szó szerint úgy éreztem, mintha lebegnék. Tehát akkora eufórikus állapotba kerültünk a férjemmel, hogy átélhetem én is ezt a csodát, hogy egy új élet fejlődhet bennem, növekedhet, és igyekeztem minden pillanatára, minden mozzanatára odafigyelni, és megélni ezeket a dolgokat, és mivel már nem csak Johannára, tehát a pocakomban fejlődő kisbabára, hanem a mellette nevelkedő, formálódó kisgyerekre is figyelnem kellett, ez egy külön áldás volt, hogy együtt élhettük meg ezt a várakozást.
1: És bocsáss meg, mielőtt még itt az örömteli várakozás, a várandóság időszakáról folytatnánk a gondolatokat. Abban a nehéz élethelyzetben, amikor mondtad, hogy te is a hasonló élethelyzetben lévő nőtársaidat tudtad támogatni, hogy aki ilyen élethelyzetben van, ugye a férjével, párjával, családjával együtt éli meg mindezt, hogy az egymás támogatásának a szerepéről, fontosságáról, hogy mint házaspár, hogyan éltétek meg ezt, hogy miben tudja egy férfi ilyenkor leginkább támogatni a nőt.
2: Az nagyon jó, amikor a társunk ott van mellettünk. A férfiak másként vannak összerakva, hála az Úrnak, mint mi. Másként gondolkodnak, másként élik meg a mindennapjaikat, másként gondolkodnak egy helyzetről, viszont ezekben a nehézségekben a férjem tehetetlen volt. Nem tudott érdemben segíteni, de amikor össze voltam törve, és odaült mellém, és csak átölelt, és csendben ott volt velem, és végigjárta azokat az utakat, és amikor én azt mondtam, hogy szeretnék még egy próbát tenni, akkor ő nem lebeszélt róla, hanem hittel el tudott velem együtt indulni. És én azt gondolom, hogy a férjem sokszor nehezebben élte meg, mert én mindig mozgásban voltam velem, mindig történt valami, vagy a beavatkozás maga, vagy a várakozás maga, vagy a reggeli injekciózás, tehát hogy hajtott, tehát hogy volt tennivaló. A férjem viszont sokszor kicsit kívülálló volt ebből, és sokszor nehezebb volt neki beszélni, megélni ezeket a dolgokat, és pont ezek a pillanatok, amikor csendben ültünk egymás mellett átölelve, szinte egymásra hangolódott a lélegzetünk, tudtuk az Úristen elé letenni. Ugyanis azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban formált

gyapjúszövő özvegye Csirató asszony nem bírt fogadni, maga jajveszékelt el a szokásos gyászdalokat, közben az istenek minden átkát kérvén a keresztényekre. Hiszen nem a keresztények ölték meg gyermekedet, ütközött meg Pantaleon az asszony kifakadásai. Igen, de azért ölték meg, mert azt hitték keresztény. Az orvos gondolkodóba esett, illetve folytatta azokat a gondolatokat, amelyek már séta közben is foglalkoztatták. Íme ezen a szegény halotton meg lehetne tenni azt a próbát, amire a püspök bíztatta. Igaz, hogy a fiú nem volt keresztény, de annál tiszteletre méltóbb lesz a keresztények istene, ha mégis kimutatja rajta hatalmát. S ha a halott nem támad fel, akkor csak a keresztények istene szégyenül meg, de ő maga nem, mert ez a szedet vetett nép nem tudja róla, hogy kicsoda. Odalépett tehát a szövőszék lécekből összetákolt szegényes ravatalhoz. Keresztet vetett a gyerek homlokára, és kezét megfogván rákiáltott. A Krisztus nevében parancsolom neked, hogy állj fel! A gyerek erre felnyitotta a szemét, körülnézett, és olyan elevenen pattant fel, hogy a ravatal összedült alatta. Így vezette rá Isten az igazság útjára Pantaleont, aki rögtön a püspökhöz sietett, és felvette a katekumenek fehéringét. Miután pedig megkapta a keresztséget, szőrcsuhát vett fel vezeklésül, hitetlen múltjáért. Az archiateri tisztjéről is lemondott, hogy annál több ideje legyen a szegényeket gyógyítani, akik közt vagyonát elosztogatta. És éppen azért, mert előkelő betegei már nem voltak, nagyon elcsodálkozott azon, hogy most őt hívták a császárnéhoz. Biztosan értem, küldtek leányom, kérdezte a cselédet, aki a parancsot vitte. Nekem úrnőm, a nobilissima azt parancsolta, hogy azonnal hívjam az első orvost, akit találok. A piacon megszólítottam egy öregasszonyt, és az ide utasított te hozzád, mert azt mondta, te az ő halott fiát is életre hoztad. Kövess tehát engem. Pantaleon az Isten kezét látta ebben a találkozásban, és megindult a cseléd után. A fórum tolongásában azonban valahogy elvesztette szem elől. Ezért a Szent Palotában az öreg rabszolgát kérte meg, aki éppen útjába vetődött, hogy legyen kalauza. Innen az Isten legyen kalauzod, uram, állt meg a szolga a perisztílium első oszlopánál. Nekem tilos ide belépni. Nem állt a útját senki. Az ápolónők olyankor, amikor a lánya volt a császárnőnél, elhúzódtak trécselni. Az orvos megállt és hallgatózott. Halk sírás csordogált a fülébe, azután elindult. Két egymásra borult asszonyt látott. Lépéseire fölriadtak. Ki vagy? Kérdezte a fiatalabb. Az orvos vagyok. Ki hívott? Az Isten küldött. A másik asszony eljajdult. Van még olyan Isten, aki én velem törődik? Az én Istenem mindenkivel törődik, aki szenved. Valéria csak most nézte meg jobban a különös ruhájú orvost. Neked külön istened van? Mindenkinek istene, aki hisz benne. Higgyétek is, nektek is istenetek lesz. Hogy hívják a te istenedet? Csak úgy, hogy Isten. Neki nem kell más név, mert ő egyedül való. Egy szülött fia, aki meghalt értünk, a Jézus Krisztus. A császárné felsírt. Én is szültem egy istent. Hová lett az? Kiért halt meg? Az orvos derült arccal fordult oda. Mária is így sírt a kereszt alatt. Kicsoda az a Mária? Az Úr Krisztus anyja. Az ő fia is meghalt, visszatért. Ő minden anyát meg tud gyógyítani. A császárné pillantás nélkül merett az orvos sugárzó arcára. Most Valéria sírt fel. Hát engem ki gyógyít meg? Melyik Isten? Az, aki engem ide küldött. A ti isteneitek nem tudnak vigasztalni, mert nem tudnak szenvedni. Ők csak örülni tudnak, és mit adhat az öröm azoknak, akik szomorúak? Az én Istenem az egész világot meg tudja vigasztalni, mert szenvedett az egész világért. Hátranyult a szőrcsúha csukjájába, és újnyi hosszú

0: hosszú keresztet húzott ki belőle. Ezt itt hagyom nektek, hogy vigyázzon rátok, és vigasztaljon benneteket. Tegyétek a fejetek alá, mikor alusztok, és ő elűzi tőletek a gonosz álmokat. Vegyétek elő, ha könnyes lesz a szemetek, és ő mosolygásba öltözteti a szíveteket. Mosolyogni még nem tudtak, de a könnyük már kezdett csendesedni. Ez az orvos nem úgy beszélt, mint a többiek. Hogy hívnak téged? Kérdezte a császárné, aki soha egy udvari méltóságnak a nevét nem tudakolta még meg. Pantaleonnak hívnak, ebben a városban a szegények orvosának. Legyen veletek az Isten, ti szegények. A keresztet a takarón hagyta, Valéria kezébe vette. Hiszen ez csak fa, mondta csalódva. Fa? Kérdezte a császárné nehezedő pillákkal. Nem vagy álmos, lányom. Elesett vagyok, anyám. Akarsz ide bújni hozzám? Nézd, én olyan kis helyen megférek. Jó vagy, anyám, lágyult el Valéria, és végig nyúlva az ágy szélén átölelt az anyját. Ugye most már megint a kislányod vagyok, és ezután mindig is az maradok. Kislányom, kislányom, simogatta a haját a császárné. Eltetted? A keresztet? A vánkos alá dugtam, anyám. Mind a kettőnknek a feje alatt van. Hamar elaludtak, és álmuk mély lehetett. Nem hallottak belőle semmit, hogy Quintus a kertész láncos álló létrájával végigcsörömpöli az átriumot. Az oszlopok virágdíszeit rendezgette, munkára fogva Quintiport is, aki délután benézett hozzájuk. Gyere, nem mondhassa a gazdát, hogy ingyenezed a kenyerét, mint a többi léhűtő. Neki adogatta le azokat a függő kosarakat, amelyekben cserélni kellett a virágot. Ebbe a kolkiumokat rak bele. Nyújtott le egy gömbölyű kosárkát. Azokat a tölcséres lilákat. De nem vette el tőle senki a kosarat. Türelmetlenül kiáltott le, anélkül, hogy megfordult volna. No, nagyot hallasz, mióta nagy úr lettél? Mivel a fél szemére nem látott, egészen hátra kellett csavarni a fejét. Úgy se találta a fiát sehol. Dörmögve tielődött le a létráról. Mire leért, már hallotta a magiszter lépteit. Kívülről jött hosszú, narancsgalyakat lógatva a kezében, amelyeken fehér virágcsillagok közt mosolyogtak az apró aranyalmák. Hát te holdas vagy? Hol jártál azokkal a gallyakkal? Majd ezt az oszlopfejet fűzzük körül velük. Vizet akartam rájuk permetezni, egy kicsit bágyadtak. Hol kerested a vizet? Láttam itt valahol egy kutat. Láttál? Azt nem veszed észre, hogy itt a víz az orrod előtt, az udvar közepén, az impluviumban? No, már látom, hogyha a lánynézőbe mégy, nem ereszthetlek magad. Artemis köldökére. Hát ez melyik grácia? Titanilla jött be a kapun. Egyenesen nekik tartott, s már messziről nyújtotta mind a két kezét. Miért szaladtál vissza a Quintipora virággal? Nem nekem szántad? Vagy nem láttál? Hiszen integettem is feléd. Várán ésszel ültünk a lugasban. Igazán nekem adod? Ó, milyen nehezek ezek a gallyak. Gyere, hozd fel őket. Quintus pattintott az ujjával. És én még lánynézőbe kínálkoztam ennek az alabuszinak. Jó gusztusod van, fiú, de neked is a matrikula. Hát kellene szép fiú, szép virág? A fiút nem bánom, legyen a tiéd, szaladj vele. De a virágot csak tedd le szépen, az nem ilyen fitosor számára termett, ezzel eredj mentát szagolni. Meg akarta fricskázni a nobilissima orrát, de Quintipor, aki hasztalan integetett neki a lány háta mögül, még idejében megkapta a karját. Quintus, hát nem tudod, kivel beszélsz? A Cézár lánya! Quintus puttyantott a szájával. Kis úrnőm, látod, félszemű vagyok a császárnak, meg az öreg Szapriciának, így is jó voltam eddig. De most már te felelj nekik azért, hogy a te szépséged a maradék szemem világát is elvette. A nobilissima megsimogatta az öreg állát, s ránevetett a fiúra. Látod, Quintipor? Mikor tudsz te így bánni a nőkkel? 7. A császári gyorsposta Nikomédiából Antiókiába nem egészen 10 nap alatt tette meg az 1000 kilométeres utat. A császárnak, akit testőrgárdáján a Jovius-okon kívül udvara nagy része is kísért, majdnem ennyi hét kellett rá. A tengeri út gyorsabb és kényelmesebb lett volna, de Diocletianusnak volt oka a szárazföldet választani. A maga szemével akarta látni, mennyit hihet a tartományi helytartók jelentéseinek. Pessinushoz közeledett a menet, Galatea gazdag városához, ahol az úti terv szerint csatlakozni kellett Maximianusnak is, hogy aztán a 2. augusztus együtt érkezzen meg Antiókiába. Hírnökök már az északi kapunál jelentették, hogy a nyugati imperátor még az este megérkezett. Diocletianus azonban nem ment be a városba, hanem elkerült a déli oldalra, ott a Dündimus hegy lejtőjén meleg források kábító párája kavarult. Ahol meleg források voltak, amelyeknek gőze extázisba szédítette a föléje hajlót, oda csak ügyes papok kellettek, és valamelyik isten mindjárt jelentkezett állandó lakosul. Pessinus már az ősidők homályában maga Cybele, a nagy istenanya választotta ki jósdájának. A Magna Matert, aki anyja volt magának Jupiternek is, de gyermeket is szült neki, nagy titokzatosság vette körül. Papnőitől nem követelt szüzességet, de csak herélt papokat tűrt maga körül, s bika áldozatokban lelte fő örömét. Valószínűleg éppen különös misztériumainak köszönhette, hogy az olimposziak közül őrizte meg a legcsorbíthatatlanabbul népszerűségét a felkapott új istenekkel szemben. A római állam neki szentelte az év legnagyobb ünnepeit, az egy hétig tartó megaléziákat, s Pessinusi templomához, melyet papjai szerint még Midász király építetett. Hiszpániából csak úgy sereglettek az zarándokok, mint Germánia széleiről. A császár, amint a templomot elérték, kiszállott hordozószékéből, és kíséret nélkül, egyszerű zarándok módjára lépkedett fel az elkoptatott lépcsőkön, hogy bemutassa hódolatát a nagy anyának, aki erről a helyről indította őt el azon az úton, amely a világ trónusához vezetett. Fiatal tiszt volt még akkor Diocletianus, amikor először járt itt minden sejtelme nélkül a jövőnek. Tiszta szívvel, de szerény zsoldjához mért áldozattal lépett az oltárhoz. Vadászatra jött, és az illatos füstölön kívül csak a zsákmányul ejtett vatkant ajánlhatta fel égő áldozatul Cybelének, aki márványból kifaragva oroszlánoktól húzott kocsiján, mint méltóságos matróna trónolt szentélyében. Az egyik papnő, a császár még most is látta lobogó szemét, az ősz haját borító rituális fátyolat, s jobb vállára vetve a kétágú korbácsot, mint az önsanyargatás eszközét, rákiáltott a fiatal katonára. Te, centúrió! Tőled többet érdemelt volna a Magna Mater. Ez már nem az oltárnál történt, hanem kint az előcsarnokban. Az ifjú katona nem talált benne semmi tiszteletlenséget, ha mosolyogva üres tenyerét kifordítva válaszolt. Most nincs miből, tisztelendő anya. Majd ha császár leszek, kipótolom. A papnő olyan pillantást nyilazott a centúrióra, hogy annak be kellett hunni a szemét. Ha elejted az igazi vatkant, akkor császár leszel. S ha az akarsz maradni, ne feledkezzél el az istenekről. Ettől fogva a dalmata zsoldos katona megváltozott. Azelőtt egyáltalán gondolta jövőre, legmerészebb álmában is csak a diokléai faluházán látta magát, ahol, mint szegődött éveit kiszolgált veterán katonát, becsületből beültetik a tanácsba. Ezentúl azonban állandóan foglalkoztatta a bíbor. Nem álmodott róla, hanem számolt vele és készült rá. Világépítő forradalmát aztán azért tudta megcsinálni alig másfél évtized alatt, mert terveit már kidolgozva vitte a trónra. Nem tudta, mikor érik meg az aranyalma, de tudta, hogy le fogja szakítani. Nem azért, mert előtte mások is megtették már, akiknél nem érezte alacsonyabbnak magát. Pertinax egy szénégető fia volt, a drák Maximianus favágó, az arab Filippus pedig tevehajcsár, és Septimus Severus átjukasztott fülű rabszolga. Diocletianus nem tartotta szükségesnek, hogy összemérje magát velük. Neki császárrá kellett lenni, mert Pessinusban arra jelölték ki az istenek. A kor olyan volt, hogy mindenre jeleket kértek a földiek az égiektől. A hajós nem indult el azok nélkül útjára. A paraszt nem fogott az aratásba. A hadvezér nem kezdte meg az ütközetet. És a fér nem lépett ágyas házába, hogy nevének örökös támaszson. Diocletianus kéretlenül kapta a jóslatot. Az istenek halálos megsértése lett volna, ha szavukban kételkedik. Természetesen senkinek sem szólt arról, hogy mire van kijelölve. Fecsegéssel az istenek bizalma ellen vétkezett volna. Maradt tovább is az a kötelességtudó és lelkiismeretes katona, aki addig volt. Tisztársai csak annyi változást találtak benne, hogy vadászatokon ettől kezdve sohasem fogta lándzsáját más vadra, csak vatkanra. Először csodálkoztak rajta, és kinevették. Később megszokták, és nem beszéltek róla. Minden vadászembernek van valami babonája. Az övének ezt ismerték. Az egyetlen, akit beavatott a jövő titkába, az az elszegényedett patricius árva volt, akit feleségül vett. Állítólag a Scipio kivadéka. Annak nászajándékul merte adni az ígéretet. Császár anyjává foglak tenni.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetleg.
6: Főr Elézer.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
6: Rosti fiú esetleg.
8: Pacsirta.
5: Pilátus testament.
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Huszonkét óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Cream brit rock együttes Disraeli Gears albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Disraeli Gears a Cream második albuma, amely Nagy-Britanniában 1967. novemberében, az USA-ban pedig decemberben jelent meg, és amellyel nemzetközi hírnevet szereztek. Az album Nagy-Britanniában az ötödik, az USA-ban a negyedik helyet érte el. Két kislemez is megjelent róla. Ebben az időben a zenekar eltávolodott a bluestól, és a pszichedelikus zene felé vették az irányt.

Felix Papalardi producer és felesége segítségével a Blue Condition-ben Baker énekelt, és a Mazes Lehmann-ben is élénken közreműködött, egyébként könnyen felismerhető északi tájszólásáról. A felvételek a New York-i Atlantic Studio-ba készültek.

A pszichedelikus borítót Martin Sharp tervezte, akit Clapton még a Chazzy művésztelepről ismert, ugyanis ugyanabban az épületben laktak. Amikor először találkoztak egy londoni klubban, Clapton megemlítette, hogy szöveg kéne az egyik dalához. Sharp egy szalvétára írt egy verset, majd Claptonnak adta, aki ezt Tales of Brave Ulysses címen vette fel.

Az albumot 2003-ban a VH1 minden idők 87 legjobb albumának választotta, a minden idők 500 legjobb albuma szavazáson pedig a 112. helyet ért el. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben. Az album címének semmi köze Benjamin Disraeli brit miniszterelnökhöz, ez ugyanis egy belső használatú vicc volt. Clapton egy versenykerékpárt akart venni, épp Bakerrel beszélt erről, amikor az egyik roadie Mick Turner bizonyos váltókról beszélt volna, de helyett Disraeli Gears-t mondott. A többiek jól nevettek ezen, majd a következő albumuk címének választották, enélkül a szójáték nélkül a cím csupán Cream lett volna.

0: Című műsorunkat hallották, melyben a Cream Brit Rock együttes Disraeli Gears albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A száraz talaj miatt megviselte a kultúrnövényeket a rekord hőhullám, az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt, a talaj az ország döntő részén továbbra is kritikusan száraz, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, az ország túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hétvégére, az elmúlt 2-3 nap csapadéka csak kisebb körzetekben nedvesítette át a felső 20-30 cm-es réteget. A felső 1 méteres rétegből már csak nem országszerte 100 mm-nél is több nedvesség hiányzik a telítettséghez képest, ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, írja a közlemény. A kalászosok aratása zajlik, az elmúlt napokra jellemző forró száraz idő a száradás segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez a termés minőségét még nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik, A kukoricával együtt ennek a kultúrának is az aszály és a forróság hatására csökken a zöld tömege. Az előrejelzés szerint mérsékelten meleg változó nedvesség tartalmú levegő áramlik majd a Kárpát-medencébe a következő 6-8 napban. Elszórtan várhatók záporok, zivatarok, így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed majd ki. A forróság egyelőre nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 30 fok között alakul, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület.
2: Egyrészt a mai nap a 25-26-os ASZAK programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program.
1: Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense.
3: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát.
1: Családi kastélynap a gyermekek éve jegyében.
4: Nagy változásokon ment át ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Kárpát-medencét átfogó ASZAK-kör program. Június 23-a és 25-e között Lakiteleken a Hungarikum Ligetben gyűltek össze a Kárpát-medencei partnerszervezetek, köztük a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület képviselői, hogy megünnepeljék a közösségépítés elmúlt 5 évét, és megnyissák azt a nagyszabású kiállítást, amely a külhoni szakkörök munkájának legszebb gyümölcseit mutatja be. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületről, a programról Molnár Eleonórával, az egyesület elnökével beszélgettünk.
5: Nagyon izgalmas napokat él meg az egyesületük, és rengeteg program van. Éppen a percekben Lakiteleken történik egy nagyszabású kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézetben, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezettel közösen. Mit kell tudni ennek a mai órának a fontosságáról?
2: Igen, hát egyrészt a mai nap a 25-26-os ASZAK programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program, és ennek tiszteletére a határon túli partnerszervezetekkel közösen egy időkapszulát is elhelyezünk a Művelődési Intézet díszkertjében.
5: Mit kell tudni erről a szakkör projektről? Nagyon sok helyen találkozunk a névvel, lassan megbarátkozunk vele. Közösségépítésről, szakmaiságról, hagyományápolásról is szól egyben.
2: Így van, tehát ennek ugye a lényege igazából a COVID után a közösségi élet újraindítása volt, hiszen ezek a szakköri programok 5 fő csoportokban történnek. Ezek nem iskolai keretek között, hanem a felnőtt lakosságot célozza meg, és hát természetesen a közös közösségszervező téma az a nemzeti kultúránk és a hagyományaink, a kézműves tevékenység.
5: Úgy kell elképzelni, mint a régi koroknak a nagy fonóját, vagy a csigatészta készítés, ünnepek előtti csigatészta készítések a közös élményét, mert van ebben egy ilyenfajta millió is?
2: Igen, sőt, rátapintott szerkesztő úr a lényegre, ugyanis az évben, vagyis a 26-27-es évadban már tészta készítő szakkör is indul, és azt hiszem, hogy a szervezők nem fognak haragudni, ha azt a titkot elárulom, hogy közel 400 igénylés érkezett a tészta készítés szakkörre, úgyhogy a szervezők is meglepődtek, hogy ebben a témában is milyen népszerű ez a program.
5: A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület partner ennek a projektnek itt Kárpátaljában. Kárpátalján szervez ezeket a közösségeket. Meséljünk a helyi munkáról.
2: Igen, hát az elmúlt napokban otthon Kárpátalján a Szürtei rendezvénytermünkben tartottuk meg az évadzáró szakkör kiállítást a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, de pár nappal később a Feltalálók napjához kapcsolódóan egy interaktív ifjúsági programot is sikerült megszerveznünk, és hát a közeljövőben készülünk a Mohács emlékévhez egy ünnepi istentisztelettel és egy faültetéssel, és immár második alkalommal készülünk megszervezni Beregszászban az Oltutai Központban, és Szürtében is a Csillaglesen programunkat, ami szintén egy nagyon érdekes közösségépítő program, hiszen ez egy éjszakai program, az augusztusi csillaghullásban lehet gyönyörködni, de a csillag témához kapcsolódóan bibliai témájú történetekkel lehet megismerkedni, csillagtémájú énekeket lehet énekelni, és hát persze ilyenkor azért a közösség jól érzi magát, és nagyon sikeres volt az elmúlt évben is ez a program, úgyhogy készülünk most is megtartani. És talán még kiemelném, hogy a hímző műhelyünkkel most júliusban részt veszünk az élő népművészet kiállításon, ahol közel 38 zsűrizett kézműves termékét fogják Debrecenben a Költségi Központban kiállítani hamarosan a hímző műhelyünknek, és szeptemberben pedig Brüsszelbe utazunk velük a Kárpátalja napok következő eseményére.
5: Beszéltünk arról, hogy évadzáró kiállítás zajlott itt Kárpátalján néhány nappal ezelőtt. Hány közösség van, hány területen, településen, hány embert lehet ezzel megszólítani?
2: Az a szakköri közösség, amit mi a Népfőiskolai Egyesülettel koordinálunk, az éven 14 szakkör 8 településén valósult meg. Ezek között, a szakköri közösségek között vannak olyanok, akik már az elmúlt 5 évben folyamatosan részt vesznek ebben a programban. Erről azt kell tudni, hogy ezek amatőr kezdő csoportok, tehát hogyha valaki egy szakmát itt kipróbál, úgy mint a gyöngyfűzést vagy tojásfestést, akkor utána a Hagyományok Házának az aktuális képzésére akár be is iratkozhat, és képesítést is szerezhet erről, de pont ezért, mivel ez egy ilyen közösségszervező amatőr program, ezért ugyanazt a szakterületet kétszer nem választhatják, ezért ez motiválja is a közösségeket, hogy minden éven új szakágat próbáljanak ki, tehát hogyha valaki egyik éven mondjuk tojásfestéssel foglalkozik, akkor a következő évadban a gyertyaöntésnek a rejtelmeibe tekinthet be.
5: Lehet-e csatlakozni a következő időszakban a közösséghez? Lehet-e szervezetten saját településként becsatlakozni ebbe a misszióba, munkába?
2: Sajnos, mivel ennek van egy ilyen online felülete, és ugye ez magyarországi közpénzek felhasználásával történik ez a program, ezért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. A magyarországiak például úgy tudnak csatlakozni, hogy ugye ők egy hivatalos magyarországi szervezet adószámmal tudnak regisztrálni, és a határon túli területeket úgy tudták bevonni, hogy van 7 partner szervezetük, ugye köztük mi vagyunk az egyik Kárpátalján, a másik pedig a Prokultúra Szabkárpátika, tehát hozzánk ehhez a két szervezethez lehet az igényeket benyújtani, és aztán utána mi, mint hivatalos jogszemély tudjuk ezeket a szakköri csoportokat regisztrálni ezen a felületen. A jelentkezés sajnos már lejárt, volt erre egy hónap, de örömmel jelenthetem, hogy például Kárpátalján az évadban 14 szakkör indult, most a 26-27-es évadra 25 jelentkezés érkezett.
5: Beszélgessünk kicsit a Rákóczi emlékév kapcsán, egy kétfordulós vetélkedő is zajlik.
2: Igen, az Egyesületünk tavasszal már kiírt egy pályázatot a középiskolásoknak, aminek a témája ugye a Rákóczi emlékévhez kapcsolódik. Ezt a vetélkedőt úgy szeretnénk lebonyolítani, hogy lesz egy online fordulója, és aztán valamikor október folyamán pedig Beregszászban, az Ortutai Központban fogjuk a jelenléti fordulót megtartani, értékes nyereményekkel természetesen, és ennek a, ugye most kitört a nyár, a szünidő, a szabadságok, úgyhogy majd augusztus végén szeretnénk aktualizálni és élesíteni ezt az online fordulós részét a vetélkedőnek.
5: Ifjúsági programok vannak még a területen?
2: Igen, vannak, nagyon szeretnek a gyerekek részt venni a játékestjeinken. Ezek a játékestek, amiket tartunk a Szürtei rendezvényközpontunkba, ezek általában olyan rendezvények, ahol magyar népmesékkel, tehát a magyar kultúra értékeivel kapcsolatosan mindig igyekszünk az értéktár elemeit is bevonni ezekbe a társasjáték estekbe, tehát ezek mindig egy ilyen informatív alkalmak is, amellett, hogy ugye felhőtlenül lehet szórakozni, és összetermészetesen a már nagyon népszerű szépírás versenyünket, és Erzsébet napi szavaló versenyünket is megtartjuk majd. Persze a Römi Night-ra is lehet újra pályázni a főiskolai kollégistáknak.
5: Beszélgessünk kicsit az eredményekről, illetve a kiállítandó termékekről és magáról a helyszínekről. Beszélgettünk arról, elhangzott, hogy Brüsszelben is láthatjuk majd a munkájuknak a gyümölcsét. Sok felé, egyet több felé jelennek meg ezek az alkotások.
2: A Hímző műhelynek a munkái, igen. Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre eredményesebbek. Nagyon sokat dolgoznak. Most is már aktuálisan a 2028-as pályázatokra készítik a különböző lakástextíliákat, hímzéseket, és most ez egy nagyon nagy dolog számunkra, hogy ezen az élő népművészet kiállításon az elmúlt 40 zsűrizett alkotásukból 38-at a szakmai zsűribe is válogatott, és ezt most majd július 2-án Debrecenben egy kiállítás keretében a nagyérdemű is megtekintheti.
5: Ennek van ilyen tudatos célja, hogy előbb-utóbb ezeket motívumokat modern, stilizált formában visszahonosítsák vidékünkön, vagy itt a Kárpát-medencén belül?
2: Igen, ugye a névfőiskola kezdetektől azért dolgozik, hogy a kárpátaljai értékek minél szélesebb körben ismerté váljanak, és hát szívügyünk a népművészet, és hát nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt években a beregi keresztszemes hímzés hungarikum is lett, úgyhogy a hímzőink ennek a mintakincsnek szentelik a mindennapjaikat, és hát a mentorunk Szuperné Bohus Judit, aki nem csak fantasztikus hímző szakember, hanem egyúttal tervező is. Ő az, aki ezeket az autentikus kárpátaljai mintákat egy kicsit finomítva a 21. század elvárásaihoz, hogy ezek valóban finom és kifinomult mintákként megjelenhessenek lakástextíliákon, vagy adott esetben ruhákon.
1: Az elmúlt percekben Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai Névfőiskolai Egyesület elnökével beszélgettünk. What if

0: akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép Károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
0: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
0: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
0: Az egyházat nagyon sokszor írja az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak
0: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez

0: Visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelki pásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
1: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
0: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
1: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
0: De mindannyian egyek vagyunk.
1: Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
0: Mert státuszkülönbségek vannak?
1: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
0: Milyen a jó lelkész?
1: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki és tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
0: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
1: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
0: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
1: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet coach is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozásuk.
2: Az elmúlt percekben Kis Klárával, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A jubileumi 10. Bonyhai családi kastélynapra idén július 4-én szombaton kerül sor a Bonyhai Bethlen kastély parkjában. A programot Tőkés Tünde Erzsébet, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke ismertette. A riporter Pilbák Kincső.
2: A 10. Bonyhai családi kastélynapot idén július 4-én szombaton szervezik a Bonyhai Bethlen kastély parkjában. A rendezvényről Tőkés Tünde Erzsébettel, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöknőjével beszélgettünk. Köszöntöm békesség Istentől! Hagyománya van ennek az eseménynek, hogyan alakult, hogyan jutunk el a mostani 10. kiadáshoz?
3: Békesség Istentől szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, a 10. alkalomhoz érkeztünk, hát a kezdetektől nagy változásokon ment át ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújításra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik, és erre összpontosít a 10. rendezvénysorozatunk jubileumi ünnepsége is, mert az Erdélyi Református Egyházkerület tematikus éveket állít össze, és a gyermekek évében mi is az összes nőszövetségi rendezvényeinkkel megpróbálunk fókuszálni a gyermekek köré. Azt gondoljuk, hogy a gyülekezeteket, a nőszövetségi csoportokat, a családokat is jobban, tudatosabban a gyermekek felé kellene fordítsuk, hiszen a gyermekek, ők Isten ajándéka, és tulajdonképpen az egyház jövőjének a reménysége. Ebben a hangulatban készülünk erre az ünnepségre. A Máté evangélium a 18. részének 3. versével ezt választotta a nőszövetség az év igéjének: ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. És a rendezvény sorozatunknak nagyon-nagyon sok pontja van a zsibongóban, ami a gyermekeket várja, de nem csak a gyermekeket, felnőtteket, családokat is várunk. Presbitersátor is lesz, aki elcsendesedésre vágyik, imasátor is lesz imaösvénnyel, és különböző igehirdetési, istentisztelet és úrvacsoraosztás után különböző kulturális programsorozatok várják az érdeklődőket.
2: Hogyan készültek, mit lehet tudni a szervező csapatról, ki vagy mi áll ez az egész mögött?
3: A rendezvényünk az általában egy év alatt áll össze, ahogy befejeztük a tavalyi rendezvénysorozatot, akkor már kezdtünk fókuszálni arra, hogy mit szeretnénk az idén összeállítani. Tavaszt komolyabban készülünk. A tavaly 103 önkéntes vett részt, akik besegítettek a szervezésben, és körülbelül majdnem 1600 embert sikerült megmozgatni, annyian jöttek ki Bonyhára. Az idén picit kevesebben regisztráltak, de minden évben vannak olyanok, akik nem regisztrálnak, és azért meglátogatják a rendezvényünket. Szeretettel várunk idén is mindenkit, aki nem is regisztrál. Azt kell tudni erről a készülődésről, hogy van egy önkéntes szervezőcsapat, akik nőszövetségi elnöknök, nőszövetségi elnökségi tagok, és a megyei és a gyülekezeti nőszövetségek csoportjainak a részesei. Mivel az idén a gyermekek éve, akkor a gyermek sátor körül, a zsibongok körül sokkal több programot igyekeztünk megszervezni, ott van a legtöbb munkatárs, és a gyermekeket gyerekisten tisztelet várja, gitáros, énekes, hangszeres énektanulás, sok-sok barkács lehetőség, játszási lehetőség, játszó programok is lesznek, kutya bemutató is lesz, ami a gyerekeknek egy nagy kedvence, megpróbáljuk közelebb hozni ugye a házi kedvenceket, állatbarátoknak is sem legyen lehetőségük kikapcsolódásra. Ezen kívül gyermekkórusok fognak fellépni. Az ige hirdetést azt dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tartja meg. 11 órától kezdődik az ige hirdetés, de már a színpadon, a főszínpadon 10 órától zajlanak a műsorok, kulturális műsorok fognak zajlani, 10 órától klasszikus zene lesz, Sütő Gyula gitározik, és Olá Mátyás lelkipásztor csellón fog nekünk játszani, és a rendezvénysorozatunk úgy fog kezdődni 11 órakor, hogy a kastély előtt felsorakoznak a gyermekek, a két kórus, akik majdnem 100 gyerek csoportja, és onnan a gyerekek fognak bevonulni zenés énekes kísérettel, a Felbarátim című énekeskönyvünknek az énekét éneklik, a zászlók felvonulnak ezekre a rendezvényeinkre minden évben, a kerület és a megyei zászlók, és a Kárpát-medencéből érkező nőszövetségi csoportok zászlói is elhozatalra kerülnek, és a zászlókkal vonulunk be, a lelkipásztorok jönnek utánunk, és akkor, mikor mindenki helyet foglal, azt a 4 éneket, amit előkészítettünk, és kiküldtünk a lelkipásztoroknak, esperesi hivataloknak, Dénes Előd egyházzenei előadó készítette elő, az ő ajánlására küldtük ki, a 4 énekkel fog kezdődni, amit nem csak a 2 gyerekkorús, hanem az összes gyerek, aki ott lesz a rendezvényünkön a színpad előtt eléneklik. Ezután lesz az istentisztelet, az úrvacsoraosztás, és úrvacsoraosztás 8 asztalnál lesz, azért, hogy egy kicsit fölgyorsítsuk az időt. Nagyon sok lelkipásztort kért meg Lukács Margit Melinda alelnöknő. Ő szervezte meg az úrvacsoraosztás körüli teendőket. Lelkipásztorok és segítőik várják a 8 asztalnál az úrvacsorára éhezőket. Utána, úrvacsoraosztás utána köszöntő beszédek lesz, köszöntő beszédeket befejezően az áldással egy kis szünet lesz, mindenki elfogyaszthatja a szendvicsét vagy piknikkosarából, amit éppen hozott, de vásárlásra is lesz lehetőség, a Zsoboki gyermekotthon munkatársai kürtős kalácsot fognak sütni, azt meg lehet vásárolni, mézes pogácsa is lesz, abból is lehet vásárolni, és hamburger, hotdog, ilyen moderni való, amiket a mai emberek inkább szeretnek, olyanra is lesz vásárlási lehetőség. 2 órától fog kezdődni a nagy színpadon a műsor, viszont az ebédszünetben a színpad előtt 13:30-tól nagy orsolya lelkipásztornő Zsoltár énekléssel várja az oda kívánkozókat. Ugyancsak a Zsibongóban a gyereksátor, ami a kastély mögött lesz felhúzva, és ott várjuk, a kastély mögött van egy amfiteátrum, és az amfiteátrumból 13:30-kor kutya bemutatóval várják a gyerekeket. 2 órától fog énekelni az első gyermekkórus, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alsó tagozatának a vegyes kara, a Vidám Szívek gyermekkórus, Géci Melinda Erzsébet tanítőnő vezénylőket. A műsor után egy előadás fog kezdődni a Presbiter sátorban, Tasnád István levéltáros előadása, Püspök Zsinat Presbitérium az Erdély Református Egyházkerület története témában, és 14:30-tól a színpadon dr. Kovács Réka pszichológus, a Szapiencia Tudományegyetem munkatársa, Fókuszban a digitális nevelés címmel tart egy előadást. Az ő előadása után a Szászrigeni Református Gyülekezet gyermekének karának, a Piccolino gyermekkorusnak a Nézd meg gyermek című műsora következik, Banga Gáspár Attila karnagy fog vezényelni. A 2 műsor után, a kórusok után a rajzverseny eredményét hirdetjük ki. A rajzversenyünkről a részleteket az Erdély Református Egyházkerület Nőszövetségének a Facebook oldalán tekinthetik meg. Még mindig zajlik a közönségszavazás, megkérjük, szavazzanak. A gyermekek rajzaira nagyon sok szép, csodálatos pályázat érkezett be. Hál' Istennek nagyon sok támogató úgy fontosnak tartotta, hogy ezt a rajzversenyt segítse, és ezért nagyon sok szép ajándékot, nem csak oklevelet, hanem ajándékokat is tudunk kiosztani. Ebben a rajzversenynek a megszervezésében Szabó Edina lelkész feleség nagyon sokat segített, neki nagyon hálás vagyok ezért, a nagy áldozatért, amiért ezen hónapok óta dolgozik. És amit még tudni kell a rendezvényünkről, hogy családi piknik, tulajdonképpen otthonról bármit lehet hozni és elfogyasztani, vízkutakat biztosítunk, a kastély mellett vízkutak lesznek, hogy ebben a forróságban mindenki hideg, friss vízhez juthasson ingyenesen. de a helyszínen ajándéktárgyvásárra is lehetőség lesz a gyermekek éve kapcsán. Nagyon sok szép ajándéktárgyat sikerült szintén Szabó Edina lelkipásztor feleség segítségével előkészíteni. Ez a regisztráció melletti bejárati sátor mellett lesz ez a vásár, ott lesznek megtalálhatóak a tárgyak. Ezen kívül a helyszínen könyvstand is lesz, az Erdély Református Egyházkerület sajtóosztálya ott lesz, gyönyörű könyvekkel várja az érdeklődőket, a sóváradi fagy is ott lesz, úgyhogy hűsülni is lehet fagyival. A fák alatt a bonyhai helyi termelők áruit, mézet, sajtot, horgolt játékokat és egyéb érdekességeket lehet majd megvásárolni. Nagyon szeretnénk, hogy jó idő legyen, de hogyha úgy néztük, hogy egy kicsit borongosabb idő, akkor mindenkit arra kérünk, hogy esőernyőket hozzon magával, mert ez egy szabadtéri rendezvény. Ülőhelyeket nem is tudunk mindenkinek biztosítani, körülbelül 350 ülőhelyet tudunk biztosítani, ilyenkor meg szoktuk szervezni, és a gyülekezetek hoznak padokat, ülőhelyeket, még ezen kívül, hogy az idősebbek tudjanak helyet foglalni, de esőernyőket, vizet, enni, innivalót megkérjük szépen a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal, időbe érkezzenek, és a kocsikkal, a kis buszokkal és a nagy buszokkal a bonyhai prezsbiterek segítenek, irányítanak, hogy hol lehet leparkolni. Vannak erre kijelölt területek, ahol hagyhatjuk az autóinkat biztonságban. Azt gondolom, hogy a közös ünneplés, az együttlét öröme és Isten áldása legyen velünk, ezt kérjük a szombati napra, és minél többen látogassanak el a gyermekek sátorába és a különféle helyszínekre, a rendezvényeinkre, mert nagy szeretettel várunk mindenkit, készülődünk. Csütörtökön egész napot leszünk, dolgozunk, bonyhán készülődünk, hogy szombatra minden rendben legyen.
2: Isten áldása legyen akkor a rendezvényen, köszönöm szépen, hogy bemutatta.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Tőkés Tünde Erzsébetet, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az átcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi átcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Duna House elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg ugyanis a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, melynek során 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a diósgyőri acélművek területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, mely egyszerre fenntartató, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallják.
2: Kis Gáborral, a Szakképzési Centrum kancellárjával beszélgetek. Kancellár úr, az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan, milyen hangulatban zárult ez a tábor?
3: Hát a mai nap volt a legérdekesebb, azt gondolom, hogy mindenki számára. Ezek a gyerekek hétfőn úgy érkeztek ide, hogy még igazából nem annyira ismerték egymást, mert 4 iskolából jött 16 diák, akik vegyes csoportokba kerültek, úgy kezdtek el dolgozni, hétfőn kaptak egy feladatot, és ugye pont azt szeretnénk nekik megtanítani, hogy az élet is arról szól, hogy nem tantárgyakat kell visszamondani, hanem feladatokat megoldani, és ennek a hétnek a feladata, ugye Miskolc egy olyan súlyos problémája, a DAM területének a rehabilitációja, ami azért lássuk be, a felnőtteken is kifogott, hiszen évtizedek óta így áll már, és ezek a gyerekek most rengeteg ötletet hoztak arra, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Én azt gondolom, hogy látszik, hogy rengeteg kreativitás van bennük, már értenek a technológiához is, mert nagyon szép fotókat, videókat, honlapot, sok mindent csináltak erre, és ma be tudták bizonyítani azt, hogy ezt így be is tudják mutatni, és így egy ilyen versennyel zárult így a mai napon, ahol a csapatok között eredményt kellett hirdetni. Ugye 4 tagú zsűriben itt üdvözölhettük a város főépítészét is, tehát hiteles szakemberek is voltak, akik ismerik a problémát. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó hangulatú zárónapja volt ennek az egyhetes tábornak.
2: Hogyan látja, kancellár úr, a csapatok, a diákok milyen pluszt kaptak, milyen tapasztalatot szereztek ezzel a táborral, ezzel a feladat megoldással, esetleg a prezentációval a zsűri előtt?
3: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, mert az iskola előtt pont ez a kihívás áll, hogy a gyerekeknek nem csak a matekot kell megtanítani, meg a szakmai tantárgyakat, hanem azt, hogy ezeket hogyan tudják hasznosítani, mert ugye a munkahelyeken közösen dolgoznak, tehát az együttműködés, a komplex gondolkodás, a probléma megoldás, kommunikáció, prezentáció, ezek mind olyan dolgok, amiket biztos, hogy fejleszteni kell, erre a hagyományos iskolai kereteknek is választ kell adni, de ezek az alkalmak, ahol a tantermen kívül, meg egy kicsit más közegben próbáljuk ezt fejleszteni, ezek biztos, hogy nagyon fontosak. Ez egy pilot program, nyilván ennek a tapasztalatait utána beépítjük majd a többi programunkba, az oktatásba, az órai munkába is.
2: Szúnyog Lászlóval, Miskolc város főépítészével folytatom az összeállítást. Összefoglalva, mint a zsűri tagja, hogyan látja ezt a tábort, a prezentációkat a végén, miért volt jó itt beülni a zsűriből, fiataloktól milyen ötleteket kapott?
4: Először is hagyd mondjam, hogy a munkának az egyik legszebb része az, amikor fiatalokkal is leülhetek beszélni. Ugye mi nekünk mindenkivel, vagy nekem mindenkivel egyeztetni kell, és könnyen legyintünk esetleg arra, hogy ó, hát ezek gyerekek. De ez nem így van. A gyerekeknek sokkal nagyobb fantáziájuk van, vagy legalább akkora fantáziájuk van, mint a felnőtteknek. Másrészt elgondolkodtam, a pályázat címe az, hogy 2050, a kohászatével 2050-ben, akkor ők már 40 évesek lesznek, ha úgy számoltam, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit gondolnak erről. És ami a leglényegesebb, hogy minden esetben azt tapasztalom, hogy bárkitől, hogyha meghallgatom a véleményét, születhet, hallható olyan gondolat, amit a munkánkban föl tudunk használni, a városfejlesztésben föl tudunk használni. Őszintén mondom, hogy itt a most meghallgatott 4 prezentációban volt mindegyikben ilyen gondolat.
2: Gere tímjával, a Baross Gábor technikum oktatójával, de hát mondhatom azt, hogy itt a táborban az egyik mentorral folytatom az összeállítást. Hogyan, milyen hangulatban telt a csapatoddal a tábor?
5: Igazából nagyon-nagyon jól telt. Először egy kicsit mindenki rá volt feszülve erre az egészre, de azután hihetetlenül feloldódtak a gyerekek, nagyon-nagyon jól érezték magukat, aztán már nem csak a mi csapatunk volt együtt jó, hanem már át is járkáltak, úgyhogy így mindenki jóba lett mindenkivel, mindenki összebarátkozott mindenkivel, már csináltak messenger csoportokat is, már folyamatosan beszélgetnek, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó hangulatban telt ez a tábor, és tényleg nagyon-nagyon jó barátságok születtek, úgy gondolom, a gyerekek között.
2: Mi volt a szereped a csapatok mellett?
5: Igazából nekem az volt a szerepem, hogy terelgessem a gyerekeket a jó irányba. Ugye volt egy célunk, és azt mindenféleképpen valahogy el kellett érnünk, hogy legyen egy előadásunk, és igazából ez borzasztóan nehéz volt, mert ugye voltak előadások is, amik ugye elvették egy kicsit az időnket, habár nagyon hasznosak voltak, mert megtanították nekünk, hogy hogyan kell jól előadni, hogy kell jó PowerPointot csinálni. És azon kívül, hogy mentorálnom kellett őket, azon kívül még ugye egy kicsit én is tettem hozzá, hiszen azért még ők 9-esek, nem olyan az informatikai tudásuk, és a kommunikációs készségük sem, úgyhogy ebben is próbáltam őket segíteni, de úgy gondolom, hogy nagyon jól telt, és nagyon kooperatívan telt ez a egy hét közös munka.
2: Tábor végén a mai nap volt egy prezentáció, egy előadás. A te csapatodnak hogyan sikerült? Milyen megoldásokat találtak a vasgyár rehabilitációjára, ha fogalmazhatunk így, hogyan értékeled az előadást?
5: Nagyon-nagyon ügyesek voltak, nagyon-nagyon féltem tőle, hogy hogyan fognak teljesíteni, hiszen nem szántunk annyi időt arra, hogy együtt gyakoroljunk, de tegnap délután még gyakoroltunk egyet, még leírtam nekik a szöveget, átbeszéltük, hogy ki mit mond, még este elküldtem nekik az egészet, hogy olvasgassák, most reggel is gyakoroltuk, és egyébként ahhoz képest, hogy csak párszor gyakoroltuk el együtt, szerintem nagyon-nagyon ügyesen helytáltak, és egyébként olyan problémákat oldottunk meg, mint például, hogy ugye a vasjárban annyira nem látogatott semmi, ezért bevásárlóközpontokat hoztunk létre, a meglévő faktorit fejlesztettük, egy raktárat hoztunk létre, futópályát, meg különböző közösségi tereket, szórakozóhelyeket, gokártot, és egy olyan parkolót, ami napelemes energiát használ, így multifunkcionális szerepe is van ennek. Szóval inkább mi így a fenntarthatóságra mentünk rá, illetve az energia felhasználásra, hogy az környezetbarátabb és fenntarthatóbb legyen.
2: Nagy Róberttel, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgató helyettesével, illetve hát a most futó, most zárult projektnek a szakmai vezetőjével beszélgetek. Mutassuk be ez a projekt, aminek volt ez a tábora, miről is szól.
6: Igen, köszönöm szépen. A Miskolci Szakképzési Centrum 2025. januárjától kezdve valósítja meg a szakmai oktatás és vizsgáztatás megújítását célzó projektjét. A projekt lényege, hogy több komponens elemből felépítve szakképző intézményeinkben alkalmazott módszertan kerüljön megújításra. Ennek a módszertannak a középpontjába a projekt alapú oktatást állítottuk. Első feladatunként még 2025-ben egy módszertani kézikönyvet készítettünk, amely módszertani kézikönyv alapjaiban határozta meg azt, hogy mit tekintünk a projektalapú oktatás lényegének. Ennek a módszertannak az elkészítésével egy időben hozzákezdtünk a jó gyakorlataink összegyűjtéséhez, mindazok a jó gyakorlatok, amelyeket az intézményeinkben a projektalapú oktatásban már használtak az oktató kollégák, összegyűjtésre kerültek, ez a honlapunkon elérhető. Jelenleg egy 460 feladatból álló feladatgyűjtemény készítésén dolgozunk. Ennek a feladatgyűjteménynek az elkészítési határidője október lesz, ezt utána ki fogjuk próbálni, és reményeink szerint minden oktató, aki erre kíváncsi, természetesen majd nyilvánosságra hozzuk, és elérheti, hogy mit gondolunk, és milyen módszerekkel oktatjuk a projekt feladatokat.
2: Ez a tábor hogyan kapcsolódik a projekthez, illetve hogyan látja főigazgató helyettes úr, hogyan, milyen hangulatban telt?
6: A tábor meghirdetésekor ugye végig kellett azt gondolnunk, hogy saját tanulóink részére hogyan tudnánk őket egy kicsit érzékenyíteni a projektalapú oktatás irányába. Ők ugye 9-es technikumi tanulóként már találkoztak projektfeladat megoldással, de szerettük volna, hogyha egy kicsit más körülmények között, egy kicsit a nyár hangulatában, de mégiscsak találkoznak egy olyan megoldható projektfeladattal, amely tovább segíti őket majd 10-esként, és később majd ugye a szakmai oktatás, vagy a munkavilágában is a projektalapú gondolkodás erősítésében. Hiszen az nem titok, hogy ma már ugye a munkaadók ugye olyan projektekben dolgoznak és gondolkodnak, amelyeknek megoldására mi tanulóinkat is várják. Éppen ezért kerestünk ugye egy olyan projektet, ez ugye ennek a városnak egy jelenleg még kihasználatlan területének a volt acélműveknek a újrahasznosítására gondoltunk, és újításként megcseréltük a iskolákba járó tanulók csapatait, hiszen az lett volna a cél, hogy ebben a projektben közösen gondolkodjon egy informatikus, egy logisztikus, egy kreatív szakember, tehát a beérkező iskolákból, egy erős áramú szakember, a beérkező iskolákból a tanulókat önálló csapatokba osztottuk be. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Ez a mai nap pontosan megmutatta, hogyha a projekt feladat megfelelő, színvonalú, akkor tanulóink képesek arra, hogy

0: Képezzük ki a tanulóinkat, amelyeket később a munkavilágában a munkáltatók által elvárt különböző készségek, képességekben teljesíteni tudnak. Én úgy veszem észre, hogy nagyon sokat fejlődtek. Ugye itt nem csak a szakmai tudásokról volt szó, hiszen ők kilencedikesek még saját ágazatukban rendelkeznek egy bizonyos szakmai tudással, de ami nagyon érdekes volt számomra, hogy azok a plusz dolgok, tehát az, hogy tudjanak projektben gondolkodni, és ezt meg tudják jeleníteni, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó információk nagyon sokat bővültek. Meg tudjanak szólalni. Ugye külön előadást tartottunk nekik az előadásmódról, hiszen 13. évfolyamon a szakmai vizsgájuknak része az, hogy ők bemutassák az elmúlt 5 évet, bemutassanak egy portfóliót, ehhez mindenféleképpen szükség van. Például a kommunikációs készségeiknek a fejlesztésére, amivel később majd a munkavilágában egy munkáltatónál nagyon jól fognak boldogulni, hiszen csapatban fognak dolgozni, kommunikálniuk tudni kell. Nagyon sokat fejlődött a probléma megoldó képességük. Ugye gyakran tapasztaljuk azt, hogy egy-egy problémával találkozva nincsenek meg azok a készségek még minden esetben a tanulóinkban, hogyan kell egy problémát megoldani. Tehát, hogy meg kell vizsgálni annak a lényegét, meg kell egy tervet, el kell készíteni egy tervet, egy megoldást kell adni rá, azt értékelni kell. Ha hibás a terv, akkor át kell tervezni, felelősséget kell vállalni a hibáért és újraindítani. Ennek a projekttábornak ez is az egyik nagyon nagy eredménye, hogy a projektalapú oktatásnak ezt a módszertanát egy kicsit megpróbáltuk irányukba is bemutatni, hogy adj egy problémával találkozva, melyek azok a lépések, így hétfőtől csütörtökig ezt ugye próbáltuk nekik minden alkalommal mutatni, melyek azok a lépések, amelyeket át kell ahhoz esni, hogy ilyen szép projekteket láthassunk a pénteki napon.
1: Vajda Zsófiával, a Baross Gábor Technikum egyik diákjával, illetve az egyik itt szereplő csapat egyik tagjával folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az az lenne, milyen élmény volt számotokra?
2: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit! Lényegében ez a tábor valójában arról szólt, hogy hogyan tudunk igazán összekovácsolódni, és hogyan tudunk csapatként dolgozni. Nyilván ugye a svájci-magyar együttműködés programról szólt ez az egész, így 4 iskola gyűlt össze, a Kóskároly iskola, a Kandó Kálmán iskola, a mi iskolánk, a Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum, illetve a Bráti Ottó Technikum. Igazából lényegében a táborban talán az volt a legjobb, hogy első nap, amikor bejöttem a barátnőmmel, hát nagyon sok új barátságot kötöttünk már másnapra, és lényegében nem gondoltam volna, hogy ez így fog kezdődni. Úgy álltunk ezt, hogy hát majd lesz valami, majd összehozunk valamit, és majd pénteken bemutatjuk. Aztán, amikor kedd lett, szinte már örömmel léptünk be a kapuba, főleg én, mert nagyon sok ilyen ismiről álmodtam eddig életem során, és ez egy hatalmas mértföldkő volt nekem, hogy felkészültem. Előadhattam közösen a csapatunkkal a programot, illetve nagyon sokat segített az is, hogy a felkészítő tanárunk, Gere Tímán Viktória is hozzájárult ehhez, és nagyon sokat segített nekünk abban, hogy be tudjunk illeszkedni. A csapattársaimmal nagyon jókat találtunk ki, nagyon jó fejek voltak, nagyon élveztük együtt a közös munkát, de talán a legjobban azt, hogy a közös munkán kívül is sikerült nagyszerű barátságokat alapítanunk.
1: A tábornak mi volt a tematikája, mint dolgoztatok, milyen projektet alakítottatok ki, vagy dolgoztatok ki?
2: Hát a tábornak a tematikája az lényegében az volt, hogy a Vasgyár területét hogyan tudnánk egy kicsit jobban felújítani, és erről kellett készítenünk egy projektmunkát 4-5 fő keretében, persze meg a mentortanárok.
1: És hát itt a végén vagyunk már a tábornak, és hát egy zsűrinek bemutattátok az előadást, a prezentációt. Hogy érzed, hogyan sikerült, hogyan zajlott az előadás?
2: Bíztam benne, és reménykedtem benne, hogy elsősorban nem fogom elrontani, második sorban pedig, hogy az összes csapattag meg fogja jegyezni, amit szeretne mondani, de persze, hogyha ez nem sikerült volna, akkor szerintem készségesen segítettük volna egymást, és átvettük volna egymástól a szót, viszont mivel nagyon sokat készültünk erre, lényegében hétfőtől, amint megkaptuk az előadásokat, a segítséget hozzá, attól számítva pedig már elkezdtünk gyakorolni, és így lényegében nagyon jól sikerült, úgy vélem.
1: Milyen fejlesztéseket találtatok ki?
2: Hát először is kitaláltunk ugye egy nagy bevásárlóközpontot, mert úgy vettük, hogy ez lényegében minden ember számára szükséges, hiszen ugye ez létfontosság, hogy be tudjunk szerezni minden szükséges dolgot, és ez egy bevásárlóközpont, szinte egy pláza, Ctrl-V, Ctrl-C, nagyon nagy segítség tud ehhez lenni számunkra, illetve, ahogy említettem is a prezentációban, hogy ne kelljen autónknak helyet keresgélni, alulra terveztünk a pincébe, a bevásárlóközpont alá egy

0: fedett garást, ahol tudnak parkolni majd az autók, illetve terveztünk nagyon sok napelemes rendszert, például a faktori tetejére, vagy olyan parkolókat alakítottunk ki, aminek a tetejére napelemek kerültek, vagy olyan futópályát hoztunk létre, ami áramot termel, és olyan lámpákat hoztunk létre, illetve mozgás forgalmat irányító lámpákat és mozgásérzékelős lámpákat, amivel csökkentjük a kiadásokat, és megújítjuk a vásár helyszínét.
1: Te személy szerint mit tanultál, vagy mit viszel pozitívumként haza ebből a táborból? Milyen plusz tapasztalatokat szereztél?
0: Hát az egyik az, hogy nagyon legyek kitartó, és nagyon legyek türelmes az emberekkel, mert ez a csapatmunka egyik fő lelki csücske. A másik az, hogy legyek nyitott. Egyébként is egy nyitott személyiség vagyok, nagyon szeretek barátkozni, új embereket megismerni, viszont ez a tábor abban segített, hogy még inkább legyek erre tekintettel, és nagyon sok új embert ismerjek meg, akiket a csapattársaimként is nevezhetek, és így együtt tudunk majd dolgozni. Illetve még a nagyon fontos, amit megtanultam, az az, hogy nagyon sok empátiával tartozunk egymás felé, amikor csapatban dolgozunk, hiszen minden ember más és mások a képességeink, nem tudunk ugyanúgy működni, nem tudunk ugyanazt mondani, nem tudunk ugyanolyan sorrendben és ugyanolyan időben haladni. Tehát nagyon fontos, hogy azt is megtanuljuk, hogy az empátia fontos része az emberiségnek, és ezt ki kell vetítenünk a csapatunk felé is, hiszen csak így fogunk tudni jól összekovácsolni, és akkor ez nagyon fontos, hogyha mi is aktívan részt veszünk a csapattagjaként, és nem szigeteljük el magunkat.
1: Szirmai Szilárddal, a Bláthy Ottó villamosipari technikum diákjával folytatom az összeállítást. Hogyan élted meg ezt a egyhetes tábort? Milyen élmény volt számodra ez a tábor?
2: Hát én jól éreztem magamat, a csapatom az barátságos volt, a munka az egy picit fárasztó volt.
1: Miket csináltatok, hogyan készültetek a prezentációra, mi volt a fő témavonal, amin dolgoznotok kellett így a tábor során, amit meg kellett oldani, úgymond problémát?
2: Hát a fő problémánk az a vasgyár területe volt, amit fel kellett újítanunk, azt PPT-vel és egy weboldalas segítettük. Az előadás módja egy picit félrement, nem sikerült annyira.
1: Miről szólt az előadás, ti mivel készültetek?
2: Hát mi olyan megoldásokat találtunk, hogy mondjuk egy nagy területet átalakít közösségi térnek, a védett területeket mondjuk felújítjuk, de a belső teret használjuk csak, a külsőt azt nem, meg ugye az utakat még fejlesztjük, meg vasúthálózatot fejlesztünk ki.
1: És milyen pluszt viszel haza innen a táborból, milyen tapasztalatokat szereztél?
2: Hát én olyan tapasztalatokat szereztem, hogy inkább jobb egyedül dolgozni, mert ugye ha sokan vagyunk, akkor a közösség vélemény az egy picit hátráltat.
3: Kedves hallgatóink, a jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg ugyanis a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, melynek során 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a diósgyőri acélművek területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, mely egyszerre fenntartató, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a sejemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye már konfirmálások szoktak lenni, hogy zajlott az önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek, majd pedig ezt követi a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni. Hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön ki szoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet. Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
4: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskolalelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni. Leginkább azok tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből, tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szem és fül tanúi.
4: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, vagy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
3: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár azt, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én fele barátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontba, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás Isten tiszteletekre is. De a többiek, azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal, lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnénk majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, mi itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve megbeszélni az ott látottakat és hallottakat, Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
4: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
3: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva, ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vége az nyilván már ott csocsózás és egyebekkel zárul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt, ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivatagi homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűjteni egy papírból készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni, hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk, ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele, ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkörre külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklő rendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Cream brit rock együttes Disraeli Gears albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

A Disraeli Gears, a Cream második albuma, amely Nagy-Britanniában 1967. novemberében, az USA-ban pedig decemberben jelent meg, és amellyel nemzetközi hírnevet szereztek. Az album Nagy-Britanniában az ötödik, az USA-ban a negyedik helyet érte el. Két kislemez is megjelent róla. Ebben az időben a zenekar eltávolodott a bluestól, és a pszichedelikus zene felé vették az irányt.

Baker, Bruce és Clapton is részt vett a dalok írásában. Pete Brown költő és Felix Pappalardi producer és felesége segítségével a Blue Condition-ben Baker énekelt, és a Mother's Lament-ben is élénken közreműködött, egyébként könnyen felismerhető északi tájszólásáról. A felvételek a New York-i Atlantic Studio-ba készültek.

kérdezte, akit Clapton még a Chazy művészszelepről ismert, ugyanis ugyanabban az épületben laktak. Amikor először találkoztak egy londoni klubban, Clapton megemlítette, hogy szöveg kéne az egyik dalához. Sharp egy szalvétára írt egy verset, majd Claptonnak adta, aki ezt Tales of Brave Ulysses címen vette fel.

Az albumot 2003-ban a VH1 minden idők 87 legjobb albumának választotta, a minden idők 500 legjobb albuma szavazáson pedig a 112. helyet ért el. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben. Az album címének semmi köze Benjamin Disraeli brit miniszterelnökhöz, ez ugyanis egy belső használatú vicc volt. Clapton egy versenykerékpárt akart venni, Abe Bakerrel beszélt erről, amikor az egyik roadie Mick Turner bizonyos váltókról beszélt volna, de helyett Disraeli Gears-t mondott. A többiek jól nevettek ezen, majd a következő albumuk címének választották. Enélkül a szójáték nélkül a cím csupán Cream lett volna.

0: Zenes Ráv című műsorunkat hallották, melyben a Cream Brit Rock együttes Disraeli Gears albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosítása.